0: arra, és aki mondjuk most hall először erről a programról, mire lehet számítani?
1: Igen, köszönöm a kérdést. A lényeg az, hogy most augusztus 29-én lesz, és igen, idéntől minden hónapban november elejéig, október végéig, hónap végén tartunk egy-egy ilyen közösségi vásárt, amelynél a társszervező Komlósiné Berliner Alexandra. Innen kívánunk neki jobbulást, mert az előző vásár után távozóba neki sikerült egy roller balesetet elszenvednie. Tehát
0: jobbulást akkor. Ő volt a rolleres, vagy neki ment valami?
1: Ő volt a rolleres, és nem ment neki senkinek. Egyszerűen csak a út, az útviszonyok nem segítették a...
0: És lábadozik éppen?
1: Lábadozik, Szandránk, tehát mindenképp jobbulást kívánunk neki, és szervezőtársunknak, tehát mindenképp megemlítjük őt. Azt kell tudni, bár ezt a kifejezést sokan nem kedvelik tőlem, tehát, hogy ezek a közösségi vásárok, hát magánemberek megunt, már nem használt, kinőtt, és egyéb dolgaikat hozzák el, és adják el hasonló problémával, vagy kérdésekkel kilátogató polgártársainknak. Itt ruhától kezdve a műszaki cikkekig, a használt szódászifonig megtalálható minden, minden varázslatos dolog is, a serpenyőig is megtalálható. Az elmúlt vásárban nagyon komoly fejlődés volt, mert hogy az egyik lakó kijött nagyon szép porcelán készletekkel is, már antik hatású volt a vásár, innentől nagyon komoly készletet hoztak ki, megunt herendiekből és minden más nagyon szép dologból. A közösségi város oldalán gyakorlatilag látszanak is ezek a képek.
0: Igen, én is láttam egyébként, és hát nő vagyok, imádok én is, így úgy szoktam mondani a férjem, én nem ismertem azelőtt ezt a szót, hogy fitetni, tehát, hogy így válogatni, és az ilyen helyeken, én tényleg tapasztalatból mondom, de olyan, és most meg is erősítettél ebben, olyan különleges dolgokat lehet találni, hogy én például járok néha a szigethalmi piacra, és emiatt, tehát, hogy ott fitetünk, visztünk haza ilyen kis csetreszeket, aztán vagy használjuk, vagy nem, de nagyon jó kis kincsekre lehet bukkanni.
1: Na, hasonlóképpen vagyunk mi is. Mindig van valami ilyen tényleg 400 forintos történet, ami pont hiányzik egy háztartásból. Tisztában vagyunk, valójában mennyire hiányoznak ezek a dolgok.
0: Jó, de egyébként ez nem csak erről szól, hanem ez egy élmény, akár egy családi, egy barátnővel kimenni, a gyerekkel kimenni, tehát ez egy közösségformáló dolog is.
1: Így van, azt kell tudni, hogy akik kijönnek árulni, és akik kijönnek vásárolni, azok nagyon jól elbeszélgetnek az áruk felett, komoly anekdóta, kincsek, cserélnek gazdát, nem csak áru, egyesületünk mindig üdítővel várja a kilátogatókat, a vásárosok, hívjuk így vásárosokat, ők pedig házi süteményt, vagy egyéb süteményt hoznak, vagy sósat, és abból úgy ők is kóstolnak, meg esznek, fogyasztanak, mint a kilátogatók. És akkor erről is megy a te, hogy csináltad a sütit, én hogy csináltam a sütit.
0: Receptcsere.
1: Igen, tehát itt azt kell mondani, hogy ez egy tényleg egy jó közösségformáló esemény, mind a mellett ott a játszótér is, tehát nem teljesen csak a vásárlásról, meg a turkálásról szól a dolog, hanem egy gyerekkel kijöttünk, akkor elmehetünk ugrálni és csúszdázni, mászni, siklani, és a tó körül is lehet sétálni. Bár most az időjárás nem feltétlen a tó körül sétálásnak, inkább a fürdésnek kedvezne.
0: Igen, bár a buckatóban nem lehet fürdeni.
1: Nem
0: ugye?
1: Lehet fürdeni, nem, igen.
0: Egy másik tóba lehet. Augusztus 29 az időpont, méghozzá délután, mindjárt majd kifejtjük a pontos időpontot, de még nem menjünk el amellett, hogy igen, ez egy jó kis közösségformáló program, hónapról hónapra, de nem csak az. Mert például a legutóbbinál a Majosházi Hospice Ház tűzjelző rendszerének kötelező felújítására gyűjtöttetek, tehát, hogy azért egy jótékony cél célt is szolgál, és úgy tudom, hogy nem feltétlenül dölt még el, de most is hasonló célt tűztök ki majd magatok elé.
1: Igen, igen, a múlt alkalom a hospice-háznak gyűjtöttünk, 40 ezer forint jött össze, ezt köszönjük is minden adakozónak, minden vásárlónak, aki az egyesület termékeiből, vagy egyesület

0: által árult dolgokból vásárolt. Tehát ezzel együtt...
1: De ez hogy működik egyébként, hogy hogy lehet tehát támogatni, hogy gyűjtöttétek össze ezt az összeget?
0: Egy egyszerű kis cserépedénybe, mindenki beletette, amennyit gondolt. Tök ugye mi adtunk szörpét, ettek sütit, és mindenki.
1: Ilyen becsületkassza alapon.
0: Igen, abszolút semmi nincs, semmilyen, és utána a nyugtával átvételi elismervénnyel átadtuk a hospice háznak, illetőleg átadtuk a megmaradt süteményeket is, amik csomagolt sütemények, tehát nem a háziakat, a csomagolt süteményeket, amik megmaradt, azokat is átadtuk így ott az ott bent lakóknak egy kicsit a napi életét megédesítendő.
1: Uh-huh. Meg hát egyébként szerintem ez is olyan, hogy nem csak arról szól, hogy akkor egy kis süti összejött ez a 40 ezer forint, hanem például mi most beszélgetünk róluk, felhívjuk rájuk a figyelmet, ugye, hogy vannak azért a hospice fáz elképesztő, amit folyamatosan ott csinálnak, tehát hogy nyilván ez is gondolom cél volt, hogy egy picit így a fókusz rájuk kerüljön.
0: Sokan nem is tudták, hogy mit jelent ez a hospice tevékenység.
1: Szerencse egyébként, azt gondolom, hogy az a jó, ha valaki nem tudja.
0: Igen, csak tehát volt, aki arra gondolt, hogy valami adománygyűjtő szervezet, vagy, és hogy elmondtam, hogy nem, akkor úgy igen, akkor jöttek még egy körre, még hoztak a cserépedénybe.
1: Igen, hogyha valaki esetleg a hallgatóink közül sem tudja, ugye a Majosházi Hospice ház, de egyébként minden hospice, tehát maga a hospice azt jelenti, hogy gyógyíthatatlan betegséggel szenvedőknek tulajdonképpen nyújt az intézmény olyan lehetőséget, ellátást, ahol ugye az utolsó napjait, hetek, heteit, hónapokat ilyen tisztességesen el tudják tölteni. Most is van valamilyen ötlet, cél, vagy még, tehát az biztos, hogy idén, vagy a mostaninál, az augusztus 29-einél is valakinek gyűjteni fogtok?
0: Így van, még gondolkodunk rajta, tehát több lehetőség van. Viszont megragadnám akkor az alkalmat a hallgatók közül, hogyha valakinek van ötlete, augusztus 29-én lesz a vásár, akkor azt a közösség, a Fejlett Városért Egyesület közös város röviden oldalán meg lehet írni nekünk, szívesen vesszük az ötleteket, tehát általában volt, hogy állatok, akkor gyakorlat hospice ház.
1: Iskolakezdés, ugye arról is beszéltünk.
0: Igen, iskolakezdés, bár az augusztus 29-i vásár már megvannak a táskák, az írószerek jellemzően mindenkinek, de ha van olyan a környezetében a hallgatóknak, akire ez érvényes lehet, akkor azt mindenképp jelezzük az egyesület, amikor fölvesszük a programba. Most kezdjük el hirdetni, tehát Szandra, te láttad még először a plakátot.
1: Köszönöm szépen, igen, de már nem sokára a hallgatóinkhoz is.
0: Így is, nem sokára kirakjuk város, a közösség, a Fejlett Városért Egyesület oldalára is, és akkor meghirdetjük az eseményt, és akkor ott lehet javaslatot tenni arra, hogy hogy ki legyen az, tehát milyen karitatív és egyéb célt szolgáljunk még ezzel a közösségi rendezvénnyel.
1: Tök jó, hogy ebbe is akkor így közösen tudtok majd döntést hozni. Augusztus 29, tehát a következő buckatavi kirakodó vásár időpontja 8 és délután 1 óra között. Lehet-e még jelentkezni eladónak?
0: Abszolút lehet jelentkezni eladónak. Mindig nem korlátoztuk a résztvevők számát. Egyrészt a park elég nagy, másrészt akik, tehát már van egy ilyen törzs 30-as csapat, ők már nagyon rugalmasan és nagyon rutinosan kezelik a kipakolást, segítenek az újaknak, a többieknek is. Tehát ez abszolút egy ilyen önszerveződő dolog, ami felett gyakorlatilag ernyőt tartunk, és azért koordináljuk, hogy biztos mindenre ellenőrizzük, biztos minden rendben legyen.
1: És akkor, ahogy már említettük, idén nem ez lesz az utolsó, már megvan a következő két alkalom
0: is. Igen, van egy eseménynaptárunk, szintén a Facebook oldalunkon, ahol látszik, hogy október végéig, ugye november már az esőzés, vagy egyéb igen, más időjárási szempontok miatt kevésbé lehetséges, vagy hát ugye kockázatos, és december eleje pedig a szokásos betlehemi eseményünkkel fog nyílni, és decemberben már a kirakodó vásároknak nincs annyira jelentősége.
1: Aki esetleg még nem hallott a közösség a Fejlett Városért Egyesületről, egy pár mondatban összefoglalnád az indítatást, a célt, hogy miért is jött létre az egyesület?
0: Volt számos egyesület a városban, mindenféle kulturális és egyéb célokkal, és én azt láttam, hogy az akkoriban én választókerületem a Buckában nem volt ilyen, illetve volt, azok éppen felbomlottak, nem működtek. Volt, ugye csináltuk ezt a teljesen önállóan ezt a betlehemi kis falut, ez a jászolépítés, ezt 21-ben kezdtük, vagy 20-ban, ez 21-ben azt hiszem, első covidos év, igen, uh-huh. Ott egy covidos segítő csapattal ünnepeltük meg a munkánkat kvázi, és ez nőtte ki magát, változó szereplőkkel. Volt ez a rendezvény, ugye felmerült gyakorlatilag ez a zsívvásár, voltak tavaszköszöntő, szintén gyerek és egyéb rendezvényeink, és ezt jó lett volna kvázi egy egyesületi formában létrehozni. Valójában ennyi. Tehát nem feltétlenül egy nagyon hiperaktív egyesületről beszélünk. Mindenki dolgozik nálunk, mindenki a szabadidejéből csinálja, és ennek függvényében értelemszerűen folyamatosan csinálunk programokat, és ez a vásár, ez egy ilyen alapbázis.
1: Pont ezt akartam mondani, ez egy ilyen kis biztos pont, tehát így hogy van. Főleg így, hogy hónapról hónapra van, ez tud egy ilyen biztos pontot adni az embereknek, főleg, hogy ennyire előre megírtátok, ugye kiraktuk, meg mi is beszéltünk már róla az időpontokat, hogy ez már úgy, hogy az embernek az életének a része ott a Buckában, hogy akkor van a vásár.
0: Igen, és sokan jönnek, vannak abszolút visszatérő vásárlók, és már a környező településekről is, tehát már jöttek Taksonyból, Tökörről, Szigethalom értelemszerű, az hogy hozzájuk eljut a hír, de a Taksonyból is, meg Dunahasztiról is jöttek, tehát ilyen szintén ilyen hobbi vásárlók, kerti törpegyűjtők és egyéb hardcore.
1: Hiánypótló, igen.
0: Igen, egyéb hardcore lomizók, igen.
1: Oké, akkor augusztus 29, tehát a legközelebbi Buckatavi kirakodóvásár időpontja 8 és délután 1 óra között a Buckatónál Szigetszent Miklóson. A plakátot majd megosztjuk, amit köszönök szépen, hogy én láthattam először. Nyilvánosan is megosztjuk, illetve ahogy hallhattátok, majd abban mindenki beleszólhat, hogy ki az, melyik az a szervezet, amelynek a kirakodó vásár során lehet gyűjteni. Nagyon szépen köszönöm Gyurcsik Józsefnek, a Közösség a Fejlett Városért Egyesület vezetőjének a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen a meghívást, és további szép napot nektek és a városlakóknak is.

0: Esik kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek fel tételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
3: Óriási meglepetés az autópiacon. Új Volkswagen már 6 millió forint alatt.
4: Itt az új magyar árbajnok, a Póló.
3: Maga mögé utasította a kategória társakat.
4: Most mindenki erről beszél, és ez nem véletlen. Volkswagen Polo modellek már 5 millió 980 ezer forinttól. További részletekért látogasson el márka kereskedésünkbe.
3: Porsche M5. Budapest 23. kerület, Szentlőrinci út.
5: Volkswagen.
6: A Toldi Dentál fogorvosi rendelőkben már 25 éve nyújtunk professzionális fogászati ellátást pácienseinknek a Sziget-Szentmiklósi régióban. Implantátumra vagy fogpótlásra van szüksége? Esztétikai fogászati szolgáltatást venne igénybe? Esetleg fogszabályozáshoz keresi a megfelelő szakembert? Forduljon hozzánk! Megtalál minket Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarokvilla épületében. Honlapunk www.sarokvilla.hu. Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
0: Ez reklám. Volt.
7: Térségi hírek a Lakihegy rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Ütemezetten halad a gyártelepi hévátjáró felújítása. A H6-os hév Sziget-Szentmiklós gyártelep állomása melletti közúti vasúti átjáró korszerűsítése július 17-én kezdődött, a kivitelezés pedig várhatóan augusztus 10-ig tart. Pertécsné Kácsor Andrea Pestvármegye 10-es számú választókerületének országgyűlési képviselője rádiónknak elmondta, a munkálatok az ütemterv szerint zajlanak, és jelenleg nem várható csúszás az átadás időpontjában sem. Kiemelten a rendkívüli hőség miatt a kivitelezésben résztvevő dolgozók számára több pihenőidőt biztosítanak, azonban ez nem akadályozza a hatékony munkavégzést.
9: Ők azért megkapják a megfelelő pihenőidőt, ha valaki jelzi, hogy kimerítette a hőség, akkor ő extra pihenőidőt kap. Folyamatosan rendelkezésükre áll, ugye ott a gyártelepi állomáson klimatizált pihenőhelység, tehát egy kicsit be tudnak húzódni, de ez jelenállás szerint nem veszélyezteti a munkálatok végét, hiszen eredetileg is számoltak azzal, hogy várható ebben a 3-4 hétben, amikor ezek a munkák zajlanak itt a nyár közepén, várható hőségriadó, tehát számoltak azzal, hogy lesznek kritikusabb napok, és ezt az ütemezésbe bele is vették.
8: Egyeztetések zajlanak a térség útfejlesztéseiről. Folyamatos egyeztetéseket folytat a térség fejlesztéseiről dr. Bilisics Zita, Pestvármegye 9-es választókerületének országgyűlési képviselője, és Zsolnai Pál Taksony polgármestere. A település vezető közösségi oldalán azt írta, megkezdődött a közös munka, amelynek célja Taksony további fejlődésének elősegítése. Dr. Bilisics Zita rádiónknak elmondta, kiemelt feladatként kezelik a térségi úthálózat fejlesztését, hangsúlyozta a Taksony és Bugyi közlekedési infrastruktúrájának korszerűsítése, valamint az 51-es főút fejlesztése egyaránt prioritást élvez a következő időszakban.
10: Taksony 510-es út, ott is Dunaharasztig elkészült, a tervek készen vannak, tehát lehet nyugodtan folytatni, és van még a Bugyi elkerülő út, ott a 6,5 kilométer elkészült, 5,5 van hátra. Ez a priorista ennek a választókerületnek, ami mindenképpen az életminőségünket és a napi kockázatainkat minimalizálná, hiszen ezeknek az utaknak a felülete olyan, ami már a biztonságos közlekedést veszélyezteti.
8: 5 nap alatt járták körbe a földet a Sziget-Szentmiklósi táborozók. A Sziget-Szentmiklósi Család és Gyermekjóléti Intézmény nyári táborának résztvevői játékos formában ismerkedhettek meg különböző kontinensek és országok jellegzetességeivel. Az első napon minden táborozó útlevelet kapott, majd a hét során Marokkóba, Olaszország, Afrikába, Indiába, Kanadába és még az Antarktiszra is ellátogattak. A délelőttöket kvízek, rejtvények és játékos feladatok színesítették, amelyekért a gyerekek pecséteket gyűjthettek útlevelükbe. A délutáni kézműves foglalkozásokon a többi között batikolt terítőket és karkötőket készítettek, homokvárat építettek, valamint mediterrán tájakat, citromfát és elefántos képeket festettek. A tábor utolsó napján a résztvevők apró ajándékkal, arcfestéssel és számos új ismerettel, valamint közös élményekkel térhettek haza.
1: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
5: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Csík zenekar koncert lesz augusztus 19-én Sziget-Szent Miklóson a Szent Erzsébet téren a Summerfest kulturális fesztiválon. A zenekar a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője, 38 évet töretlen népszerűséggel. Pályafutása alatt számos rangos díjat nyert el, többek között Kossuth díjat, Prima Primissima díjat, Magyar Örökség díjat és Fonogram díjat. Koncertjei során a hagyományos népzenét ötvözi a kortárs zenei irányzatokkal, miközben tisztelettel ápolja a hagyományokat. A zenekar előadásai mindig különlegesek, és mindenki megtalálja a számára legkedvesebb zenei élményt. Rendszeresen együttműködik olyan neves művészekkel, mint Presser Gábor, Karácsony János, Lovasi András, Kis Tibor, Földes László Hobó és Bagossi Norbi. 2025-től a zenekar Gál Tiborral, a tehetséges ifjú énekes hegedűssel folytatja pályafutását, megújult formában, de megőrizve a Csík zenekarra jellemző zeneiséget és lendületet. Bővebb információkért keressétek a www.summerfest-ssm.com oldalt. A Párnograszt koncertjére várják az érdeklődőket augusztus 17-én Sziget-Szent Miklóson a Summerfest kulturális fesztiválon. Az egyik legeredetibb autentikus cigányzenét játszó zenekar, akik egyedi színpadi megjelenésükkel, hagyományos hangszereikkel, utánozhatatlan táncos előadásmódjukkal és bődületes energiájukkal járulnak hozzá a közönség garantált, mindent elsöprő hangulatához. A zenekar nem csak Magyarországon, hanem világszerte nagy népszerűségnek örvend, és rendszeresen koncertezik Európában, Ázsiában és Észak-Amerikában. Számos hazai és nemzetközi szakmai díj birtokosai. További információkért látogassatok el a www.summerfest-ssm.com oldalra. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Ez a Süspelnap, a Lakihegy Rádió vidám ébresztő műsora Bredák Szandival.
0: Bredák Szandival.

0: És akkor elérkeztünk az utolsó közlekedési blokkhoz, mármint az én műsoromban, mert Karesz és Ági sem hagy titeket majd friss közlekedési infók nélkül. Ami most aktuális még mindig, hogy az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Lajos Mizse közelében portáltáblát helyeznek ki az új csomópont közelében. A 72-es kilométernél a belső sáv van zárva, a torlódás nagyjából 2 kilométeres. Újhartyán előtt a Budapest felé vezető oldalon dolgoznak, a 44-es kilométertől a 20-as kilométerig mozgó terelés mellett burkolatjeleket festenek a külső és a leálló sáv zárása mellett, ott 1 kilométeres az araszoló kocsisor jelenleg. Aztán mától a közlekedik újra a Komp Nagymaros és Visegrád között, hogyha valakinek kompozni támad kedve, mert a kortársi munkálatok lehetővé tették a biztonságos átkelést, a Komp a megszokott menetrend szerint közlekedik, hogyha esetleg valakinek erre van kompozni valója. Rendőri jelenlétet látok méghozzá az M0-as autó déli szakaszán a Lakihegyi részen, nem tudom, hogy miért vannak kint a rendőrök, hogyha valaki tudja, megüzenhetni nekem, illetve ha már erre járunk, akkor a második Rákóczi-Ferenc út Lakihegyi és Csepeli szakaszán a főváros irányába kisebb, erősebb forgalom mellett tudtok jelenleg autózni. Aztán, hogyha Ócsa, illetve Gyál felé közlekedtek a nulláson, akkor ott az M5-ös felé is erős forgalomra kell készülnötök, illetve Gyálon a Vecsési úton többen is megerősítették, hogy rendőrök vannak kint. Jó utat kívánok mindenkinek!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Szép délelőttet kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk, én pedig Bredák Szandi vagyok. Pont tegnap hallottam valakitől, hogy már a gyerekei picit aggódnak, hogy mindjárt becsengetnek. Igen, az augusztus az valahogy már egy olyan időszak, amikor már fél lábbal még a nyárban vagyunk, de fél lábbal már készülünk az iskolára, főleg, hogyha valakinek most lesz első osztályos a gyermeke, már valószínűleg sokan beszerezték a toltartót, a táskát, a tornazsákot, a mindenféle füzeteket, de ha még nem, akkor azért mostanában már ez az időszak jön. Ezzel kapcsolatosan van egy jó hírem a Dunavarsányban élőknek, nevelési év és tanévkezdési támogatás igényelhető. Méghozzá Keresztesi Balázs Dunavarsány polgármestere tájékoztatását olvasom, miszerint a nevelési és tanév kezdete előtt a bölcsödés, óvodás, tehát nem csak az iskolások és általános iskolás gyermekek részére évi egyszeri 10 000 forint összegű támogatást nyújt Dunavarsány város önkormányzata. A támogatás alapfeltétele, hogy a kérelmezőnek a kérelem benyújtását megelőző legalább egy évben dunavarsányi bejelentett lakóhelye, vagy pedig tartózkodási helye volt. A jogosultság kérelem alapján állapítható meg, melyhez mellékelni kell a bölcsöde, óvoda, oktatási intézmény, intézményi jogviszony fennállását igazoló hivatalos igazolást. A támogatás iránti kérelmeket egészen szeptember 15-ig be lehet nyújtani a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási osztályába. Tehát a szeptember 15-i határidő nagyon fontos, mert azután már nem lehet felvenni ezt az egyszeri támogatást. Jó, az ügyfélfogadási idő egyébként hétfő 13 és 17 óra, szerda 8-tól délig, majd 1-től 4-ig, pénteken pedig 8 és dél között várják tehát az érintetteket. Aki most hall erről, először nyugodjon meg, nincs elkésve, szeptember 15-ig tehát van lehetőség, hogy ezt a támogatást felvegye, illetve éljenek ezzel a támogatással. Egyébként ezt a Dunavarsányi Naplóban olvasom, mert hogy megjelent az augusztusi szám, ráadásul egy megújult külsővel, és hát én nagyon mosolyogtam, amikor látom, hogy ki van a címlapom, ugyanis a város legújabb díszpolgára Vas Zoltánné igazgató, és képzeljétek el, hogy nekem ő még egykoron osztályfőnököm volt Dunaharasztin, méghozzá a Hunyadi János általános iskolában. És hát vele készítette, ráadásul rádiónk ügyvezetője, aki egyben az újság főszerkesztője is, egy jó kis beszélgetést, és ez volt

ezúttal másként az összenyugdíjba vonulva Zoltánné, a Dunavarsányi Árpád fejedelem általános iskola igazgatója, a díszpolgári címe apropóján beszélgetett vele Szilvai Balázs, úgyhogy ezt is lehet olvasni, meg hát nem titkolt vágyam és célom, hogy behívjam Ildikó nénit, nekem Ildikó néni majd ide a reggeli műsorba is, úgyhogy természetesen majd igyekszünk őt így a rádión keresztül.

0: Ez a Lakihegy Rádió ébresztő műsora, süsfel nap, szép napot kívánok minden hallgatónak. Én Bredák Szandi vagyok, és ahogy említettem és ígértem, itt van velem tulajdonképpen állandó csütörtöki vendégünk, Gere Ági, a Kisdunamente TDM szervezet vezetője. Jó kis programokkal fog minket elkápráztatni, legalábbis programjavaslatokkal, nem ő maga csinálja a programokat. Jó reggelt!
1: Jó reggelt!
0: Sziasztok. Jó reggelt! Bár biztos vagyok benne, hogy arra is képes lennél, mert hogy ugye nagyon képben vagy, hogy éppen milyen programok vannak. Na milyenek? A kisdunamente.hu oldalt közben én is felcsapom.
1: Hőhullám lesz pénteken, ez talán senkit nem lep meg. Az viszont talán mégis, hogy ez mind a Laffert kúriában este 8:30.
0: Csak ott lesz, sehol máshol.
1: Csak ott, sehol máshol. A színházi előadásról van szó természetesen. Szabadtéren lesz, tehát ugyanúgy lenge öltözet, viszont akkor már talán egy picit frissebb az idő, és hát azért szerintem érdemes egy pici szúnyogriasztóval talán még készülni így az esti órákra. Lehet még rá jegyet kapni egyébként, ezen magam is meglepődtem, de hát biztos ennek is megvan az oka. Maga a színi előadás viszont nagyon színvonalas és igazi kikapcsolódást ígér. Ugyanúgy péntek este Ráckevén a Közös Tégkert moziban szintén mozi hétvége van, illetve lehet kapcsolódni, csatlakozni még a Schwab zenés estékre a Horgásztanya vendéglőbe. Havi egyszeri a program, még talán szeptemberben lesz egy alkalommal. Svédasztalos vacsora, Schwab zene, tánc.
0: Mi kell még? Igen, nézem, szeptember 4-e péntek még, ezen kívül a mostani augusztus 7-e időponton kívül még egy lesz.
1: Vasárnap lehet csatlakozni egy frissítő kenutúrára szintén Ráckevén. Ugye reggel indul a program, 8:30-tól van gyülekező a keszek sor 7-es szám alatt, egy kis rövid földi kiképzés a vízen való viselkedést vonatkozásában, gyors evezés technikai tréning, és akkor már is lehet a Kerekzátonyt, Senki-szigetet és a Balabán lagúnát felfedezni, majd egy jó csobbanni a Vadkacsa Szabastrandon.
0: De jó, 10 kilométeres a távolság, a nehézségi szint könnyű.
1: Aki pedig kicsit kifárasztaná magát vasárnap, a Szufla jubilál idén Szigethalmon, a 20. Szufla Futófesztivál kerül megrendezésre, több távban lehet megmérettetni magukat, 8 kilométeres a túrázás, a futásban pedig 5, 15, 21 és 52 kilométert lehet választani, helyszínen 7 órától van még helyszíni nevezés, mindez addig tart a helyszíni nevezés, vagy ameddig a helyek elfogynak, vagy ameddig nem lesz start, tehát nagyjából így készültek a szervezők.
0: Oké, igen, ennek is a plakátja ott van a kisdunamente.hu oldalon. Egyébként sok mindent biztosít a szervező, csipes időmérő, 3 kilométerenként frissítés, egyedi jubileumi befutó érem, és még sok minden más.
1: További jó hír, hogy a szabastrandok, az itt található szabastrandok vízminősége tökéletes, tehát lehet fürdeni nyugodtan, nem kell tartanunk semmiféle bakteriális fertőzéstől, veszélytől, úgyhogy szerintem érdemes nyugodtan kihasználni ezt a hétvégén is. És jövő héten indul az augusztusi fesztivál szezon, a Kisdunavízi Fesztivál Ráckevén, illetve a Summerfest Sziget-Szent Miklóson is Tökölön augusztus 15-től egészen 20-áig.
0: Erről majd jövő héten picit bővebben is fogunk beszélni.
1: Így van, biztos vagyok benne.
0: Meg egyébként apró örömök az életben, hogy ugye annak lehet örülni, hogy nálunk itt a térségben van víz. Abban lehet így miben csobbanni.
1: Így van, és itt is szeretném akkor megerősíteni azt, hogy sokan kérdezik, hogy a hajókirándulásokkal mi a helyzet. A Kisdunán biztonsággal lehet hajózni, a víz szintje az megfelelő, úgyhogy akár most hétvégén is lehet még csatlakozni a vasárnapi induláshoz, de egyébként Ráckevén is vannak sétahajó programok szerdán és szombaton, illetve azt hiszem, hogy talán még a héten vasárnap délután is lesz majd. Erről ugyanúgy a kisdunamente.hu oldalon, vagy akár a Ráckevei Turinform irodában is lehet tájékozódni.
0: Szerintem ennél jobb hírrel sem zárhattuk ezt a beszélgetést, meg a mai műsoromat. Gere Áginak, a Kisdunamente TDM szervezet vezetőjének köszönöm szépen.
1: Köszönöm, én is kellemes hétvégét kívánok mindenkinek.
0: Jó hétvégét, én még nem búcsúzom olyan nagyon, mert holnap még jövök, ébresztelek benneteket. Szép napot kívánok mindenkinek, tartsatok a folytatásban is a Lakihegy Rádióval.

0: Balatonfüggöny Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
2: Mammográfia Szigetszent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
3: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
4: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
3: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent. A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
4: Már megyek is, főnök úr. Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszent Miklósi üzletünkbe.
5: Tervezzen előre! Csepel-sziget legnagyobb tüzelőanyagtelepe a Borbély tüzép akciót hirdet.
6: Kihagyhatatlan elővásárlási kedvezménnyel vásárolja meg ebben a hónapban száraz tűzifáját, tölgyből vagy akácból, már hasítottan is.
5: És igény szerint otthonába szállítjuk.
6: Ma megrendeli, holnap már gondtalanul nyaralhat.
5: Borbély tüzép Sziget-Szent Miklóson a Petőfi utca 20 szám alatt.
6: Borbély tüzép, elhivatottság, rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
7: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Tetőzik a hőség. Hétfőre és kedre rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a kormány. Erdélyi házi buli lesz Boldogkővár alján. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ismét kétnapos rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre a kormány. A kabinet 10 előterjesztést nyújtott be, köztük a köznevelési, a rendészeti és a gazdasági jogszabályok sürgős módosítását. Emellett a Tisza frakció kezdeményezte, hogy jövő hét kedden válassza meg az új köztársasági elnököt a parlament. A Fidesz szerint közjogilag érvénytelen lesz a köztársasági elnök választás, ezért felesleges azt megtartani. Az ellenzéki párt közleményében utalt arra, hogy továbbra is Súlyog Tamást tekintik az utolsó, legitim módon megválasztott államfőnek. Hétfőig várják a jelentkezéseket az Egyszülős Csillagpont Fejlesztő Központ harmadik szemeszterére, tájékoztatott az Egyszülős Központ. A program ingyenes, szakmai, terápiás és közösségi támogatást nyújt a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő egyedülálló szülőknek. Az érintett családok a szervezet hivatalos oldalán nyújthatják be jelentkezésüket. Ismét halálos áldozatokat követeltek az éjszakai orosz dróntámadások Ukrajnában, Harkiv megyében 3 meghaltak, Szumiban 12-en, Zaporizsjában pedig 2-en megsebesültek. A támadásban bevásárlóközpont, üzletek, többszintes épületek és családi házak is megrongálódtak. Közben az eddigi legerősebb ukrán dróntámadás érte a volgamenti Jaroszlavli régiót. A helyi olajfinomítóban tűz keletkezett. Végső szakaszába jutott a Hormuzi szoros új hajózási rendjéről szóló megállapodás kidolgozása Irán és Omán között. Az Egyesült Államok nélkül tartott egyeztetések után az iráni külügyi szóvivő közölte, hogy a közös nyilatkozat elkészült és fontos, hogy a továbbiakban se avatkozzanak be külső szereplők a folyamatba. Omán egyelőre nem erősítette meg az iráni álláspontot. erdei házibulival, koncertekkel, filmbemutatóval, valamint borkóstolóval, pálinka felismerő versennyel és kézműves programokkal is várják az érdeklődőket a ma kezdődő várajai akusztik könnyű zenei fesztiválon Boldogkőváralján. Az előadók koncertjei kifejezetten a helyszín hangulatához igazodnak. Részletek a rendezvény honlapján olvashatók. A hatalmas szárazság miatt országszerte erdőtüzekkel küzdenek Szerbiában. A legnagyobb károk a Vajdaság délkeleti részén fekvő Deliblati homokpuszta természetvédelmi területén keletkeztek, ahol ismét fellángolt a néhány nappal korábban már megfékezett tűz, és eddig mintegy 300 hektárnyi fenyőerdő égett le. Az oltásban helikoptereket is bevetettek.
7: Időjárás.
8: Országszerte derült az ég, napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők, csak elszórtan alakulhatnak ki záporok. Napközben 36-42, késő este 25-32 fok várható.
7: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Most pedig. Induljon egy újabb óra
0: a legjobb zenékkel. Ez a Delelő, a mikrofonnál Petró Karesz.
9: Közlekedési infók a Lakihegy Rádióban. A térkép szerint most folyamatos a haladás az M0-ás déli szektorában, de sűrű forgalomra számíthattok a Csepeli úton az M0-ás közelében, valamint a Gyártelepi Hévát járónál és ugyanitt a Hunyadi utcában is. A Gerinc úton úgy tudjuk, hogy nincs torlódás jelenleg, Szigetszent Miklóson pedig jól járható a Csépi út és a Petőfi utca is. Az 510-es úton Taksony és Dunaharaszti mellett is folyamatos a haladás jelenleg. Az 51-esen a Bugyi elágazásnál zajló csomópont átépítési munkálatok miatt várhatóan augusztus 28-áig lezárták a Taksony felé vezető útszakaszt a vasúti átjáróig. A forgalomkorlátozás ideje alatt a MÁV-Volán autóbusz járatai terelő útvonalon közlekednek. Taksony az 51-es főútról a Dunaharaszti jelzőlámpás csomóponton, illetve a Dunavarsányi körforgalmon keresztül közelíthető meg. A munkaterület közelében fokozott figyelemmel a kihelyezett közúti jelzéseknek megfelelően a sebességkorlátozások betartásával közlekedjetek. További jó utat és balesetmentes közlekedést kívánunk mindenkinek!
7: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
7: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
9: Vidám szép napot kívánok mindenkinek augusztus 6-án, csütörtökön, a Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál pedig Petró Karesz. A mai műsorban szó lesz arról, hogy pontosan miért viseli meg az embert ennyire a hőség, és mit tehetünk ez ellen. Beszélünk a filmes hírek között arról, hogy állítólag bizonytalanná vált az Avatar jövője. James Cameron karrierje utolsó szakaszában azt mondta, hogy más történetekre fókuszálnak. Hamarosan hozom majd a mai évfordulókat, és persze rengeteg térségi programajánlatot. Töltsétek velem a következő

Augusztus 6-án csütörtökön a Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban. A mai névnaposaink pedig a Berták és Bettinák, Isten éltesse őket. A Békevilág Tanács elnöksége 1978. július 13-i moszkvai ülésszakaszának javaslatára augusztus 6-át Hiroshima atombombázásának évfordulóját a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapjává nyilvánították. Ugyanis 81 évvel ezelőtt, 1945-ben ledobták az első atombombát Hiroshimára, 140 ezer emberrel végzett a robbanás, a bomba neve Little Boy volt. 54. szülinapját ünnepli ma az angol énekesnő, a Spice Girls egykori tagja Geri Halliwell, 45 évvel ezelőtt pedig bemutatták a Sztárcsinálók című magyar rockoperát. Szövegét Miklós Tibor írta, zenéjét Várkonyi Mátyás szerezte. Ős bemutatója a Győri Sportcsarnokban volt 1981. augusztus 6-án. Az ős bemutató hatalmas sikert aratott, leginkább Szolnoki Tibor Néró alakítását dicsérte a szakma. Innen folytatjuk nem sokára.

Itt a Delelőben augusztus 6-án továbbra is a mai évfordulókról hallhattok. 100 évvel ezelőtt New Yorkban a Warner Brothers bemutatta a Vitaphone-t, a hanglemezes vetítőrendszert. A Vitaphone volt az első olyan jól működő vetítőrendszer, amelyen már többé-kevésbé szinkronban szólalt meg a hang a képpel. 35 évvel ezelőtt elérhetővé vált az első ismert World Wide Web oldal. Sir Tim Berners-Lee Genfben a CERN magkutató központban fejlesztette ki a világ első webböngésző programját. Az oldal ma már eredeti helyén nem elérhető. 74. szülinapját ünnepli ma az ismert énekesnő Balázs Klári. Ma szülinapos az Oscar és Golden Globe díjas kínai származású, malajziai színésznő és táncosnő Michelle Yeo. És 20 évvel ezelőtt Jenson Button világbajnok a Hungaroringen megszerezte élete első futamgyőzelmét. Ezek voltak a legfontosabb mai évfordulók, nem sokára pedig az aktuális térségi hírekkel és programajánlatokkal megyünk tovább itt a Lakihegy Rádióban. Let's have some fun.

0: Érdekes történetek. Itt élünk. Szórakoztató programok. Itt élünk.
1: Fedezd fel velünk a Csepel-sziget értékeit.
0: Itt élünk. A Lakihegy Rádió riport műsora.
1: Kedden este 8-kor. A hírek után.
0: FM 107. FM 107.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Káprázatos táncelőadások és koncertek várják a közönséget a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválon augusztus 15-e és 20-a között.
3: Idén is kertmozival indítjuk a fesztivál programját.
2: A Magyar Gála műsorában fellép a Kéve és a Napraforgó néptánc együttes.
3: A táncpanoráma előadásait külföldi táncosok színesítik, akik Grúziából, Szlovákiából, Chiléből, Uruguayból, Indonéziából és Görögországból érkeznek hozzánk.
2: Fergeteges hangulatot ígér a Parnograszt együttes. Sodró lendület, vérpesdítő ritmusok és hamisítatlan cigányvilág zene várja a közönséget.
3: Idén visszatér hozzánk az örök kedvenc, a Csík zenekar, a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője.
2: A Gyermekek Summerfestje augusztus 16-a és 19-e között délutánonként várja a gyerekeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt.
3: A Hungarikon kiállításunk idén a Cifraszűrt mutatja be vendégeinknek.
2: Zárónapunkon augusztus 20-án Szent István király napján ünnepi megemlékezéssel, majd a nemzetközi gálával a Táncpanoráma fellépőinek lenyűgöző műsorával búcsúzunk. További információ a summerfest.ssm.com oldalon. Jegyek kaphatók a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, valamint a sárgaház.jegy.hu oldalon.
4: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül Toldi Medical. Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, Dunaharasztin és Szigetszentmiklóson. Várandósági, hormonális, diabetológiai, endokrinológiai vagy tumormarker vizsgálatra van szüksége? Szakképzett csapatunk már több száz elégedett páciensnek segített gyors és pontos eredményekkel. Bízza ránk ön is a laborvizsgálatát. Megtalál minket Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán, a Sarokvilla épületében. Dunaharasztin a fő 120 alatt. Szigetszentmiklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál. Ne várakozzon, bízza ránk laborvizsgálatát. Foglaljon időpontot a sarokvilla.hu vagy a toldimed.hu oldalon. Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
5: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak az év bármely napján. Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Leállítják az ivóvízzel működő öntözőrendszereket Szigetszentmiklóson. Leállítja a vezetékes ivóvízhálózatról működő automata közterületi öntözőrendszereket az Arias Nonprofit Kft. Szigetszentmiklóson. Az intézkedést az országos víztakarékossági felhívások, valamint az ivóvízellátás biztonságának megőrzése érdekében vezetik be Nagy János polgármester kezdeményezésére. A társaság tájékoztatása szerint a saját kútról vagy más nem ivóvízbázisról működő öntözőrendszerek továbbra is üzemelhetnek, így ahol erre lehetőség van, továbbra is gondoskodnak a város zöld területeinek, fájnak és dísznövényeinek öntözéséről. Az Arias Nonprofit Kft. Arra kéri a lakosságot, hogy a rendkívüli hőség idején takarékosan használja a vezetékes ivóvizet. A cél, hogy a szükséges víztakarékossági intézkedések mellett hosszú távon is biztosított maradjon a folyamatos és biztonságos ivóvízellátás Szigetszentmiklóson. 6. helyen zárt a közönségszavazáson a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola. Lezárult az ország iskolája 2026 elnevezésű pályázat közönségszavazása, amelyet a Magyar Színház hirdetett meg. A versenyben 13 oktatási intézmény indult, a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola pedig a közönségszavazás eredményeként a 6. helyen végzett. Az iskola közleményében köszönetet mondott mindazoknak, akik szavazatukkal vagy a pályázati anyag megosztásával támogatták az intézményt a megmérettetés során. Külön elismerésben részesítették Molnár Vég Judatot a pályázati kisfilm elkészítésért, valamint a diákokat és pedagógusokat, akik közreműködtek a videó megvalósításában. Az intézmény hangsúlyozta, A közös munka és az összefogás fontos szerepet játszott abban, hogy az iskola sikeresen szerepelt a nemzeti színű megmérettetésen. Az SKSK férfi kézilabda csapatának első keretével tölti a felkészülést Kubics Nándor. Az U21-es csapat kapusa a felkészülési időszak legelejétől megkapta a lehetőséget, hogy az élvonalbeli Sziget Szent Miklósiak keretébe beverekedje magát. Kilvinger Bálint vezetőedző elmondta, amikor és annyiben van olyan fiatal játékos, aki kiemelkedik az utánpótlásból, ő nyitott rá, hogy azonnal meghívja a nagy csapathoz. Hozzátette, utána persze ezeknek a játékosoknak bizonyítaniuk kell, és a fiatal kapus egyelőre nagyszerűen helytállt.
7: Akkor is Nándi van, aki kapuban dolgozik most velünk, ugye ő csatlakozott, ugye tavalyi bajnok csapatnak a tagja volt, ő az, aki első körben csatlakozott hozzánk. De alapvetően nyitott vagyok erre, ugye ha látunk olyan játékost ugye az utánpótlásban, aki mindenképpen érdemes lenne felhozni a felnőttet, akkor ezt meg fogjuk majd tenni.
6: Tovább jutott a MOL Magyar Kupa első fordulójából a Dunaharaszti labdarúgó csapata. Az egyébként MB3-ban szereplő DMTK a Megye 1-es Török Szent Miklós vendége volt, és viszonylag simán 1-3-ra elintézte ellenfelét. További jó hír a térségieknek, hogy a nagy melegre és az energiaválságra tekintettel az MLS elhalasztotta az MB3 délnyugati csoportjának harmadik fordulóját, így azt nem most, hanem szombaton játsszák majd le a csapatok.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
3: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Államalapító Szent István királynapi ünnepségre várják az érdeklődőket augusztus 20-án Halásztelken a Malonyai kastélyba. 11 órától Jelényi László református lelkész tart ünnepi áhítatot és áldáskérést, majd az új kenyér megszentelésére Prodán Gábor görögkatolikus esperes celebrálásával kerül sor. A megemlékezésen közreműködik Mészáros Tamás színművész, énekes, valamint Halásztelek mozgáskorlátozottak és nyugdíjasok egyesülete. Indul a Sziget-Szentmiklósi Életmódváltó Klub következő évada. Augusztus 26-án egy workshoppal kezdenek, melynek címe Immunerősítés ősszel is természetesen. Az interaktív foglalkozás alatt készítenek természetes alapú fertőtlenítő takarítókendőt, házi immunerősítő mézes keveréket, illetve egészséges kókuszgolyót őszi fűszerekkel. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az eseménnyel kapcsolatos további információkért látogassatok el a sárgaház.com weboldalra. Koncertekkel, tánc műsorral és látványos esti programokkal készül a Summerfest tököli helyszíne. A Tököli Művelődési Központ és Könyvtár parkolójában augusztus 18-án a Magna Cum Laude koncertje nyitja az esti programokat, másnap pedig nemzetközi táncegyüttesek mutatkoznak be a táncpanorámán. Augusztus 20-án az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó műsort zenés tűzijáték és utcabál követi, pénteken nemzetiségi gála műsor és rácbál várja a közönséget. Szombaton pedig a Magyar Állami Népi Együttes előadása és a fesztivál záró buli zárja a Tököli programsorozatot. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

A Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban. Dunaharasztina a József Attila Művelődési Házban október 2-án pénteken este 6 órakor kezdődik majd a Mi vár ránk a halál után című előadás. Az estet dr. Pressing Lajos pszichológus és buddhista tanító vezeti majd, aki egy izgalmas utazásra kalózol minket a híres tibeti halottas könyv világába. Mióta nyugati nyelveken is közzétették ezeket az eredetileg csak beavatottak számára hozzáférhető titkos tanításokat, emberek millióinak befolyásolta a gondolkodását a halálról és az élet utáni lét kérdéseiről. Az előadás betekintést nyújt abba, hogyan tekintenek a tibeti kultúrában a halál folyamatára és az azt követő közös létre. E könyv szuggesztív, sokak számára misztikus világa nem csak a tibetiek, hanem a nyugati közönség számára is új megvilágításba helyezi a halál fogalmát és az utat, amelyen egyszer mindannyiunknak végig kell haladnunk. Fedez fel egy új perspektívát, amely fényt vet az élet és a halál kérdéseire, egy lenyűgöző, időtlen utazást, amely a mindennapi életünknek is új értelmet ad. Az előadás tehát október 2-án, pénteken este 6 órakor kezdődik majd Dunaharasztin a József Attila Művelődési Házban. További információt az esemény közösségi oldalán találhattok.

Helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy rádióban, a mikrofonnál Petró Karesz, és ahogy a Sziget-Szentmiklósváros hivatalos Facebook oldalán is olvasható, dr. Szabó Enikő, helyettes országos tisztifőorvos a harmadfokú hőségriasztást augusztus 7-én pénteken 24 óráig meghosszabbította. Az országos tisztifőorvos a Hungaromet előrejelzése alapján harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére. A tartós hőség különösen megterhelheti a szervezetet, ezért fontos, hogy fokozottan figyeljünk saját és idős hozzátartozóink egészségére. Nagy melegben fontos a megfelelő folyadékpótlás, ehhez vizet vagy cukormentes italokat válasszatok. 11 és 16 óra között lehetőleg ne tartózkodjatok a tűző napon. Az erős napsugárzás napszúrást, hőkimerülést vagy hőgutát okozhat, melynek tünetei lehetnek a fejfájás, hányinger, szédülés, láz és tudatzavar. Ha a napon álló autóban hagyott gyermeket, idős embert vagy házi állatot látnátok, azonnal hívjátok a 112-es segélyhívó számot. Fontos még, hogy a kánikulában csökken a kémények húzat hatása, ezért a nyílt égésterű vízmelegítők környezetében szénmonoxid keletkezhet. A balesetek elkerülése érdekében használjatok szénmonoxid érzékelőt. Vigyázzunk magunkra, és vigyázzunk egymásra is. Kitartást mindenkinek!

Május pont, hogy éles, emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont, tombol a nyár.

0: 11 órakor hír összefoglalóval megyünk tovább itt a Lakihegy Rádióban. A következő 60 percben pedig válogatunk majd az aktuális térségi programok közül.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszent Miklóson.
3: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
2: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
3: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
2: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozon-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
3: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
2: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
4: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
5: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
4: Uramisten!
5: Talán valami baj van.
4: Nincsen.
5: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
4: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Szigetszent Miklós, Bajcs Zsilinszky utca 43/B.
6: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk. Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
7: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika, Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11, www.sarosioptika.com. Sárosi Optika, láss többet a világból!
1: Ez reklám volt.
8: Hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Tetőzik a hőség, növekedett a kereslet az albérletek iránt. A BKK hosszabb üzemidővel szállítja az utasokat szombaton. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ismét rendkívüli kétnapos parlament ülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre a kormány. A kabinet 10 előterjesztést nyújtott be, köztük a köznevelési, a rendészeti és a gazdasági jogszabályok sürgős módosítását. Emellett a Tisza frakció kezdeményezte, hogy jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt a parlament. A Fidesz közleményében utalt arra, hogy továbbra is Sólyog Tamást tekintik az utolsó, legitim módon megválasztott államfőnek. Mérsékelten növekedett a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után az albérletek iránti országos kereslet, derül ki az egyik vezető ingatlanpiaci portál adataiból. Az elmúlt két hétben országosan 6%-kal emelkedett a kiadó lakások iránti telefonos napi érdeklődés. Ez 0,6%-os erősödést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest. Hétfőig várják a jelentkezéseket az Egyszülős Csillagpont Fejlesztő Központ harmadik szemeszterére, tájékoztatott az Egyszülős Központ. A program ingyenes szakmai, terápiás és közösségi támogatást nyújt a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő egyedülálló szülőknek. Az érintett családok a szervezet hivatalos oldalán nyújthatják be jelentkezésüket. Zavartalan a hazai bankszektor működése a fokozott energiatakarékosság idején is, közölte a Magyar Bankszövetség. A pénzintézetek többféle módon is csökkentik fogyasztásukat, és arra ösztönzik ügyfeleiket is, hogy tudatosan tervezzék meg banki ügyeik rendezését. Érdemes igénybe venni például a gyors és kényelmes digitális csatornákat. A munkanap áthelyezés miatt az iskolaszüneti munkanapi menetrend szerint közlekednek a fővárosi közösségi közlekedési járatai szombaton. A turisztikai és szabadidős szempontból kiemelt vonalakon ugyanakkor a megszokott hétvégi sűrűbb forgalmat biztosítja a BKK. Pénteken az éjszakai járatok és a metrók is a hétvégeken megszokott hosszabb üzemidővel szállítják az utasokat. Szudánban a háború és a klímaváltozás miatt veszélybe kerültek az afrikai ország ősi piramisai. Az UNESCO világörökségi listáján szereplő több mint 200 piramis a korunk előtt 8 és 4. század között épült. 3 éve zajlik a világ legsúlyosabb humanitárius válságát okozó polgárháború. Emiatt széthullott az állagmegóvást végző szakembergárda, a klímaváltozás pedig visszafordíthatatlan pusztítást végez az építményekben.
8: Időjárás.
9: Országszerte derült az ég, napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből legfeljebb csak elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Délután 36-42, késő este 25-32 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 27, a Tisza tó 24 fokos.
1: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
8: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
1: A legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
0: Megyünk tovább a legfrissebb közlekedési információkkal itt a Lakihegy Rádióban. Továbbra is torlódásra kell számítanotok a gyártelepi hévátjárónál, valamint sűrű a forgalom a Csepeli úton is az M0-ás közelében. Információink szerint a második Rákóczi-Ferenc út Halásztelki, Lakihegyi és Fővárosi szakaszán nincs torlódás, és az M0-ás déli szektora is jól járható. Ugyanakkor a keleti szektorban az M5-ös autópálya csomópontja után az M3-as autópálya felé vezető oldalon a belső elválasztó sávban kaszálnak. A 23-as kilométertől a 40-es kilométerig mozgó terelés mellett a belső sávot lezárják, a munkavégzés mögött 1-2 kilométeres torlódás alakult ki. Folyamatos a haladás Dunaharaszti és Taksony mellett az 51-es és 510-es úton. Nem kell torlódásra készülnötök Dunavarsány, Majosháza és Áporka mellett sem az 51-esen, és jól járható a Soroksári út, a Haraszti út, illetve a Grassalkovics út is. Csepelen a Tellerede úton és a Kossuth Lajos utcában nem látok torlódást. További jó utat kívánunk mindenkinek!
8: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
8: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
0: Térségi programajánlatokkal folytatjuk a Delelőt itt a Lakihegy Rádióban. Sziasztok, a mikrofonnál továbbra is Petró Karesz. Hamarosan pedig szó lesz majd arról, hogy ezen a pénteken is vár titeket Dunavarsányban a Társasjátékklub.

Ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban, Sziget-Szent Miklóson pedig idén augusztus 15-e és 20-a között zajlik a Summerfest nemzetközi kulturális fesztivál, de persze ne feledkezzünk meg a gyermekekről sem, hiszen idén is lesz gyermekek Summerfestje. Augusztus 16-án megnézhetitek a Szotyola együttes műsorát, augusztus 17-én pedig a Kisbogár együttes érkezik majd interaktív gyerekműsorral a Városi Könyvtár és Közösségi Házhoz. Augusztus 18-án pedig a Fabula Báb Színház Nagy akarok lenni című báb előadását nézhetitek meg. Ismét ellátogat a Gyermekek Summerfestjére augusztus 19-én a Lara Mesék Társulat. Előadásuk címe Mesél az erdő. További információt az említett előadásokról és egyébként a Summerfest további programjairól a summerfest-ssm.com oldalon olvashattok. Válogassatok tehát kedvetekre, és találkozzunk az idei Summerfest nemzetközi kulturális fesztiválon.

augusztus 6-án a Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban, Dunavarsányban pedig a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban augusztus 7-én, azaz holnap este 6 órától ismét vár titeket a Társasjáték Klub. Ha szereted a társasjátékokat, vagy csak kipróbálnál valami újat, akkor ott a helyed. A társasjátékok világa ma már jóval több, mint a régi klasszikusok. Izgalmas történetekbe csöppenhetsz, együtt gondolkodhatsz másokkal, taktikákat építhetsz, vagy épp könnyed, nevetős parti játékokkal kapcsolódhatsz a többiekhez. Ez egy olyan közösségi élmény, ahol új embereket ismerhetsz meg, fejlődhet a kreativitásod, a stratégiai gondolkodásod, és közben egyszerűen jól érzed magad. A klubba minden 12 év feletti játékost szeretettel várnak, legyen kezdő vagy tapasztalt szinten. A kínálatban sokféle társas játék szerepel, így mindenki megtalálhatja a hozzáillőt, stratégiai, kooperatív vagy akár a klasszikus darabok is várnak. Ha van otthon játékod, amit szívesen játszanál, de nincs hozzá társaság, vidd magaddal bátran, itt biztosan találsz partnereket. További információt a Társasjáték Klub Facebook oldalán találhattok. Az esemény tehát holnap este 6 órakor kezdődik Dunavarsányban a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban.

0: rádiója. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
2: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
3: A Toldi Dentál fogorvosi rendelőkben már 25 éve nyújtunk professzionális fogászati ellátást pácienseinknek a Sziget-Szent Miklósi régióban. Implantátumra vagy fogpótlásra van szüksége? Esztétikai fogászati szolgáltatást venne igénybe? Esetleg fogszabályozáshoz keresi a megfelelő szakembert? Forduljon hozzánk! Megtalál minket Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarokvilla épületében. Honlapunk www.sarokvilla.hu. Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
0: Ez volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Az energiakrízis idején a lakosság is sokat tehet a helyzet javításáért, hívta fel a figyelmet Perticsné Kácsor Andrea, a térség országgyűlési képviselője. A július 30-ától elrendelt harmadfokú hőségriasztás, valamint a tartós aszály és az extrém hőmérséklet jelentős terhelést tótt az energiarendszerre. Perticsné Kácsor Andrea a rádiónknak elmondta, az emberek, vállalatok, önkormányzatok és intézmények összefogása ezúttal is megmutatkozott, hiszen vasárnap mintegy 700 megawattnyi, vagyis másfél paksi blokknyi villamos energiát sikerült megtakarítani. Hozzátette, a legkritikusabb időszak este 5 és 10 óra között van, amikor a napelemek már csak kisebb hatásfokkal termelnek energiát. Kiemelte, továbbra is fontos, hogy a lakosság tudatosan használja az áramot, és lehetőség szerint csökkentse a csúcsidőszakban jelentkező fogyasztást.
6: 6400 megawattra tervezték a tegnap esti kapacitást, és ehhez képest 5700 megawatt energiafelhasználás történt. Ez nagyon fontos, viszont azt is kell tudni, hogy mindig az adott pillanatban kell meglegyen az egyensúly. Tehát minden nap, minden percben arra kell törekednünk, és azt kell mérlegelnünk, hogy az adott fogyasztásunk az halasztható, rendkívül fontos-e, és úgy érdemes ütemezni akár a mosásokat, akár a porszívózást, hogyha lehetséges is otthon vagyunk, akkor azokban az órákban, amikor egyébként a napelemek is termelnek országosan.
5: Stabil az ivóvízellátás és az energiaellátás is térségünkben, hangsúlyozta Perticsné Kácsor Andrea, Pest vármegye 10-es választókerületének országgyűlési képviselője. Kiemelten a hétvégén olyan rendelet is született, amely felülírja a rotációs kikapcsolási sorrendet. A lakosság megnyugtatására hangsúlyozta, szükség esetén ugyan sor kerülhet korlátozásokra, de ezek célja az ellátórendszer biztonságának fenntartása. Mint mondta, a Sziget-Szent Miklósiaknak és a környéken élőknek sem kell aggódniuk, hiszen az elsődleges cél, hogy továbbra is stabil áram és vízellátás álljon rendelkezésre a térségben.
6: A hétvégén egy olyan rendelet is született, ami felülírja az eddigi rotációs kikapcsolási sorrendet, tehát mindenképpen szeretném megnyugtatni a lakosságot, hogy ha bármi problémát lát is a kormányzat, akkor elsősorban az új rendelet értelmében az állami leállítások indulnak meg, illetve a cégeknek a vállalt korlátozásai lesznek betartatva. Tehát a cél az a stabil áram és vízhálózatnak a megőrzése, és ehhez nagyon jó, hogyha hozzá tudjuk tenni a részünket.
5: Iskolakezdési támogatással segíti a családokat Szigetbecse önkormányzata. A támogatást azok a családok jogosultak, akik a szigetbecsei állandó bejelentett lakcímmel rendelkeznek, és általános iskolás korú gyermekük után kérelmet nyújtanak be. A kérelmeket szeptember 1-ig lehet benyújtani. A támogatás összege gyermekenként 15 ezer forint, amelyet az igénylés benyújtását követő 30 napon belül fizet ki az önkormányzat a szülő vagy törvényes képviselő részére. A kérelem Szigetbecse község önkormányzatának hivatalos közösségi oldalán található.
4: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. Programajánló.
7: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Csík zenekar koncert lesz augusztus 19-én Sziget-Szent Miklóson, a Szent Erzsébet téren, a Summerfest kulturális fesztiválon. A zenekar a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője, 38 évet töretlen népszerűséggel. Pályafutása alatt számos rangos díjat nyert el, többek között Kossuth díjat, Prima Primissima díjat, Magyar Örökség díjat és Fonogram díjat. Koncertjei során a hagyományos népzenét ötvözi a kortárs zenei irányzatokkal, miközben tisztelettel ápolja a hagyományok. A zenekar előadásai mindig különlegesek, és mindenki megtalálja a számára legkedvesebb zenei élményt. Rendszeresen együttműködik olyan neves művészekkel, mint Presser Gábor, Karácsony János, Lovasi András, Kis Tibor, Földes László Hobó és Bagossi Norbi. 2025-től a zenekar Gál Tiborral, a tehetséges ifjú énekes hegedűssel folytatja pályafutását, megújult formában, de megőrizve a Csík zenekarra jellemző zeneiséget és lendületet. Bővebb információkért keressétek a www.summerfest-ssm.com oldalt. A Mindörökké nyár című amerikai vígjátékot nézhetitek meg a Summerfest keretein belül a Sarok kertmoziban augusztus 15-én este. A filmről. Ginny, Mary és Nora valaha a legjobb barátnők voltak, és azt csinálták, amit a legjobb barátnők szoktak. Minden nyáron együtt mentek táborozni, ahol boldogan poénkodtak és pasiztak. Aztán eltelt néhány évtized, és Ginny, aki azóta is fő foglalkozásának tekinti, hogy fiatal maradjon, úgy dönt, még egyszer összetrombitálja a régi csajokat. Együtt töltenek pár napot a régi táborban, és bár sok minden történt velük azóta, és nagyon más helyekre sodorta őket az élet, elég egy pillanat, és ők onnan folytatják, ahol valaha abba hagyták. Ismét megállás nélkül bolondoznak egymással, küzdenek a legváltozatosabb módon a körülöttük táborozókkal, és ha már táboroznak, a pasizás sem maradhat ki. Tulajdonképpen semmi sem változott, leszámítva, hogy a vidám lánycsapat mindegyik tagja elmúlt 70. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Programajánlattal folytatjuk a Delelőt már is itt a Lakihegy Rádióban. Immár második alkalommal vár szeretettel mindenkit a Csepel-szigeti veterán találkozó, mégpedig szeptember 5-én szombaton délelőtt 10 órától a Szigetszentmiklósi Osan parkolóban. A 2025-ös nagy sikerű veterán találkozó második felvonása lesz ez tehát. Veterán találkozó Szigetszentmiklóson a Csepel autógyár otthonában, ahol a Csepel járművek mellett sok más érdekes, minősített régi járművet lehet majd megnézni. Csepel, Ikarus, Dutra, nézzétek meg élőben a magyar járműgyártás nagyvasait és még sok minden mást. A belépés az eseményre ingyenes. A regisztrációval kapcsolatos részletek pedig hamarosan megtalálhatók a miklosimuseum.hu/veterán oldalon. Érdemes követni az esemény közösségi oldalát, keressetek rá, második Csepel-szigeti veterán találkozó. Az esemény tehát szeptember 5-én, szombaton délelőtt 10 órakor kezdődik majd. Jó szórakozást kívánok mindenkinek, aki ott lesz.

Augusztus 6-án továbbra is a Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban. Most vasárnap pedig, azaz augusztus 9-én Ráckevén kenutúrára várnak mindenkit a Kis-Dunán. Az egynapos könnyed kenutúra Ráckevét és környékét mutatja be a vízi élet szépségeivel. A túrát pedig azoknak ajánlják, akik csak most ismerkednek a kenuzással, és egy szép napot szeretnének eltölteni a természetben, a vízen. A gyülekező reggel 8:30 és 9 között történik majd a keszeksor 7 szám alatt. 9 órától rövid felkészítést tartanak a szervezők a kenuzásról, annak érdekében, hogy mindenki megismerje az evezés és a kenuzás alapjait. Egy kis gyakorló evezés után a résztvevők nekivágnak a Kerek-Zátony sziget megkerülésének. A sziget hossza 1,3 km észak-déli irányban helyezkedik el a város alatt. Elhaladva a kiindulási pont előtt megcsodálhatjátok a Senki-szigetet, amely természetvédelmi terület a maga állat és növény világával. A városba visszaérve megnézhetitek a Kis-Duna egyetlen működő hajómalmát, mely gyönyörű égköve a városnak. A könnyed pihenés után újra vízre szállnak a résztvevők északi irányba, és az Árpád híd alatt átevezve elérik a Balabán lagúna bejáratát. A 3-4 méter széles fákkal benőtt vadregényes helyen végighaladva, napsütéses időben találkozhattok teknősökkel, hattyúkkal, hidak alatt bujkálhattok, majd visszajuttok a soroksári Duna főágba. Innen már csak visszatérve a kiindulási pontra, a résztvevők leülnek és elfogyasztják a jól megérdemelt ebédet. A túra távolsága 10 km, a nehézségi szint pedig könnyű. További információt a most vasárnapi kenutúráról a kisdunamente.hu oldalon olvashattok.

0: Délben hírösszefoglalóval megyünk tovább itt a Lakihegy Rádióban. A következő órában pedig kiderül, hogy miért viseli meg az embert ennyire a hőség, és mit tehetünk ellene.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceit szólnak.

0: Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
2: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban, a

0: szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Töltődj fel Ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez, élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Te teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázs kezeléssel. Aqualand Ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-lend.hu. Wow! Aqualand!
3: Ez reklám volt.
4: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Tetőzik a hőség, növekedett a kereslet az albérletek iránt. Több helyen is bozótüzek keletkeztek az országban. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Ismét rendkívüli kétnapos parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre a kormány. A kabinet 10 előterjesztést nyújtott be, köztük a köznevelési, a rendészeti és a gazdasági jogszabályok sürgős módosítását. Emellett a Tisza frakció kezdeményezte, hogy jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt a parlament. A Fidesz közleményében utalt arra, hogy továbbra is Súlyog Tamást tekintik az utolsó legitim módon megválasztott államfőnek. Mérsékelten növekedett a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után az albérletek iránti országos kereslet, derül ki az egyik vezető ingatlanpiaci portál adataiból. Az elmúlt két hétben országosan 6%-kal emelkedett a kiadó lakások iránti telefonos napi érdeklődés. Ez 0,6%-os erősödést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest. Júniusban 3%-kal nőtt a kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos időszakához képest, közölte a KSH. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 1,8, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 5%-kal bővült az értékesítés. Az üzemanyag kiskereskedelemben minimálisan visszaesett a forgalom. Megváltozott rendben dolgoznak a főkert munkatársai a hőségben, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely azt írta, a locsolás nagy részét a hajnali órákban végzik, amikor a víz kevésbé párolog el. Hozzátette, a takarékosságban elsőbséget élveznek a fiatalfák, valamint a szélsőséges időjárásnak leginkább kitett növények. Több helyen is bozótüzek keletkeztek az országban, kigyulladt egy ligetes terület a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tiszalökön, a Fejér megyei Ercsiben pedig aljnövényzet ég. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a tűz ott mintegy másfél hektárnyi területet érint. Az oltást hivatásos és önkéntes tűzoltók végzik. A drasztikus vízszint csökkenés súlyos kihívás elé állítja a magyar haltermelőket. Hívta fel a figyelmet a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet. A szakemberek szerint a felmelegedő vízben nő az oxigénhiány kockázata, ami veszélyezteti a halállományt. A kármentés érdekében a haltermelők folyamatos oxigénméréssel, a táplálóvíz beosztásával és levegőztetéssel igyekeznek stabilizálni a vizet. A munkanapát helyezés miatt az iskolaszüneti munkanapi menetrend szerint közlekednek a fővárosi közösségi közlekedési járatai szombaton. A turisztikai és szabadidős szempontból kiemelt vonalakon ugyanakkor a megszokott hétvégi sűrűbb forgalmat biztosítja a BKK.
4: Időjárás.
5: Országszerte derült az ég, napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Délután 36-42, késő este 25-32 fok várható.
3: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében.
4: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
3: A legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
6: Közlekedési infók a Lakihegy Rádióban. Az M0-ás autóúton a keleti szektorban az M5-ös autópálya csomópontja után az M3-as autópálya felé vezető oldalon a belső elválasztó sávban kaszálnak. A 23-as kilométertől a 40-es kilométerig mozgó terelés mellett a belső sávot zárják, a munkavégzés mögött 1-2 kilométeres torlódás alakult ki. Információink szerint erős a forgalom a Csepeli úton az M0-ás közelében, és torlódást számíthattok még mindig a Gyártelepi Hévát járónál is. Úgy tudjuk, folyamatos a haladás a Gerinc úton és a Kántor úton, valamint Dunaharaszti és Taksony mellett az 51-es és 510-es úton egyaránt. Az 51-esen a Bugyi elágazásnál zajló csomópont átépítési munkálatok miatt várhatóan augusztus 28-áig lezárták a Taksony felé vezető útszakaszt a vasúti átjáróig. A forgalomkorlátozás ideje alatt a MÁV-Volán autóbusz járatai terelő útvonalon közlekednek. Taksony az 51-es főútról a Dunaharaszti jelzőlámpás csomóponton, illetve a Dunavarsányi körforgalmon keresztül közelíthető meg. További jó utat kívánunk mindenkinek, óvatosan és nagyon türelmesen közlekedjetek a térségi utakon.
4: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
4: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
6: Egy nagyon fontos, szerintem mindenkit érintő témával folytatjuk a Delelőt itt a Lakihegy Rádióban. Miért viseli meg az embert ennyire a hőség, és mit tehetünk ellene? A mikrofonnál továbbra is Petró Karesz, töltsétek velem ezt az órát is.

helyben vagyunk, ez itt a Telelő a Lakihegy Rádióban. Minden bizonnyal hozzá kell szoknunk az extrém magas és hosszantartó hőhullámokhoz. A 35 Celsius fok feletti hőmérséklet azonban jóval kívül esik az ember normál működési tartományán. Miért visel meg bennünket a nagy hőség, miért veszélyes az idősekre, miért nem alszunk jól a melegben, és mit tehetünk a káros hatások ellen? Ezekre a kérdésekre is választ ad egy cikk, amely Gulyás Attila, a Hunren Kísérleti Orvostudományi Intézet agykutató biológusa által jegyzett szürke állomány blog két bejegyzése alapján született. Az embernek, mint minden emlősnek, jelentős mennyiségű energiára van szüksége a működéshez. Testünk ezt az energiát elsősorban cukrok elégetésével állítja elő, eközben azonban úgynevezett hulladékhő termelődik, amitől meg kell szabadulnunk. A hőleadásnak többféle módja is van. A normál hőmérsékleti tartományban, azaz 10 és 23 Celsius fok között, a felesleges hő mintegy kétharmadát hősugárzással adja le a testünk. Emiatt az infravörös tartományban komoly sugárzást bocsát ki az emberi test, így találnak meg bennünket és az emlősöket is, az éjjellátó kamerák, vagy mondjuk a csörgőkígyók. Innen folytatjuk a témát nem sokára.

Témánk itt a Delelőben, hogy miért viseli meg az embert a hőség, és mit tehetünk ellene. Ha nem tud kellőképpen hűlni a testünk, a szervezet egy másik módszert, a párologtatást, vagyis az izzadást választja. Az ember egyik érdekes evolúciós trükkje, hogy majdnem az egész testén keresztül tud izzadni. Ehhez ugyan el kellett veszíteni a testszőrzet nagy részét, de mégis előnyt jelent a legtöbb állathoz képest. Gondoljunk a hőségben lihegő kutyákra. Ha azonban a levegő páratartalma magas, mint a trópusokon, vagy egy kiadós nyári zivatar után, vagy áll a levegő és az elpárolgott izzadság a testünk körül marad, ez a módszer nem elég hatékony. Ilyenkor jöhet jól egy ventilátor, amely szárazabb levegőt juttat a közelünkbe, fokozva ezzel a test párolgását és a testünk hűtését. A végső megoldás a hőáramlás lehet, amikor a testhőmérsékletnél alacsonyabb hűtőközeggel vesszük körül magunkat, magyarán beülünk egy kád hűvös vízbe, vagy legalább hideg vizes törölközőt tekerünk magunkra. A tanulmány teljes terjedelmében a Hunren weboldalán olvasható el.

0: Minden reggel veletek ébredek.
1: A nagyinál is ti szóltok. Veletek még a munka is jobban megy.
2: Valakihegy Rádió. FM 107. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Káprázatos táncelőadások és koncertek várják a közönséget a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválon augusztus 15-e és 20-a között.
4: Idén is kertmozival indítjuk a fesztivál programját.
3: A Magyar Gála műsorában fellép a Kéve és a Napraforgó néptánc együttes.
4: A táncpanoráma előadásait külföldi táncosok színesítik, akik Grúziából, Szlovákiából, Chiléből, Uruguayból, Indonéziából és Görögországból érkeznek hozzánk.
3: Fergeteges hangulatot ígér a Parnograszt együttes. Sodró lendület, vérpesdítő ritmusok és hamisítatlan cigányvilágzene várja a közönséget.
4: Idén visszatér hozzánk az örök kedvenc, a Csík zenekar, a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője.
3: A Gyermekek Summerfestje augusztus 16-a és 19-e között délutánonként várja a gyerekeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt.
4: A Hungarikon kiállításunk idén a cifraszűrt mutatja be vendégeinknek.
3: Zárónapunkon, augusztus 20-án, Szent István király napján ünnepi megemlékezéssel, majd a Nemzetközi Gálával, a Táncpanoráma fellépőinek lenyűgöző műsorával búcsúzunk. További információ a summerfest.ssm.com oldalon. Jegyek kaphatók a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, valamint a sárgaház.jegy.hu oldalon.
5: Engedj a csábításnak.
6: A Ráckevei Aqualand termális élményfürdő minden szerdán, pénteken és vasárnap kényeztető szaunaestre invitál. Szakképzett szaunamestereink felejthetetlen élménnyé varázsolják a szaunázást. A szaunaprogramok mellett igénybe veheted a termál és gyógyvizes medencéket, úszómedencét, sókamrát, gőzfürdőt és a további kikapcsolódást biztosító szolgáltatásokat. Az est folyamán frissítő teát és gyümölcstálat is felszolgálunk. További információ jókért látogass el a honlapunkra, vagy kövesd az Aqualand közösségi oldalát.
5: Wow, Aqualand!
7: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika, Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11, www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
2: Ez reklám volt.
8: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Figyeljünk egymást a rendkívüli hőség idején. A rendkívüli melegben is fontos, hogy odafigyeljünk egymásra, és ha útnak indulunk, mindig legyen nálunk megfelelő mennyiségű folyadék. Hívta fel a figyelmet Pertisné Kácsor Andrea, a Pest vármegye 10-es választókerületének országgyűlési képviselője. Kiemelte, a hőség miatt akár újabb melegrekord is megdőlhet, ezért különösen fontos a környezetünkben élők segítése és a fokozott odafigyelés. Hangsúlyozta, a tartósan magas hőmérséklet miatt a tűzesetek száma is emelkedhet, ezért mindenki számára fontos a megelőzés és a felelős magatartás.
10: Sokkal nagyobb a tűzveszély. A tűzoltó parancsnok úrral is egyeztettem, jelen állás szerint szerencsére nyugalom van. Most nem gyakorlatoznak, nem küldenek ki gyakorlatra fecskendőket, autókat. Érdre járnak át, ott sajnos már egy hete van egy komposzttűz. Abba besegít a Sziget-Szent Miklósi körzet is, de egyébként itt vannak és készenlétben állnak.
9: Halásztelken is életbe lépett a vízkorlátozás. Elsőfokú vízkorlátozást rendeltek el Halásztelek teljes közigazgatási területére Nagy Barnabás polgármester augusztus 1-től visszavonásig. Az intézkedés a Vidék és Település Fejlesztési Minisztérium ajánlásával összhangban született az ivóvízellátás biztonságának megőrzése érdekében. A korlátozás értelmében tilos vezetékes ivóvízzel locsolni a kerteket, pázsitokat és közterületeket tömlő használatával, valamint nem tölthetők fel ivóvízzel a kerti úszómedencék sem. Emellett vezetékes vízzel nem szabad gépjárműveket mosni, illetve járdákat, utakat és udvarokat tisztítani. A polgármester ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a városi közparkok és a sportcentrum pályáinak öntözését a korlátozás nem érinti, mivel azok ellátása furt kútról történik. A lakosságot arra kérik, hogy a szabályok betartásával járuljon hozzá az ivóvízkészletek megúvásához és a folyamatos vízellátás biztosításához. Megkezdődött a személyes jegyértékesítés a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, ismét a megszokott rendszerint várja látogatóit a Sziget-Szent Miklós intézmény. Lázár Gergő igazgató rádiónknak elmondta, mondta. A tartós hőségre tekintettel folyamatosan biztosítanak friss ivóvizet a betérők számára, akik a klimatizált hűvös környezetben meg is pihenhetnek. Az igazgató kiemelte, mostantól személyesen is megvásárolhatók a belépőjegyek az intézmény információs pultjánál, a Summerfest nemzetközi kulturális fesztivál, valamint a Városi Könyvtár és Közösségjáz további rendezvényeire. Az online jegyvásárlás lehetősége továbbra is elérhető a sárgaház.jegy.hu oldalon.
11: Most már jó pár év óta online formában is elérhetőek a jegyeink, de most már személyesen is be lehet jönni az épületbe, és tegnap éltek is ezzel igen sokan, ezzel a lehetőséggel. Úgyhogy biztatok arra mindenkit, hogy jöjjenek is és vásárolják meg a jegyeiket, hiszen ezzel a felélénkült érdeklődéssel most azért el is kezdtek fogyni a jegyek, és hamarosan majd egyébként további őszi programokra is megjelennek majd a jegyinformációk, és megkezdődik a jegyvásárlási lehetőség.
8: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. Programajánló.
4: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Idén is várják a legkisebbeket augusztus 16-a és 19-e között Szigetszentmiklóson, a Summerfest kulturális fesztiválon, a Gyermekek Summerfestjén. Délutánonként kézműves foglalkozásokkal, koncertekkel és előadásokkal várják a családokat. Augusztus 16-án a Szotyola Együttes Magyar Táncházzal várja az érdeklődőket. Augusztus 17-én a Kisbogár Együttes lép színpadra egy interaktív gyermekműsorral. Augusztus 18-án a Fabula Színház Nagy akarok lenni című előadását láthatjátok, augusztus 19-én pedig a Lara Mesék Társulat a Mesél az Erdő című előadásával várja az érdeklődőket. Minden délután kincskereső játék is lesz, melyre várják a csapatok jelentkezését. További információkért látogassatok el a summerfest.ssm.com oldalra. Második alkalommal látogatnak el augusztus 18-án külföldi táncosok a Summerfest keretein belül halásztelekre a Márai Sándor Közművelődési Intézménybe. A résztvevők Indonézia, Uruguay, Bolívia és Peru népszerű táncosainak műsorát láthatják. A táncpanorámán Magyarországot a Garabonciás Néptánc Együttes képviseli. Minden érdeklődőt szeretettel várnak, további információkat pedig a Márai Facebook oldalán olvashattok. Tüdőszűrésre várják a szigetszentmiklósiakat augusztus 24-e és szeptember 30-a között a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes, 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 forint, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. A 14 és 18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére. Hétfőn és szerdán 12 és 18 óra között, kedden, csütörtökön és pénteken pedig 8 és 14 óra között lehet menni a vizsgálatra. Vigyétek magatokkal a személyigazolványotokat, a TB kártyátokat, valamint ha van, az előző évi tüdőszűrőigazolást. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Augusztus 19-e és 21-e között pedig titeket is vár majd a haraszti búcsú. Augusztus 19-én szerdán este 6:30-tól nyílik majd a Vidám Park, és indulnak a koncertek a színpadon. Varró Dávid műsora nyitja az estet, majd fellép a New Level Empire és Regán Lili. Este pedig indul majd a Retro Disco DJ Pete-tel. Augusztus 20-án csütörtökön délelőtt 11 órától nyit a Vidám Park és a Kirakodó Vásár. 16:30-tól Cornélióval indul a színpadon a zenei műsor, többek között fellép Tabáni István és a Fresh. Az este nagy kedvence a Dáridó Galambos Lajossal és sztár vendégeivel. Hagyományos augusztus 20-i tűzijátékot élvezhetnek a kicsik és nagyok a koncert után. Augusztus 21-én a vásár ugyan már zárva lesz, de napközben a Vidám Parkban még szórakozhatunk. 20:30-tól a Szájfel Szabad Madár koncertsót láthatjátok a piactéri színpadon, amelynek keretében többek között az István a Király című rockopera vagy a Honfoglalás című film slágerei hangzanak el. A részvétel ingyenes. Mindenkit szeretettel vár Dunaharaszti Város önkormányzata a nemzeti ünnepünk alkalmából rendezett háromnapos rendezvény. A haraszti búcsú. Az esemény helyszíne tehát Dunaharasztin a piactér.

Helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál továbbra is Petró Karesz, és ahogy a Sziget-Szent Miklósváros hivatalos Facebook oldalán már olvashattátok, Sziget-Szent Miklósváros önkormányzatának képviselő testülete közmeghallgatást tart, mégpedig augusztus 31-én hétfőn este 6 órától, melyre a város lakosságát szeretettel várja a polgármester Nagy János. Az esemény a Városi Könyvtár és Közösségi Ház színház termében zajlik majd, ami pedig a napirendi pontokat illeti, szó lesz majd a fejlesztésekről a Dunaparton, szó lesz a szúnyoggyérítésről, valamint a szennyvíztisztító fejlesztéséről, a negyedik napirendi pont pedig az egyebek. További információt a közmeghallgatásról Sziget-Szent Miklósváros hivatalos Facebook oldalán találhattok. Az esemény tehát augusztus 31-én hétfőn este 6 órakor kezdődik majd Sziget-Szent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Ház színház termében.

0: 13 órakor hír összefoglaló következik majd itt a Lakihegy Rádióban, hamarosan pedig a legfrissebb mozis hírek közül fogunk válogatni.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén. Kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson, a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
3: Mammográfia Szigetszent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
4: Öntözőrendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki? A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Szigetszent Miklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és ha szükséges, kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Szigetszent Miklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
1: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Tetőzik a hőség, még több mint egy hónapig ki lehet tölteni a kormány online közlekedésbiztonsági kérdőívét. Telefonos csalásokra figyelmeztet a rendőrség. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A Dunapaksnál a hétvége óta 10, ezen belül az elmúlt egy napban 4 cm-t emelkedett, a víz hőmérséklete csak nem 28 fok. Az atomerőmű a lehetséges 2000 megawatt helyett jelenleg 230 megawatton termel, olvasható a kormány.hu oldalon. A Balaton átlag vízállása 1 cm-rel csökkent, a Velencei tó vízállása ezúttal nem változott, de így is 24 cm-rel van a valaha mért legkisebb szint alatt. Még több mint egy hónapig, szeptember 9-éig lehet kitölteni a kormány online közlekedésbiztonsági kérdőívét, emlékeztetett a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a közösségi oldalán arról írt, hogy a többi között az átlagsebességmérés bevezetésével és az elektromos rollerek szabályozásával kapcsolatban várják a véleményeket. Csökkent a fővárosban a 100 millió forint feletti ingatlanok iránti kereslet a tavalyi év azonos időszakához képest az első féléves adásvételi adatok alapján, közölte az egyik piacvezető ingatlan iroda. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy az agglomerációban egyre többen kerestek ebben az ársávban ingatlant. Szakértők szerint a tendencia mögött a többi között az olcsó Pest megyei négyzetméter ár állhat. Telefonos szélhámosok csaltak ki 2,5 millió forintot egy dunaföldvári nőtől. A banda tagjai azt hitették el az áldozattal, hogy fia súlyos közlekedési balesetet okozott. Az ismeretlenek rendőrnek, ügyvédnek és a nő saját fiának kiadva magukat többször is telefonáltak, majd rávették, hogy a pénzt és ékszereket is adja át nekik. A rendőrség ismét felhívta a figyelmet arra, hogy ismeretleneknek senki ne adjon ki személyes vagy banki adatokat, és ne adjon át készpénzt vagy értéktárgyakat. Szombaton kezdődik a 25. Hétrét Ország Fesztivál az Őrségben. Augusztus 23-áig templomi és szabadtéri koncertekkel, színházi produkciókkal, valamint filmvetítésekkel várják az érdeklődőket. További 10 napig tart a hőhullám Olaszországban, az Appenninekben 500 méteres magasságban is 41 fokot mértek, az egész országban vörös riasztás van érvényben. A városokban a legmelegebbet a nápolyi központi vasútállomásnál mérték, ahol 48 fokot mutattak a hőmérők. Az északnyugati Torinóban a Po folyó medre majdnem teljesen kiszáradt.
5: Időjárás.
6: Országszerte derült az ég, napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből legfeljebb csak elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Kezdetben a Dunántúlon, majd később már egyre több felé megélénkül, zivatarok közelében megerősödik a szél. Délután 36-42, késő este 25-32 fok várható.
5: Még több hír egy helyen.
1: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
1: A legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
0: Friss közlekedési infókkal megyünk tovább már, és az Útinform szerint az M0-as autóúton a keleti szektorban az M5-ös autópálya csomópontja után az M3-as autópálya felé vezető oldalon a belső elválasztó sávban kaszálnak. A 23-as kilométertől a 40-es kilométerig mozgóterelés mellett a belső sávot lezárják, a munkavégzés mögött 1-2 kilométeres torlódás alakul ki. A térkép szerint a Csepeli úton most már folyamatos a haladás, a Sziget-Szent Miklósi és a fővárosi szakaszon is. Nincs fennakadás a Kántor úton és a Gerinc úton, de a gyártelepi Hévátjárónál most is torlódik a forgalom. Folyamatos a haladás Dunaharaszti és Taksony mellett az 51-es és 510-es úton, a Soroksári úton, Haraszti úton és Grassalkovics úton, illetve az 51-esen Dunavarsány, Majosháza és Áporka mellett is. A térkép szerint Csepelen jól lehet haladni a Tellerede úton és a Kossuth-Lajos utcában egyaránt. További jó utat kívánunk mindenkinek, és persze balesetmentes közlekedést. Vezessetek a szokottnál is óvatosabban.
5: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
5: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
0: Kellemes rádiózást és egy kicsit hűvösebb időt kívánok mindenkinek augusztus 6-án, csütörtökön. A mikrofonnál Petró Karesz itt a Lakihegy Rádióban, és nem sokára az aktuális mozis hírekről lesz majd szó. Állítólag bizonytalanná vált az Avatar jövője. James Cameron karrierje utolsó szakaszában más történetekre fókuszálna. Részletek hamarosan. Whoa!

filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. James Cameron elismerte, hogy felkészült tovább lépni az Avatar franchise-tól, miközben a 4. és 5. rész megvalósítása körül bizonytalanságok merültek fel. Noha a Disney 2029-re és 2031-re kitűzte az Avatar 4 és 5 premierjét, a produkciók hivatalosan még nem kapták meg a zöld lámpát. A döntés nehezíti a 2025-ben bemutatott Avatar tűz és hamu bevételeinek visszaesése is, annak ellenére, hogy a film hatalmas, 1,4 milliárd dolláros bevételt termelt, ez elmaradt az első rész és a víz útja számaitól. A 71 éves kanadai rendező kijelentette, hogy karrierje utolsó felvonásában olyan történetekre kíván koncentrálni, amelyek a legtöbb jót tehetik a világnak. James Cameron egy rangos kanadai művészeti díj átvétele után nyilatkozott arról, hogy mérlegeli a jövőbeli terveit, miután 2005 óta szinte megszakítás nélkül Pandora világán dolgozott. Cameron már évek óta több olyan projektről is beszélt, amelyeket szívesen megvalósítana. Ezek között szerepel a Ghost of Hiroshima című könyv adaptációja, amely egy olyan ember történetét mutatja be, aki túlélte mindkét atomtámadást a II. Világháborúban. További elképzelései között szerepel a Devils című sötét fantasy feldolgozása, valamint egy új Terminátor és Alita a harc angyala folytatások.

filmajánlóval folytatjuk a delelőt itt a Lakihegy Rádióban. A Sziget-Szentmiklósi Nádasdy moziban továbbra is megnézhetitek minden nap 18 órai kezdettel a Pókember vadonatúj nap című filmet, amely 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A főszerepben természetesen Tom Holland, Jacob Batalon, Zendaya és John Bent áll. 4 év telt el, a Nincs hazaút végén Pókember a magányt választotta. Önként a világ érdekében kitörölte magát az emberek emlékezetéből, és ezzel lemondott a szerelméről, meg a jó barátjáról is. Magányos felnőtt életet él, New York már nem ismeri a nevét, csak élvezi áldásos működését, hiszen ő folytatja a bűnüldözését, és már nincs semmi más dolga, főállású pókember lett. Mégis egyre többször van rá szükség, a ránehezedő nyomás különös változásokat indít be a testében, és végül odáig fajul, hogy már a létezését fenyegeti. Éppen akkor, amikor egészen újfajta bűncselekmények kezdenek terjedni a városban, és neki élete legnagyobb kihívásával kellene szembenéznie. További információt a filmről a nadasdyfilmszínház.hu oldalon olvashattok. A moziban tehát augusztus 12-éig minden nap 18 órától láthatjátok a filmet.

0: térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
2: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
1: Uramisten!
2: Talán valami baj van.
1: Nincsen.
2: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv.
1: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcsi Zsilinszky utca 43/B.
4: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évi kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a hetedik hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum egy év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus prémiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
5: A Toldi Dentál fogorvosi rendelőkben már 25 éve nyújtunk professzionális fogászati ellátást pácienseinknek a Sziget-Szent Miklósi régióban. Implantátumra vagy fogpótlásra van szüksége? Esztétikai fogászati szolgáltatást venne igénybe? Esetleg fogszabályozáshoz keresi a megfelelő szakembert? Forduljon hozzánk! Megtalál minket Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarokvilla épületében. Honlapunk www.sarokvilla.hu. Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
0: Volt.
6: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Ütemezetten halad a gyártelepi hévátjáró felújítása. A H6-os hév Sziget-Szent Miklós gyártelepállomása melletti közúti vasúti átjáró korszerűsítése július 17-én kezdődött, a kivitelezés pedig várhatóan augusztus 10-ig tart. Pertécsné Kácsor Andrea Pestvármegye 10-es számú választókerületének országgyűlési képviselője rádiónknak elmondta, a munkálatok az ütemterv szerint zajlanak, és jelenleg nem várható csúszás az átadás időpontjában sem. Kiemelten a rendkívüli hőség miatt a kivitelezésben résztvevő dolgozók számára több pihenőidőt biztosítanak, azonban ez nem akadályozza a hatékony munkavégzést.
8: Ők azért megkapják a megfelelő pihenőidőt, ha valaki jelzi, hogy kimerítette a hőség, akkor ő extra pihenőidőt kap. Folyamatosan rendelkezésükre áll, ugye ott a gyártelepi állomáson klimatizált pihenőhelység, tehát egy kicsit be tudnak húzódni, de ez jelenállás szerint nem veszélyezteti a munkálatok végét, hiszen eredetileg is számoltak azzal, hogy várható ebben a 3-4 hétben, amikor ezek a munkák zajlanak itt a nyár közepén, várható hőségriadó, tehát számoltak azzal, hogy lesznek kritikusabb napok, és ezt az ütemezésbe bele is vették.
7: 5 nap alatt járták körbe a földet a Sziget-Szent Miklósi táborozók. A Sziget-Szent Miklósi Család és Gyermekjóléti Intézmény nyári táborának résztvevői játékos formában ismerkedhettek meg különböző kontinensek és országok jellegzetességeivel. Az első napon minden táborozó útlevelet kapott, majd a hét során Marokkóba, Olaszországba, Indiába, Kanadába és még az Antarktiszra is ellátogattak. A délelőttöket kvízek, rejtvények és játékos feladatok színesítették, amelyekért a gyerekek pecséteket gyűjthettek útlevelükbe. A délutáni kézműves foglalkozásokon a többi között batikolt terítőket és karkötőket készítettek, homokvárat építettek, valamint mediterrán tájakat, citromfát és elefántos képeket festettek. A tábor utolsó napján a résztvevők apró ajándékkal, arcfestéssel és számos új ismerettel, valamint közös élményekkel térhettek haza. Nemrég tartotta első rendezvényét a Kék Méhecskék az Autistákért Alapítvány. A nemrég alakult Dunavarsányi szervezet családi délutánjára augusztus 2-án került sor a Petőfi Szabadidő Parkban, ahol a Mozaik Egyesület és az Élethajó Értékőrzőháló is képviseltette magát. Palotai Anita rádiónknak elmondta, hogy a kezdeményezés célja az érintett gyermekek, illetve hozzátartozóik segítése. Az alapítvány elnöke hozzátette, a továbbiakban is szeretnének ingyenes programokat szervezni, és ezáltal egy támogató közösséget létrehozni.
9: Mi főként intézményeket szeretnénk létrehozni, nappali ellátó intézmények, későbbi helyekben olyan intézmények, hogyha mi már nem leszünk, akkor a gyermekeink biztonságban és jó helyen legyenek. Emellett szeretnénk támogatni a szülőket, az autikat, szeretnénk bejutni nagyobb helyekre, hogy tényleg változást hozzunk intézményekben, egészségügyi ellátásokban.
6: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
10: A programokhoz jó szórakozást kívánunk. A nagy sikerű Mesztelen igazság című előadás után ismét Dunaharasztira látogat a Lilion produkció. A színtársulat augusztus 7-én pénteken este 8:30-tól a Hőhullám zenés végjátékkal áll színpadra a Laffert kúriában. A közönség 4 középkorú barátnővel ismerkedhet meg, akik fiatalkorukat szeretnék megidézni egy spanyol tengerparti nyaralással. Az utazás során azonban nem csak a hőséggel, hanem saját problémáikkal is meg kell küzdeniük. A darab a változókor nehézségeire és a férfiak támogatásának fontosságára hívja fel a figyelmet, de humoros helyzetekből sem lesz hiány. A jegyvétellel kapcsolatban további információk a www.dunaharasztikultúra.hu weboldalon érhetők el. Ingyenes kiállításon mutatják be a Vagabond Korzon készült fényképeket. A már hagyománnyá vált Dunaharaszti rendezvényre idén június 6-án került sor, ahol rengeteg pillanatot örökítettek meg a résztvevők. A közönség augusztus 15-én szombat délután 17:30-tól láthatja először a fotókat a Laffert kúriában. A jó hangulatról a jazzband, a Lilium és a Kokler zenekarok gondoskodnak majd. A szervezők emellett kocintással is várják az érdeklődőket. A programról további tudnivaló a dunaharasztikultúra.hu weboldalon olvashatók. Idén is megrendezik a Summerfest kulturális fesztivált Sziget-Szent Miklóson. Augusztus 18-án 3 vendégország táncosai érkeznek a színpadra. Chile, Görögország és Grúzia táncművészei segítségével kapunk ízelítőt országai kultúrájából. További információkért keressétek a www.summerfest-ssm.com oldalt. Minden érdeklődőt szeretettel várnak!
11: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok.
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Filmes hírek itt a Laki Hegy Rádióban. Matt Reeves végre elkezdte forgatni a régóta várt szuperhős mozit, a Batman második részét, miután a forgatókönyv csiszolása miatt korábban többször is elhalasztották a munkálatokat. A rendező a közösségi médiában már bejelentette a visszatérő színészgárda nagy részét, ám néhány kulcsfontosságú név látványosan hiányzott a listáról. Egy friss iparági jelentés szerint azonban a Robert Pattinson által alakított sötét lovag mellett a Barry Keoghan féle Joker is tiszteletét teheti a 2027-es folytatásban. Bár a stúdió hivatalosan még nem erősítette meg a hírt, a belső információk szerint a bűn bohóc hercege ismét felkavarhatja az állóvizet Gothamben. A színész egyéb kötelezettségei miatt azonban a rajongóknak érdemes óvatosan kezelniük a várakozásaikat a karakterjáték idejét illetően. A Box Office Pro Friends beszámolója szerint a Warner Brothers a Studio Show 2026 elnevezésű zárt körű prezentációján mutatta be a készülő projektjeit, ahol a folytatás táblistáján Keoghan neve is elhangzott. A jelentés alapján Andy Serkis mellett új nevek is csatlakoznak Robert Pattinsonhoz, mint Sebastian Stan és Scarlett Johansson. Fontos azonban megjegyezni, hogy a stúdió hivatalos csatornáin még nem erősítette meg Keoghan jelentését, így a híreket érdemes némi fenntartással kezelni. Ask yourself.

0: Power up, cover up.
1: Filmes hírekkel megyünk tovább itt a Lakihegy Rádióban. Megkapta a vélhetően végső szinkronos előzetesét a Kutya csillagkép című film, amit augusztus 27-től láthatunk majd a mozikban. Ridley Scott posztapokaliptikus filmje Peter Heller azonos című regénye alapján készült. A története szerint egy járvány elpusztította az emberiség túlnyomó részét, az életben maradtak pedig próbálnak valahogyan boldogulni az ezt követően létrejött kegyetlen világban. Hig, akit Jacob Elordi alakít, egy pilóta, aki elveszítette a feleségét, és már csak a kutyája maradt neki, de aztán összebarátkozik egy veterán tengerész gyalogossal, őt Josh Brolin alakítja, illetve egy fiatal orvossal, akit Margaret Qualley alakít. A hétköznapokat viszont megzavarják a túlélők, akik láthatóan nem békével jöttek. Ez tehát a Kutya csillagkép című film, a főszerepben Jacob Elordival, Josh Brolinnal és Margaret Qualley-vel. A film hazai bemutatójára augusztus 27-én kerül majd sor.
2: Yeah, Rasta, mit nézz!

0: A legfrissebb filmes hírek után rövidesen térségi hír összefoglalóval folytatjuk a Delelőt. Töltsétek velem a következő órát is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
3: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek fel tételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
5: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A Katonarét utcában épülő kulcsra kész, modern ikerházak már 90 millió forinttól, akár 10% önerővel lefoglalhatók. Közel 100 négyzetméternyi kényelmes tér, 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
6: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
7: Jogomvan.hu.
8: Jogomvan.hu.
7: Jogi segítség mindenkinek.
8: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
9: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
10: Óriási meglepetés az autópiacon. Új Volkswagen már 6 millió forint alatt.
11: Itt az új magyar árbajnok, a Póló.
10: Maga mögé utasította a kategóriatársakat.
11: Most mindenki erről beszél, és ez nem véletlen. Volkswagen Póló modellek már 5.980.000 forinttól. További részletekért látogasson el márka kereskedésünkbe.
12: Porsche M5. Budapest, 23. kerület, Szentlőrinci út.
13: Volkswagen.
1: Ez reklám volt.
14: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
15: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Ütemezetten halad a gyártelepi hévát járó felújítása. A H6-os hév Sziget-Szent Miklós gyártelep állomása melletti közúti vasúti átjáró korszerűsítése július 17-én kezdődött, a kivitelezés pedig várhatóan augusztus 10-ig tart. Pertécsné Kácsor Andrea Pestvármegye 10-es számú választókerületének országgyűlési képviselője rádiónknak elmondta, a munkálatok az ütemterv szerint zajlanak, és jelenleg nem várható csúszás az átadás időpontjában sem. Kiemelten a rendkívüli hőség miatt a kivitelezésben résztvevő dolgozók számára több pihenőidőt biztosítanak, azonban ez nem akadályozza a hatékony munkavégzést.
16: Ők azért megkapják a megfelelő pihenőidőt, ha valaki jelzi, hogy kimerítette a hőség, akkor ő extra pihenőidőt kap. Folyamatosan rendelkezésükre áll, ugye ott a gyártelepi állomáson klimatizált pihenőhelység, tehát egy kicsit be tudnak húzódni, de ez jelenállás szerint nem veszélyezteti a munkálatok végét, hiszen eredetileg is számoltak azzal, hogy várható ebben a 3-4 hétben, amikor ezek a munkák zajlanak itt a nyár közepén várható hőségriadó, tehát számoltak azzal, hogy lesznek kritikusabb napok, és ezt az ütemezésbe bele is vették.
15: Megkezdődött a személyes jegyértékesítés a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Ismét a megszokott rendszerint várja látogatóit a Sziget-Szent Miklós intézmény. Lázár Gergő igazgató rádiónknak elmondta, a tartós hőségre tekintettel folyamatosan biztosítanak friss ivóvizet a betérők számára, akik a klimatizált hűvös környezetben meg is pihenhetnek. Az igazgató kiemelte, mostantól személyesen is megvárják vásárolhatók a belépőjegyek az intézmény információs pultjánál, a Summerfest nemzetközi kulturális fesztivál, valamint a Városi Könyvtár és Közösségi Ház további rendezvényeire. Az online jegyvásárlás lehetősége továbbra is elérhető a sárgaház.jegy.hu oldalon.
13: Most már jó pár év óta online formában is elérhetőek a jegyeink, de most már személyesen is be lehet jönni az épületbe, és tegnap éltek is ezzel igen sokan, ezzel a lehetőséggel. Úgyhogy biztatok arra mindenkit, hogy jöjjenek is és vásárolják meg a jegyeiket, hiszen ezzel a felélénkült érdeklődéssel most azért el is kezdtek fogyni a jegyek, és hamarosan majd egyébként további őszi programokra is megjelennek majd a jegyinformációk, és megkezdődik a jegyvásárlási lehetőség.
15: Visszállt a megszokott nyitvatartás a könyvtárban. Augusztus 3-ától ismét a megszokott nyitvatartási rendszerint fogadja olvasóit a Városi Könyvtár gyermek és felnőtt könyvtára. Lázár Gergő, az intézmény igazgatója rádiónak elmondta, a könyvtár hétfőtől csütörtökig délelőtt 11 és este 6 óra között, szombaton pedig délelőtt 9 és délután 1 óra között tart nyitva. Az intézmény vezetése arra biztatja az olvasókat, hogy a megszokott nyitvatartási időben továbbra is vegyék igénybe a könyvtári szolgáltatásokat.
13: Nagyon nagy állománnyal rendelkezünk, több mint 60 000 kötet, benne azok az újdonságok, amelyeket könyvesboltokban is, hogyha bárki bemegy, akkor a, mondjuk úgy, hogy a top polcon talál meg. Most mindezek a könyvek például nálunk is elérhetőek, de természetesen körülbelül 100 féle hetilap vagy havilap is elérhető az intézményünkben, úgyhogy biztatok mindenkit, hogy kérjenek bátran a könyvtárba is természetesen.
15: 5 nap alatt járták körbe a földet a Sziget-Szentmiklósi táborozók. A Sziget-Szentmiklósi Család és Gyermekjólét Intézmény nyári táborának résztvevői játékos formában ismerkedhettek meg különböző kontinensek és országok jellegzetességeivel. Az első napon minden táborozó útlevelet kapott, majd a hét során Marokkóba, Olaszországba, Indiába, Kanadába és még az Antarktiszra is ellátogattak. A délelőttöket kvízek, rejtvények és játékos feladatok színesítették, amelyekért a gyerekek pecséteket gyűjthettek útlevelükbe. A délutáni kézműves foglalkozásokon a többi között batikolt terítőket és karkötőket készítettek, homokvárat építettek, valamint mediterrán tájakat, citromfát és elefántos képeket festettek. A tábor utolsó napján a résztvevők apró ajándékkal, arcfestéssel és számos új ismerettel, valamint közös élményekkel térhettek haza. Az SKSK férfi kézilabda csapatának első keretével tölti a felkészülést Kubics Nándor. Az U21-es csapat kapusa a felkészülési időszak legelejétől megkapta a lehetőséget, hogy az élvonalbeli Sziget-Szentmiklósiak keretébe beverekedje magát. Kilvinger Bálint vezetőedző elmondta, amikor és annyiben van olyan fiatal játékos, aki kiemelkedik az utánpótlásból, ő nyitott rá, hogy azonnal meghívja a nagy csapathoz. Hozzátette, utána persze ezeknek a játékosoknak bizonyítaniuk kell, és a fiatal kapus egyelőre nagyszerűen helytállt.
17: Akkor is Nándi van, aki kapuban dolgozik most velünk, ugye ő csatlakozott, ugye tavalyi bajnok csapatnak a tagja volt, ő az, aki így első körben csatlakozott hozzánk. De alapvetően nyitott vagyok erre, ugye ha látunk olyan játékost ugye az utánpótlásban, aki mindenképpen érdemes lenne felhozni a felnőtt, ezek azt meg fogjuk majd tenni.
15: Tovább jutott a MOL Magyar Kupa első fordulójából a Dunaharaszti labdarúgó csapata. Az egyébként NB3-ban szereplő DMTK a Megye 1-es Török Szent Miklós vendége volt, és viszonylag simán 1-3-ra elintézte ellenfelét. További jó hír a térségieknek, hogy a nagy melegre és az energiaválságra tekintettel az MLS elhalasztotta az NB3 délnyugati csoportjának 3. fordulóját, így azt nem most, hanem szombaton játsszák majd le a csapatok.
14: Időjárás.
15: Pénteken a sok napsütés mellett megnövekedhet a fátyol és gomoly felhőzet, elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északi szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A Dunántúlon enyhül a forróság, 31-34 fok közé esnek vissza a maximumok, máshol 35-39 fokra készülhetünk.
14: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
14: Most pedig. Induljon egy újabb óra
1: a legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
0: Most pedig jöjjenek a legfrissebb közlekedési infók itt az FM 107 egészen. Az Útinform azt írja, hogy az M0-ás autóúton a keleti szektorban az M5-ös autópálya csomópontja után az M3-as autópálya felé vezető oldalon a belső elválasztó sávban továbbra is kaszálnak. A 23-as kilométertől a 40-es kilométerig mozgó terelés mellett a belső sávot lezárják, a munkavégzés mögött 1-2 kilométeres torlódás alakul ki. A térkép szerint jelenleg jól lehet haladni a Csepeli út Sziget-Szentmiklósi és Fővárosi szakaszán. Továbbra is torlódásra készülhettek a Gyártelepi Hévátjárónál, valamint a második Rákóczi-Ferenc út fővárosi szakaszán, a Lámpás utca és az Erdősor utca közötti szakaszon. Az 51-esen a Bugyi elágazásnál zajló csomópont átépítési munkálatok miatt várhatóan augusztus 28-áig lezárták a Taksony felé vezető útszakaszt a vasúti átjáróig. A forgalomkorlátozás ideje alatt a MÁV-Volán autóbuszjáratai terelő útvonalon közlekednek. Taksony az 51-es főútról a Dunaharaszti jelzőlámpás csomóponton, illetve a Dunavarsányi körforgalmon keresztül közelíthető meg. A munkaterület közelében fokozott figyelemmel a kihelyezett közúti jelzéseknek megfelelően a sebességkorlátozások betartásával közlekedjetek. További jó utat mindenkinek!
14: Lakihegy Rádió.
18: Helyben vagyunk.
14: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
18: 0620 95 95 107.
0: Helyben vagyunk, ez itt továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál Petró Karesz augusztus 6-án, és szeretném majd nem sokára ismét kihangsúlyozni, hogy nagyon fontos, hogy vigyázzunk magunkra és egymásra is ebben a nagy hőségben, hogy ezt hogyan tehetjük meg, nem sokára kiderül. Töltsétek velem ezt az órát is.
19: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

Folytatjuk a Delelőt itt a Lakihegy Rádióban, ahogy az a sárgaház.com oldalon is olvasható, elindul a Szent Miklós adománygyűjtő akció, mégpedig augusztus 15-től október 18-áig. Városunk névadójának hagyományait figyelembe véve Sziget-Szent Miklós város önkormányzata megbízásából gyűjtést hirdet a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház, melynek célja a Bíró Lajos Általános Iskola Petőfi utcai épületének felújítása. 12 darab speciális nyílás záró csere, tantermek burkolatainak felújítása, folyosó felújítása, udvari csatorna rendszer javítása, és még lehetne sorolni, ez tehát a gyűjtés célja. Adományozni lehet átutalással, ezzel kapcsolatban a sárgaház.com oldalon találhattok információt, illetve a város szerte megtalálható adománygyűjtő dobozokba készpénz elhelyezésével. Az összegyűlt adományokat a Humanitás 91 közalapítvány kezeli és adja át az iskolát üzemeltető Sziget-Szent Miklósi tankerület számára. Az adományozás tehát augusztus 15-e és október 18-a között zajlik. Minden felajánlás számít, minden segítség közelebb visz ahhoz, hogy megőrizzük ezt a több mint 100 éves épületet, és méltó környezetet teremtsünk a jelen és a jövő generációi számára a tanulásra. További infót tehát a sárgaház.com oldalon olvashattok.

Helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban, és ahogy az Taksony hivatalos Facebook oldalán olvasható, az országos tisztifőorvos a Hungaromet előrejelzése alapján augusztus 7-én 24 óráig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az ország egész területére. A rendkívüli hőségre való tekintettel Taksony nagyközség polgármesteri hivatala személyes ügyfélfogadás céljából zárva tart. A hivatal munkatársai hivatali munkaidőben, telefonon és e-mailben továbbra is elérhetők, és készséggel állnak az ügyfelek rendelkezésére. Arra kérnek mindenkit, hogy a hőség idején fokozottan ügyeljünk egészségünk megőrzésére, fogyasszatok elegendő folyadékot, lehetőség szerint kerüljétek a tűző napot a déli órákban, viseljetek könnyű, világos ruházatot és fejfedőt, illetve fordítsatok kiemelt figyelmet az idősekre, a kisgyermekekre és a krónikus betegekre, valamint gondoskodjatok házi állataitok megfelelő vízellátásáról és árnyékolásáról. Ez olvasható tehát Taksony hivatalos Facebook oldalán. Itt a Lakihegy Rádióban pedig rövidesen friss térségi hírekkel, illetve programajánlatokkal megyünk tovább, utána pedig kiderül majd, hogy milyen időjárás tartogat nekünk még ez a hét.

0: térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorban állás és beutaló nélkül. Toldi Medical. Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, Dunaharasztin és Szigetszentmiklóson. Várandósági, hormonális, diabetológiai, endokrinológiai vagy tumormarker vizsgálatra van szüksége? Szakképzett csapatunk már több száz elégedett páciensnek segített gyors és pontos eredményekkel. Bízza ránk ön is a laborvizsgálatát. Megtalál minket Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán, a Sarokvilla épületében. Dunaharasztin a fő út 120 alatt. Szigetszentmiklóson, a Lordok háza hátsó bejáratánál. Ne várakozzon, bízza ránk laborvizsgálatát. Foglaljon időpontot a sarokvilla.hu vagy a toldimed.hu oldalon. Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
2: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
3: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
2: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent! A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
3: Már megyek is, főnök úr! Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk Szigetszentmiklósi üzletünkbe.
4: Tervezzen előre! Csepel-sziget legnagyobb tüzelőanyagtelepe, a Borbély tüzép akciót hirdet. Kihagyhatatlan elővásárlási kedvezménnyel vásárolja meg ebben a hónapban száraz tűzifáját, tölgyből vagy akácból, már hasítottan is. És igény szerint otthonába szállítjuk. Ma megrendeli, holnap már gondtalanul nyaralhat. Borbély tüzép Sziget-Szentmiklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Borbély tüzép, elhivatottság, rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Megkezdődött a személyes jegyértékesítés a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Ismét a megszokott rend szerint várja a látogatóit a Sziget-Szentmiklósi intézmény. Lázár Gergő igazgató rádiónknak elmondta, a tartós hőségre tekintettel folyamatosan biztosítanak friss ivóvizet a betérők számára, akik a klimatizált hűvös környezetben meg is pihenhetnek. Az igazgató kiemelte, mostantól személyesen is megvásárolhatók a belépőjegyek az intézmény információs pultjánál, a Summerfest nemzetközi kulturális fesztivál, valamint a Városi Könyvtár és Közösségi Ház további rendezvényeire. Az online jegyvásárlás lehetősége továbbra is elérhető a sárgaház.jegy.hu oldalon.
7: Most már jó pár év óta online formában is elérhetőek a jegyeink, de most már személyesen is be lehet jönni az épületbe, és tegnap éltek is ezzel igen sokan, ezzel a lehetőséggel. Úgyhogy biztatok arra mindenkit, hogy jöjjenek is és vásárolják meg a jegyeiket, hiszen ezzel a felélénkült érdeklődéssel most azért el is kezdtek fogyni a jegyek, és hamarosan majd egyébként további őszi programokra is megjelennek majd a jegyinformációk, és megkezdődik a jegyvásárlási lehetőség.
6: 5 nap alatt járták körbe a földet a Sziget-Szentmiklósi táborozók. A Sziget-Szentmiklósi Család és Gyermekjólét Intézmény nyári táborának résztvevői játékos formában ismerkedhettek meg különböző kontinensek és országok jellegzetességeivel. Az első napon minden táborozó útlevelet kapott, majd a hét során Marokkóba, Olaszországba, Indiába, Kanadába és még az Antarktiszra is ellátogattak. A délelőttöket kvízek, rejtvények és játékos feladatok színesítették, amelyekért a gyerekek pecséteket gyűjthettek útlevelükbe. A délutáni kézműves foglalkozásokon a többi között batikolt terítőket és karkötőket készítettek, homokvárat építettek, valamint mediterrán tájakat, citromfát és elefántos képeket festettek. A tábor utolsó napján a résztvevők apró ajándékkal, arcfestéssel és számos új ismerettel, valamint közös élményekkel térhettek haza. Idén is nagy sikert aratott a Gas & Roll Fest halásztelken. Nagy érdeklődés mellett rendezték meg a halásztelki Gas & Roll Festet a Németh Ferenc Sportcentrumban augusztus elején. Az ingyenesen látogatható családi rendezvény délután 1-től este 7-ig várta a látogatókat, akik számos szórakoztató program közül választhattak. A fesztiválon egyebek mellett veteránjármű találkozó, Lego verseny, Nerf csapatpálya, ugrálóvárak és további családi programok is színesítették a kínálatot. A zenei programokról a Blues BR Others Show és a Pedrofon zenekar gondoskodott. Diószegi Albert, a rendezvényt szervező halásztelki Márai Sándor közművelődési intézmény igazgatója rádiónak elmondta, az idei esemény ismét nagy sikert aratott, ezért már megkezdték a jövő évi immár 6. Gas & Roll Fest előkészítését.
8: projekt. Ilyenkor már a résztvevőkkel beszélgetünk, és már jelzik, hogy szívesen jönnek jövőre is, úgyhogy autók azok lesznek. A mai nap ugye megint egy hőkupola alatt vagyunk, tehát hogy 40 fokos hőségben van a rendezvény, ezért azt gondolom, hogy jövőre még több résztvevőre számíthatunk. Szóval az autósok, akik kijöttek, ők nagyon szeretnek idejönni, visszajáró vendégeink is vannak sokan, és már most mondják, hogy jövőre is jönnek.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Csík zenekar koncert lesz augusztus 19-én Sziget-Szent Miklóson a Szent Erzsébet téren a Summerfest kulturális fesztiválon. A zenekar a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője, 38 éve töretlen népszerűséggel. Pályafutása alatt számos rangos díjat nyert el, többek között Kossuth díjat, Prima Primissima díjat, Magyar Örökség díjat és Fonogram díjat. Koncertjei során a hagyományos népzenét ötvözi a kortárs zenei irányzatokkal, miközben tisztelettel ápolja a hagyományokat. A zenekar előadásai mindig különlegesek, és mindenki megtalálja a számára legkedvesebb zenei élményt. Rendszeresen együttműködik olyan neves művészekkel, mint Presser Gábor, Karácsony János, Lovasi András, Kis Tibor, Földes László Hobó és Bagossi Norbi. 2025-től a zenekar Gál Tiborral, a tehetséges ifjú énekes hegedűssel folytatja pályafutását, megújult formában, de megőrizve a Csík zenekarra jellemző zeneiséget és lendületet. Bővebb információkért keressétek a www.summerfest-ssm.com oldalt. Indul a Sziget-Szentmiklósi Életmódváltó Klub következő évada. Augusztus 26-án egy workshoppal kezdenek, melynek címe Immunerősítés ősszel is természetesen. Az interaktív foglalkozás alatt készítenek természetes alapú fertőtlenítő takarítókendőt, házi immunerősítő mézes keveréket, illetve egészséges kókuszgolyót őszi fűszerekkel. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az eseménnyel kapcsolatos további információkért látogassatok el a sárgaház.com weboldalra. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban, ma pedig tetőzik a hőség. A napos időt azonban már több felé zavarhatják gomoly felhők, de csapadék a térségben nem valószínű. A légmozgás gyenge, mérsékelt lesz, 39 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben. Pénteken érkezik a felfrissülést hozó hidegfront. A napos időszakokat több felé zavarhatják felhők, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható, országos esőre sajnos nem számíthatunk. Az északias szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések lehetnek. Enyhülni kezd a forróság, a csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között alakul, délkeleten tart kileg tovább a nagy meleg. Szombaton a front mögött már frissebb lesz a hajnal, 15 és 22 fok között alakulnak a csúcsértékek, napközben pedig 29-34 fokra készülhetünk. Sok napsütésre van kilátás, egy-egy zápor esetleg zivatar eleinte még előfordulhat néhol a Dunántúl nyugati-délnyugati részén. Vasárnap pedig napos időre készülhetünk szintén, csapadék nem várható. Hajnalra 14-21 fokig hűl le a levegő, északon északkeleten lesz legfrissebb a hajnal, majd délután 29-35 fokig emelkedik majd a hőmérséklet.

0: Ez itt augusztus 6-án továbbra is a Delelő a Lakihegy rádióban. Ma pedig marad az embert próbáló hőség. A 40 fok körüli hőmérséklet továbbra is jelentősen megterheli még az egészséges emberek szervezetét is. A szív- és érrendszeri betegségekkel élőknél és az idősebbeknél fokozottan jelentkezhet vérnyomás ingadozás, rosszul lét és nő a stroke, infarktus előfordulásának valószínűsége. Légzési nehézségek is előfordulhatnak, a trópusi éjszakák miatt pedig romlik az alvás minőség, ami tovább fokozhatja szervezetünk kimerülését. Sokaknál jelentkezhet tompaság, fáradékonyság, dekoncentráltság. Nagyon fontos, hogy ne tartózkodjunk húzamosabb ideig a tűző napon, mert könnyen napszúrást, hőgutát kaphatunk. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte nagyon erős, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Ne hagyjunk gyermeket, idős embert, illetve házi állatot tűző napon álló zárt járműben. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére is. Egyébként a parlagfű pollenszemei alacsony, helyenként közepes koncentrációban már megjelentek a levegőben. Koncentrációjuk a következő napokban egyre több felé érheti el a tüneteket okozó közepes szintet.
1: Tudom, babám, foglalt a szívem, de túlságosan szépen kéred. Tudod, babám, nem kell ígéret, elég, ha szeret.

0: Ez volt már a Delelő itt a Lakihegy Rádióban. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Petrókor ezt hallhattátok. Találkozunk holnap ugyanitt, ugyanezekben az órákban. A következő órától pedig Petykó Ágival rádiózhattok majd.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ám hogy nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban. A

0: három szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Gyors laborvizsgálat, sorban állás és beutaló nélkül, Toldi Medical. Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, Dunaharasztin és Szigetszentmiklóson. Várandósági, hormonális, diabetológiai, endokrinológiai vagy tumormarker vizsgálatra van szüksége? Szakképzett csapatunk már több száz elégedett páciensnek segített gyors és pontos eredményekkel. Bízza ránk ön is a laborvizsgálatát. Megtalál minket Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán, a Sarokvilla épületében. Dunaharasztin a fő út 120 alatt. Szigetszent Miklóson, a Lordok háza hátsó bejáratánál. Ne várakozzon, bízza ránk laborvizsgálatát. Foglaljon időpontot a sarokvilla.hu vagy a toldimed.hu oldalon. Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
2: Kézműves kovászos kenyér a Kabai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel, kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszentmiklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszentmiklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kabai Pékség.
3: Ez reklám volt.
4: Hírek a Laki Hegy Rádióban.
5: Ma tetőzik a hőség. Hétfőig lehet köztársasági elnököt jelölni. Sok munkát adnak a tűzoltóknak az avar és bozott tüzek. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. Olvasható a parlament honlapján. A beérkezett ajánlásokat a házbizottság aznapi ülésén tekintik át. Az alaptörvény szerint a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 5-ének, vagyis 40 képviselőnek írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet támogathat. Több ezer embert érintő csőtörés volt Tolnában, Paks, Dunakömlődön és a borsodi Emődön, közölte a kormány a hőségriasztásról kiadott jelentésében. Mindkét településen megkezdték a hibák elhárítását. A hatóságok felkészültek a vízellátás biztosítására arra az esetre, ha a szolgáltatás kiesése elhúzódna. Tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje, a hétvégéhez képest már csaknem 10 cm nőtt. Azóta a Duna osztrák vízgyűjtőjén elkezdett esni az eső, így jó esély van a további vízszint emelkedésre. Magyar Péter kormányfő délelőtt közösségi oldalán közölte, a paksi turbina rendben üzemel, de a kánikula miatt ma is szükség lesz az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Több helyen is bozott tüzek pusztítanak az országban. Tűz miatt kellett kimenekíteni 19 embert, 8 lovat és 100 kutyát Ercsiben. A lángok elhanyagolt telkeket, bozótost és szemétkupacokat is elértek. Mintegy 6 hektárnyi területig. Kigyulladt egy ligetes terület a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tiszalökön. Kiskunfélegyháza és Kunszállás között pedig az M5-ös autópálya közelében egy tanyai épület kapott lángra. A tűz mintegy 5 hektárnyi tarlót is érint. Mától újra jár a komp Nagymaros és Visegrád között, ezentúl a megszokott menetrend szerint közlekedik, de 3,5 tonnánál nehezebb járműveket továbbra sem szállít. A Dunán Adony és Lórév között az alacsony vízállás ellenére is jár a komp, napnyugtáig igény szerint viszi át a járműveket. Már 7 erdélyi megyében vezettek be harmadfokú hőségriasztást. A folyó kritikusan alacsony vízszintje miatt több térségben vízkorlátozás van érvényben. A magyar határ mentén fekvő Arad, Bihar, Szatmár és Temes megye mellett Máramaros-Szilágy és Krassó-Szörény megyére is kiterjesztették a veszélyjelzést. Este 8 óráig kamionstoppot rendeltek el. További 10 napig tart a hőhullám Olaszországban, az Appenninekben 500 méteres magasságban is 41 fokot mértek. Az egész országban vörös riasztás van érvényben. A városokban a legmelegebbet a nápolyi központi vasútállomásnál mérték, ahol 48 fokot mutattak a hőmérők. Az északnyugati Torinóban a Pó folyó medre majdnem teljesen kiszáradt.
4: Időjárás.
5: Itthon a mai tetőzés után mérséklődik a hőség, délutántól több helyen előfordulhat záporzivatar. Holnap reggel északnyugaton eső is lehet. Az esti és a hajnali órákban derült, néhol gyengén felhős lesz az ég. A szél a Dunántúlon megélénkül. A hőmérséklet éjszaka 17 és 25 fok között alakul, holnap napközben 30-35 fok várható.
3: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
4: Még több hír egy helyen.
6: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Most pedig. Induljon egy újabb óra
6: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
7: 3:03 és a nullás déli szektor a szerencsére Szeged és Győr irányába is jól járható, balesetről, torlódásról nincs információ. Erős a forgalom a második Rákóczi-Ferenc útnak a Csepeli szakaszán, Lakihegynél és Halásztelken azonban folyamatosan lehet közlekedni. A Csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányába az M0-ás előtti szakaszon a körforgalomnál van egy pici torlódás, viszont a Gerinc út még például jól járható. Sziget-Szent Miklóson a gyártelepi hívát járónál még mindig tart a felújítás, ezért váltakozó irányban egy sávon halad a forgalomjelző lámpa irányítása mellett, ott viszont torlódásra készülhettek, de már nincsen sok hátra elméletileg. Az 510-es jól járható Taksonynál és Dunaharasztinál is, viszont két hírem még van azért így az 51-es környékéről. Alsónémedi és Dunaharaszti között a 4-es kilométertől az 5-ös kilométerig az alsónémedi Dunaharaszti összekötő úton az útmenti növényzetet gondozzák, ezért a forgalom félpályás korlátozás mellett halad, illetve Taksony határában a Bugyira vezető összekötő utat, a Szent Imre utat lezárják az 51-es főút csomópontjánál, mert körforgalmúvá építik át, kerülni a Varsányi úton, majd az 51-es főúton kell. További jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!
4: Lakihegy Rádió.
6: Helyben vagyunk.
4: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
6: 0620 95 95 107.
7: Kellemes délutánt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Augusztus 6-a csütörtök van, és a mai napon a Berták, valamint a Bettinák ünneplik a névnapjukat, úgyhogy a mi kolléganőnket is Isten éltesse nagyon sokáig, Somogyi Bettinát. Remélem, hogy jól telik a napja így a szabadsága alatt, egyébként is sikerül feltöltődni, úgyhogy innen is nagyon boldog névnapot kíván neked, Betty. És hát remélem minden Laki egy rádió hallgatónak van helye, hol hűsölni, ha nem, akkor én majd segítek. Hozok 2 darab belépőjegyet a Ráckevei Aqualand termális élményfürdő jóvoltából, és hamarosan elárulom azt is, hogy hogyan lehet elvinni tőlem ma délután ezeket a belépőjegyeket, úgyhogy tartsatok velem. Az biztos, hogy az SMS és Viber számomra mindenképpen szükségetek lesz, ez pedig a 0620 95 95 107-es. Jegyezzétek meg, Sziganával kezdjük az órát, Let's Take Lover, ez szól már is.

Khalid és a Dive Into Me szólt a Laki Hegy Rádióban az FM 107,1-en, és már nincs sok hátra, és kezdődik a Summerfest nemzetközi kulturális fesztivál Sziget-Szent Miklóson is, meg hát a környező településeken is

református lelkész áldja majd meg. Ezt követően Szabad Madár címmel zenés tisztelgést láthat a közönség Kecskés Tímea és Sándor Dávid a Madách Színház művészeinek az előadásában. 8 órától pedig a Summerfest gála műsora kezdődik, melyen fellépnek Chile, Grúzia, Görögország, Szlovákia táncosai, valamint a Napraforgók táncegyüttes tagjai is. Fergeteges műsorra lehet készülni, úgyhogy ha van kedvetek, akkor augusztus 20-án látogassatok el erre a programra. A Summerfest programjairól pedig bővebben a www.summerfest-ssm.com oldalon olvashattok. Ott a délutáni gyerekprogramokról is minden információ kint van, és természetesen az esti koncertekről és táncpanorámákról is. Megyünk tovább Jazzyvel is az

Az Aria és a Full Mood szólt a Lakihegy Rádióban 8 perc múlva, egyébként 3:30 van, és térségi hírekkel megyünk majd tovább, közben pedig közlekedési infóim is vannak. 2 trafiról van hírem, az egyik Sziget-Szent Miklóson a Petőfi Sándor utcában van, mondhatom azt, hogy a szokott helyen, a másik pedig Halásztelken a második Rákóczi Ferenc úton, a Béke utca környékén, meg a Hold utca környékén vezessetek nagyon-nagyon óvatosan. Ezen kívül a Gyártelepi Hévát járónál Sziget-Szent Miklós torlódásra készüljetek, ott még tart a felújítás, és váltakozó irányban egy sávon lehet közlekedni, jelzőlámpa irányítja a forgalmat, úgyhogy a bevásárlóközpont parkolójából is nehéz most kijutni, az is hosszabb időt vesz igénybe. No, de se baj, reménykedjünk benne, hogy nem sokára most már tényleg elkészül. Én pedig várom az üzeneteiteket a játékomra, a részleteket pedig hozom a hírek után, tartsatok!

0: Az interneten is hallgatlak titeket.
1: Hiáthatok a kedvenc zenéimet.
2: A Gyári úton jól lehet haladni, megszűnt a torlódás.
3: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
5: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszentmiklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
6: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika, Szigetszentmiklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11, www.sarosioptika.com. Sárosi Optika, lásd többet a világból!
3: Ez reklám volt.
7: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Ütemezetten halad a gyártelepi hévátjáró felújítása. A H6-os hév Szigetszentmiklós gyártelep állomása melletti közúti vasúti átjáró korszerűsítése július 17-én kezdődött, a kivitelezés pedig várhatóan augusztus 10-ig tart. Pertécsné Kácsor Andrea Pestvármegye 10-es számú választókerületének országgyűlési képviselője rádiónknak elmondta, a munkálatok az ütemterv szerint zajlanak, és jelenleg nem várható csúszás az átadás időpontjában sem. Kiemelten a rendkívüli hőség miatt a kivitelezésben résztvevő dolgozók számára több pihenőidőt biztosítanak, azonban ez nem akadályozza a hatékony munkavégzést.
9: Ők azért megkapják a megfelelő pihenőidőt, ha valaki jelzi, hogy kimerítette a hőség, akkor ő extra pihenőidőt kap. Folyamatosan rendelkezésükre áll, ugye ott a gyártelepi állomáson klimatizált pihenőhelység, tehát egy kicsit be tudnak húzódni, de ez jelenállás szerint nem veszélyezteti a munkálatok végét, hiszen eredetileg is számoltak azzal, hogy várható ebben a 3-4 hétben, amikor ezek a munkák zajlanak itt a nyár közepén, várható hőségriadó, tehát számoltak azzal, hogy lesznek kritikusabb napok, és ezt az ütemezésbe bele is vették.
8: Halásztelken is életbe lépett a vízkorlátozás. Elsőfokú vízkorlátozást rendeltek el Halásztelek teljes közigazgatási területére Nagy Barnabás polgármester augusztus 1-től visszavonásig. Az intézkedés a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium ajánlásával összhangban született az ivóvízellátás biztonságának megőrzése érdekében. A korlátozás értelmében tilos vezetékes ivóvíz locsolni a kerteket, pázsitokat és közterületeket tömlő használatával, valamint nem tölthetők fel ivóvízzel a kerti úszómedencék sem. Emellett vezetékes vízzel nem szabad gépjárműveket mosni, illetve járdákat, utakat és udvarokat tisztítani. A polgármester ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a városi közparkok és a sportcentrum pályáinak öntözését a korlátozás nem érinti, mivel azok ellátása furt kútról történik. A lakosságot arra kérik, hogy a szabályok betartásával járuljon hozzá az ivóvízkészletek megúvásához és a folyamatos vízellátás biztosításához. Az SKSK férfi kézilabda csapatának első keretével tölti a felkészülést Kubics Nándor. Az U21-es csapat kapusa a felkészülési időszak legelejétől megkapta a lehetőséget, hogy az élvonalbeli Szigetszentmiklósiak keretébe beverekedje magát. Kilvinger Bálint vezetőedző elmondta, amikor és annyiben van olyan fiatal játékos, aki kiemelkedik az utánpótlásból, ő nyitott rá, hogy azonnal meghívja a nagy csapathoz. Hozzátette, utána persze ezeknek a játékosoknak bizonyítaniuk kell, és a fiatal kapus egyelőre nagyszerűen helytállt.
10: Jakubics Nándi van, aki kapuban dolgozik most velünk, ugye ő csatlakozott, hogy a tavalyi bajnok csapatnak a tagja volt, ő az, aki így első körben csatlakozott hozzánk. De alapvetően nyitott vagyok erre, ugye ha látunk olyan játékost az utánpótlásban, aki mindenképpen érdemes lenne szállozni a felnőttet, akkor ezt meg fogjuk majd tenni.
5: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló.
11: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. 22. alkalommal rendezik meg a Rocksziget rockzenei tehetségkutató versenyt és fesztivált augusztus 21-én Szigetszent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt. Délelőtt és kora délután a tehetségkutató verseny élő döntője zajlik majd 10 zenekar részvételével, aztán 17:30 fellép a 2024-es győztes zenekar, az Anyám kínja. Őket követi az Arms of Apollo, majd 15:45 a Zanzibár lép a színpadra, az estét pedig a Stone zenekar zárja. További információkért látogassatok el a rocksziget.com oldalra. Tüdőszűrésre várják a Szigetszent Miklósiakat augusztus 24-e és szeptember 30-a között a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes, 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 forint, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. A 14 és 18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére. Hétfőn és szerdán 12 és 18 óra között, kedden, csütörtökön és pénteken pedig 8 és 14 óra között lehet menni a vizsgálatra. Vigyétek magatokkal a személyi igazolványotokat, a TB kártyátokat, valamint ha van, az előző évi tüdőszűrő igazolást. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Miló, nem az a lány és a Nem engem című felvétele szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen, és nem tudom, ti hogy vagytok ezzel a meleggel. Én azon kívül, hogy nagyon rosszul alszom, annyira tompának, dekoncentráltnak érzem magam, úgyhogy úgy döntöttem, hogy ha vannak sorstársaim így a hallgatók közül, akkor nem találok ki most egy bonyolult feladatot a páros belépőjegyért a Ráckevei Aquelen termál és élményfürdőbe, amit majd 6 óra után adok oda egy szerencsésnek, aki már akár a hétvégén is mehet csobbanni, de egyébként a belépő jegyeket egy hónapig lehet egyébként felhasználni. No, de milyen programokkal várnak majd titeket? Holnap, azaz augusztus 7-én pénteken érkezik a Pölöskei Strand Roadshow és Egészségfesztivál Canik Balázzsal, lesz Aquafitness Eszterrel, és természetesen, vagyis hát nem természetes, de nyáron azért havonta egyszer megfordulunk mi is az Aqualandben, és holnap onnan jelentkezik majd a műsorom, úgyhogy remélem, hogy személyesen is találkozunk majd. Ezen kívül pedig Aquacinema a Karakalla medencében, és éjszakai fürdőzésre is lesz lehetőségetek. Hajnali egyik tart nyitva a strand három hátsó medencéje. Ez az, ami pénteken vár majd titeket, de mondom, na, a hétvége további programjait. De közben, vagy inkább előtte, hogy hogyan vihetétek el tőlem a páros belépő jegyet. Nagyon egyszerűen mondtam, hogy könnyű lesz a feladat. A hűsölnék szót és a keresztnevedet várom SMS-ben vagy Viberen, nem kell mind a két helyre, elég az egyik helyre elküldeni. Már regisztráltál is a játékban. Nagyon fontos információ, hogy 6 óra után, ha hívlak, akkor vedd fel a telefonom, különben valaki mást kell hívnom nyertesként, jó? Ez még a második felvétel, tehát, vagy feltétel. Szóval mondom én, hogy dekoncentrált vagyok, szóval hűsölnék szó, és a keresztneved a 0620 95 95 107-es számra. Sok sikert kívánok mindenkinek, Justin Bieberrel megyünk tovább.

Lakihegy Rádió helyben vagyunk, a kertészkedőknek és a kertjükért aggódóknak hoztam egy információt, ugyanis egy gyep szakértő a Facebook oldalán kitette egy bejegyzést így a hőséggel kapcsolatban, hogyha sárgul, barnul a gyep, akkor sem kell kétségbe esni, és főleg nem megszegni miatt a locsolási korlátozást, ugyanis a pázsit füvek megújulásának van egy ilyen természetes folyamata, és ez egy természetes folyamat. A bejegyzés szerint az egészséges, már jól begyökerezett gyep általában 3-4 hétig biztonságosan nyugalmi állapotban maradhat. Ez azonban nem pontos határidő. A túlélést a fűfaj, a talaj, a gyökérzet mélysége, a hőmérséklet és a korábbi gondozás is befolyásolja. Minél tovább tart az extrém hőség és szárazság, annál nagyobb az esélye annak, hogy már a növény koronája és gyökérzete is károsodik. Ha a gyep már nem növekszik, akkor ne nyírd, csak meg szokásból. A magasabb levélzet árnyékolja és hűti a talajt, ezért aszály idején védelmet jelent. Ha mégis szükséges a nyírás, használj éles kést. Egyszerre legfeljebb a fű hosszának egyharmadát távolítsd el, ne nyírj kánikulában, a kora reggel és késő esti órák a legjobbak, és hagyd legalább 5-7 cm-es magasságot, fogalmazott a szakértő, hozzátéve, hogy a kiszáradt gyep taposását és gépi terhelését is érdemes minimálisra csökkenteni. És hogy honnan tudhatjuk, hogy csak pihen, vagy már elpusztult, teszi fel a kérdést a szakértő, amire a válasza az, hogy a barna szín önmagában még nem bizonyíték a pusztulásra. A döntő rész a talajfelszín közelében található korona. Ha a korona még tömör, nem morzsolódik szét, és a gyep enyhe húzásra nem válik el könnyen a talajtól, akkor jó eséllyel életben van. A legbiztonságosabb választ azonban az első tartósabb csapadék adja, az élő növény új zöld hajtásokat kezd ugyanis ilyenkor fejleszteni. Ne kezdjünk azonnal újra telepítésbe csak azért, mert most barna. A frissen vetett néhány hetes gyep sokkal kisebb eséllyel bírja ki egyébként a megpróbáltatásokat. Tudom, hogy sok munka van benne, kitartást kívánok mindenkinek.

0: Hayley William egójával és egy közlekedési infóval zárjuk az órát. Sajnos baleset történt a második Rákóczi-Ferenc úton, méghozzá a Lámpás utcától nem messze, a Csepeli szakaszon, úgyhogy arra felé torlódásra készüljetek, hogy tudjátok, hogy mi történt, pontosan léci írjátok meg. 0620 95 95 107 az SMS, Viber és telefonvonalam, egyébként pedig várlak titeket a következő órában is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNET 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek fel feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
3: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcserek, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
4: Nézze csak, főnök úr, a fotós dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak, erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
5: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
4: Szaladok is, főnök úr.
6: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszent Miklósi üzletünkbe.
1: Ez reklám volt.
7: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Ma tetőzik a hőség. Stabilan termel a Paksi utolsó blokk. Csődbe ment a Robinson Tours utazási iroda. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Jövő héten ismét ülésezik az országgyűlés. A miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik a hétfői ülésnap. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről, az államháztartási szabályok módosításáról. Szó lesz még a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos szabályokról is. A kétnapos rendkívüli ülést az általános forgalmi adó és a szakképzésről szóló törvény általános vitája zárja. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. Olvasható a parlament honlapján. A beérkezett ajánlásokat a házbizottság aznapi ülésén tekintik át. Az alaptörvény szerint a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének, vagyis 40 képviselőnek írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet támogathat. Több ezer embert érintő csőtörés volt Tolnában, Paks, Dunakömlődön és a borsodi Emődön, közölte a kormány a hőségriasztásról kiadott jelentésében. Mindkét településen megkezdték a hibák elhárítását. A hatóságok felkészültek a vízellátás biztosítására, arra az esetre, ha a szolgáltatás kiesése elhúzódna. Tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje, a hétvégéhez képest már csak nem 10 cm nőtt. Azóta a Duna osztrák vízgyűjtőjén elkezdett esni az eső, így jó esély van a további vízszint emelkedésre. Magyar Péter kormányfő délelőtt közösségi oldalán közölte, a paksi turbina rendben üzemel, de a kánikula miatt ma is szükség lesz az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Fokozott víztakarékosságra kérik a környéken élőket, miután Sátoraljaújhely Széphalomváros részénél kiszáradt a Bózsva patak. A települési ivóvízellátása továbbra is biztonságos, korlátozást egyelőre nem vezettek be. Hétfőig várják a jelentkezéseket az Egyszülős Csillagpont Fejlesztő Központ harmadik szemeszterére, tájékoztatott az Egyszülős Központ. A program ingyenes szakmai terápiás és közösségi támogatást nyújt a fogyatékossággal élő gyerekeket nevelő egyedülálló szülőknek. Az érintett családok a szervezet hivatalos oldalán nyújthatják bejelentkezésüket. Becsődült a Robinson Tours. A főként bulgáriai üdüléseket kínáló utazási iroda közölte, hogy több, elsősorban külpolitikai és gazdasági ok miatt nem tudja kifizetni kint lévőségeit, ezért felszámolási eljárást kezdeményezett maga ellen a Szófiai Bíróságon. A károsult magyar utasok a cég bolgár biztosítójához fordulhatnak. Részletek a turizmus.com utazási szakportálon olvashatók.
7: Időjárás.
8: A mai tetőzés után mérséklődik a hőség, délutántól több helyen előfordulhat záporzivatar. Reggel északnyugaton eső is lehet, az esti és a hajnali órákban derült néhol gyengén felhős lesz az ég, a szél a Dunántúlon megélénkül. A hőmérséklet általában 17 és 25 fok között alakul hajnalban, napközben pedig 30-35 fok várható.
7: Még több hír egy helyen.
1: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
1: A legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
0: 4 óra múlt 3,5 perccel, és több baleset is történt a térségi utakon. Az egyik a második Rákóczi-Ferenc útnak a csepeli szakaszán a Lámpás utcától nem messze, úgyhogy arra felé torlódásra készüljetek. A másik pedig Taksony belterületén a főúton. Jelen pillanatban ott nem látom, hogy fennakadást okozna, ettől függetlenül azért legyetek nagyon óvatosak, hogyha pedig tudjátok, hogy mi történt, akkor várom a részleteket. A nullás déli szektor a Szeged és Győr irányába is jól járható, bár Gyál térségében már lassulásra készülhettek az M3-as irányába. Ezen kívül Sziget-Szent Miklóson a gyártelepi Hévát járónál még tart a felújítás, váltakozó irányban egy sávon halad a forgalom. Ezen kívül Taksony határában a Bugyira vezető összekötő utat, a Szent Imre utat lezárják az 51-es főút csomópontjánál, mert körforgalmúvá építik át. Kerülni a Varsányi úton, majd az 51-es főúton kell. Egyébként ennél a csomópontnál most is torlódásra kell készülni az 51-esen, Dunaharasztinál viszont folyamatos a haladás, sőt délebre Dunavarsány, Majosháza, Áporka és Kiskulacháza térségében is. Vezessetek óvatosan, további jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok!
7: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
7: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
0: Kellemes délutánt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak, így augusztus 6-án csütörtökön, amikor már elkezdhetjük a hangulódást a hétvégére, és remélem, hogy bírjátok még a meleget, ha nem, akkor egyrészt állítólag ma este jön egy hideg front, ami azt eredményezi majd, hogy holnap nem lesz 44 fok, csak 35, mondjuk az már egészen elviselhet. De ha te már nem bírod, akkor tarts velem, hiszen páros belépőjegyet sorsolok ki a Ráckevei Aqualand termális élményfürdőbe, úgyhogy ha szeretnél akár már ezen a hétvégén egyet csobbanni, hűsölni, akkor mindenképpen figyelj és tarts velem. Egyébként a részletek már kint vannak a Facebook oldalunkon is. Amúgy meg holnap délután Ráckevén találkozhatunk, hiszen az Aqualandből szól majd a műsorom. Most viszont a legjobb slágereket hozom. Belánó érkezik nem sokára a Szótlan Vaggyal, Hilary Duff-val és a Major pedig kezdjük az órát. Ja, még annyi, hogy 0620 95 95 107-es az SMS és Viber számom, erre mindenképpen szükséged lesz, ha közlekedési infód van, és akkor is, ha játszani szeretnél.

Lakihegy Rádió helyben vagyunk. Ha szereted a rock zenét, akkor a következő program biztos, hogy nagy örömet fog neked szerezni, és elképzelhető, hogy még nem hallottál róla, bár egyébként azt azért nagyon furcsálnám, ugyanis már 22. alkalommal rendezik meg a Rocksziget rockzenei tehetségkutató versenyt és fesztivált. Augusztus 21-én Sziget Szent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Háza előtt délelőtt és kora délután a tehetségkutató verseny élő döntője zajlik majd 10 zenekar részvételével, aztán 17:30-tól fellép a 2024-es győztes zenekar, az Anyám Kínja. Őket követi az Arms of Apollo, majd 15:45-tól a Zanzibár lép a színpadra, az estét pedig a Stones zenekar zárja majd. További információkért látogassatok el a rocksziget.com oldalra. Hát sokan ugye a hosszú hétvége miatt lehet, hogy itthon lesznek, az is elképzelhető, hogy elutaznak, de minden esetre péntek estére egy jó kis Zanzibár koncert olyan nyárvégi levezetőnek szerintem remek, pláne, hogyha tényleg a hosszú hétvégén ti is itthon vagytok. A tehetségkutatónak a jelentkezési határideje az sajnos már lejárt az előző hónap végén, hogyha jól emlékszem, július 28-a volt a határidő, de jegyeznek, hiszen ezt a fesztivált és rockzenei tehetségkutatót minden évben megrendezik, szóval ha van egy zenekarod, akkor jövőre megpróbálhatod, addig még van idő gyakorolni és új dalokat is írni. És itt meg majd lesz lehetőség bemutatni Becky Hill-lel, és a Never Be Alone-nal pedig már is megyünk tovább.

Manna és a Majd megérkezik című slágere 7 perccel fél öt előtt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen, és úgy látom, hogy erősödött a forgalom a nullás déli szektorán, ugyanis az M5-ös irányába az M6-os felhajtója és a Halásztelki kihajtó közötti szakaszon lassulásra készüljetek, illetve Gyál térségében is torlódás van az M3-as irányába az M5-ös csomópontjától kezdődően, és ha lehet hinni, akkor egy baleset is történt, és itt ez okozza a fennakadást. Tehát úgy tűnik, hogy ez a meleg most már idézőjelben elérte a célját, tehát ennyi ideig nehezen tűrjük, és itt van a következménye, hogy rengeteg a baleset ma délután, hiszen nehezebb koncentrálni, hamarabb elfáradunk, rosszabbul alszunk, stb. És ez az M0-as baleset még az első, van egy másik a Csepeli úton, a Sziget-Szentmiklósi szakaszon, itt nem látok fennakadást, illetve ugye a harmadik, az a második Rákóczi-Ferenc útnak a Csepeli szakaszán történt a Lámpás utcától nem messze, ott mondjuk lassabb a tempó, a haladás, de nem kell ilyen giga dugóra készülni. Emellett egyébként a Gyártelepi Hévát járónál még mindig zajlanak a felújítási munkálatok, ott váltakozó irányban egy sávon lehet haladni, jelzőrámpa irányítja a forgalmat, na ott viszont torlódás van a bevásárlóközpontnál, Gyári út, Műút környékén, ott lassú haladásra készüljetek mindenképpen. Az 510-es Taksonynál jól járható, én úgy látom, hogy Harasztinál is, és az 51-esen, hát egy picit élénkebb a forgalom, szakaszos lassulás előfordulhat, de onnan legalább nincsen hírem balesetről. Vigyázzatok nagyon magatokra, ha pedig infótok van az utakról, mindenképpen szóljatok róla. 0620 95 95 107-es az SMS, Viber és telefonvonalam, ahol el tudtok érni, és ez azért is fontos, hogyha szeretnél páros belépőjegyet nyerni az Aqualandbe, akkor erre a számra szükséged lesz, meg további információkra hozzám, amiket a következő fél órában elmondok, most viszont Alan Walker zenél.

0: Mozaik. Mozaik. Közéleti magazin a Lakihegy Rádióban.
1: Ha szeretnéd tudni, milyen döntések születtek Szigetszentmiklóson, milyen változások várhatóak a városban és a környéken, hol nyílik kiállítás és milyen programokra számíthatsz helyben, hallgasd a Mozaikot.
0: A térség eseményeinek heti összefoglalója minden vasárnap délután 2-től.
1: Ismétlés hétfő este 8-kor, a hírek után. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Káprázatos táncelőadások és koncertek várják a közönséget a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválon augusztus 15-e és 20-a között.
3: Idén is kertmozival indítjuk a fesztivál programját.
2: A Magyar Gála műsorában fellép a Kéve és a Napraforgó néptánc együttes.
3: A táncpanoráma előadásait külföldi táncosok színesítik, akik Grúziából, Szlovákiából, Csilléből, Uruguayból, Indonéziából és Görögországból érkeznek hozzánk.
2: Fergeteges hangulatot ígér a Parnograszt együttes. Sodró lendület, vérpesdítő ritmusok és hamisítatlan cigányvilág zene várja a közönséget.
3: Idén visszatér hozzánk az örök kedvenc, a Csík zenekar, a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője.
2: A Gyermekek Summerfestje augusztus 16-a és 19-e között délutánonként várja a gyerekeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt.
3: A Hungarikon kiállításunk idén a Cifra szűrt mutatja be vendégeinknek.
2: Zárónapunkon, augusztus 20-án, Szent István király napján ünnepi megemlékezéssel, majd a nemzetközi gálával, a táncpanoráma fellépőinek lenyűgöző műsorával búcsúzunk. További információ a summerfest.ssm.com oldalon. Jegyek kaphatók a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, valamint a sárgaház.jegy.hu oldalon.
4: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszentmiklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszentmiklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
5: A Toldi Dentál fogorvosi rendelőkben már 25 éve nyújtunk professzionális fogászati ellátást pácienseinknek a Sziget-Szentmiklósi régióban. Implantátumra vagy fogpótlásra van szüksége? Esztétikai fogászati szolgáltatást venne igénybe? Esetleg fogszabályozáshoz keresi a megfelelő szakembert? Forduljon hozzánk! Megtalál minket Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarokvilla épületében. Honlapunk www.sarokvilla.hu. Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. 5 nap alatt járták körbe a földet a Szigetszentmiklósi táborozók. A Szigetszentmiklósi Család és Gyermekjólét Intézmény nyári táborának résztvevői játékos formában ismerkedhettek meg különböző kontinensek és országok jellegzetességeivel. Az első napon minden táborozó útlevelet kapott, majd a hét során Marokkóba, Olaszországba, Indiába, Kanadába és még az Antarktiszra is ellátogattak. A délelőttöket kvízek, rejtvények és játékos feladatok színesítették, amelyekért a gyerekek pecséteket gyűjthettek útlevelükbe. A délutáni kézműves foglalkozásokon a többi között batikolt terítőket és karkötőket készítettek, homokvárat építettek, valamint mediterrán tájakat, citromfát és elefántos képeket festettek. A tábor utolsó napján a résztvevők apró ajándékkal, arcfestéssel és számos új ismerettel, valamint közös élményekkel térhettek haza. 6. helyen zárt a közönségszavazáson a Taksony vezér német nemzetiségi általános iskola. Lezárult az ország iskolája 2026 elnevezésű pályázat közönségszavazása, amelyet a Magyar Színház hirdetett meg. A versenyben 13 oktatási intézmény indult, a Taksony vezér német nemzetiségi általános iskola pedig a közönségszavazás eredményeként a 6. helyen végzett. Az iskola közleményében köszönetet mondott mindazoknak, akik szavazatukkal vagy a pályázati anyag megosztásával támogatták az intézményt a megmérettetés során. Külön elismerésben részesítették Molnár Vég Judatot a pályázati kisfilm elkészítéséért, valamint a diákokat és pedagógusokat, akik közreműködtek a videó megvalósításában. Az intézmény hangsúlyozta, a közös munka és az összefogás fontos szerepet szerepet játszott abban, hogy az iskola sikeresen szerepelt a nemzeti színű megmérettetésen. Elégedett az első hetek munkáival az SKSK férfi kézilabda csapatának vezetőedzője Kilvinger Bálint. A második NB1-es idényükre készülő Szigetszentmiklósiak és újdonsült edzőjük már az első barátságos meccsen is túl vannak. A szakember elmondta, ez az időszak még mindig arról szól, hogy ő és a játékosok tanulják egymást, de jó úton haladnak. Hozzátette, a keret teljes egészében nagy munkát rak eddig a felkészülési időszakba, így alapvetően elégedett azzal, amit lát a társaságtól.
7: Alapvetően elégedett vagyok az elvégzett munkával, ahogy említettem korábban is, ez az ismerkedésnek az időszaka azért. Egyrészt én is nézem, hogy a srácok hogyan reagálnak az edzésen lévő dolgokra, és meg ők is tanuljuk a feladatokat is, hogy mit hogyan kell végrehajtani, de elégedett vagyok egyébként összességében.
6: Megverte idegenben a Cegléd együttesét az első barátságos találkozóján az SKSK. A második NB1-es idényére készülő Szigetszentmiklósiak az első félidőben még csak egy góllal 18-19-re vezettek a másodosztályú ellenfél otthonában. A fordulás után aztán jobban kinyílt az olló, és végül 31-36-ra tudott győzni a térségi együttes. Kilvinger Bálint vezetőedző elmondta, elsősorban nem az eredmény volt a fontos, bár természetesen örül a diadalnak. Hozzátette, a kettes és hármas kapcsolatokon dolgoztak, illetve több dolgot kipróbáltak védekezésben és támadásban is, így aztán rendkívül hasznosnak ítéli meg a mögöttük hagyott összecsapást.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
3: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Sarokkert mozival indul a Summerfest kulturális fesztivál augusztus 15-én Szigetszentmiklóson. A Mindörökké nyár című filmet nézhetitek meg. Augusztus 16-án a Magyar Gálával folytatódik a program, amelyen már Grúzia és Szlovákia táncosai is vendégeskednek. Augusztus 17-én a Párnográsztat koncertet, majd egy nemzetközi táncestel várják a közönséget. Augusztus 18-án, ahol Chile és Görögország táncosai lépnek színpadra. Augusztus 19-én a Csík zenekarat koncertet, augusztus 20-án pedig Szent István királynapi ünnepi műsorral készülnek a szervezők. Emellett minden délután várják a családokat a gyermekek Summerfestjére, ahol kézműves foglalkozásokkal és előadásokkal készülnek. Bővebb információkért keressétek a summerfest.ssm.com oldalt. A Take Cover ad koncertet augusztus 28-án Halásztelken a Márai Sándor Közművelődési Intézmény teraszán. A legnépszerűbb hazai és nemzetközi slágerek csendülnek fel teljesen új, magával ragadó formában. A zenekar a 70-es évektől napjainkig válogat a pop és rock történelem legnagyobb kedvenceiből. Mindezt egyedi, fülbemászó akusztikus hangszereléssel és átütő energiával adják elő. A két kiváló énekes és a professzionális zenészek garantálják a minőségi szórakozást. Ideális program baráti társaságoknak, a dallamos rockzenét kedvelőknek és mindenkinek, aki egy igényes, közvetlen és jókedvű zenei élményre vágyik. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Na, Kihegy Rádió helyben vagyunk, csütörtök van, ez pedig azt jelenti, hogy nekem játékom is van a Ráckevei Aqualand termális élményi fürdő jóvoltából. Ma is szeretnék odaadni valakinek egy páros belépőjegyet, lehet menni strandolni, akár már a hétvégén, vagy igazából, ami lényeges és fontos információ, hogy augusztus 31-ig kell majd a nyertesnek ezt a belépőjegyet felhasználni. Hát ha marad még a hőség, szerintem nagyon hamar, igazából szerintem az ember azt választja inkább, pláne egy hétvégi napon, hogy megy és hűsöl egyet. Ha már hétvége, akkor az Aqualandben holnap is szuper programokkal várják majd az odaérkezőket, erről már beszéltem előző órában, de ha nem voltál velem, akkor irány a Facebook oldalunk, mert ott minden infó meg van erről is. Illetve augusztus 9-én szombaton, ha még gyerek a lelked, akkor azért, ha pedig gyermek vagy, akkor azért, országos vízipisztoly csata rekord kísérlettel lesz majd a Porondon. DJ Jean Wojtek zenei kíséretében érdemes a tél előtt érkezni. Az aktivitás 13 óra 30-kor kezdődik, tehát ez a rekord kísérlet. Ha szeretnél benne részt venni, akkor legyél ott addigra. Az Aqualandben Báb Színház is lesz a medence partján, aztán 14:30-tól animációs játékok lesznek gyerekeknek egészen 5 óráig. Természetesen az Aqua Fitness sem marad el, két időpontban is lehet majd részt venni, 15 és 16 óra 30-kor. Az Aqua Cinema pedig 16 órakor kitárja a kapuit, és hajnal 1-ig a Karakalla medencében jobbnál jobb filmeket vetítenek, és éjszakai fürdőzésre is van lehetőség éjjel 1 óráig, ugyanis a strand teljes területe nyitva lesz. Ez tehát a szombati program. Na és akkor, hogy mit kell tenni azért a páros belépőjegyért? Hát a hűsölnék szót és a keresztnevedet elküldeni SMS-ben vagy Viberen, ennyi. Szerintem ettől egyszerűbb feladatot ki sem lehet találni, bár ha magamból indulok ki, az én agyi kapacitásom a hőség miatt hát eléggé lecsökkent, most már egy lepke szintjén érzem magamat. Szóval ezért is gondoltam, hogy ne bonyolítsuk ezt ma túl, jó? Tehát hűsölnék, ez a szó jöhet, illetve a keresztneved vagy SMS-ben vagy Viberen, nem kell mind a két helyre elküldeni, elég az egyik, és már játékban is vagy. 0620 95 95 107-es a szám, ide jöhetnek az üzenetek. Még egy fontos info, 6 óra után fel kell nekem venni a telefont és pár mondatot beszélgetni. Ennyi a feltétel. Sok sikert kívánok!

Tiesto és a Beautiful Places szólt a Laki Hegy Rádióban az FM 107, egészen a következő hír elsősorban a hölgyeknek szól, de egyáltalán nem baj, ha a férfiak is hallják, ugyanis hát ez nem újdonság a mondat eleje, hogy a tartós nyári meleg közt tudottan komoly kihívást jelent az egész szervezetre nézve. Egyebek mellett lassíthatja a vérkeringést, terheli az idegrendszert és rontja az alvás minőségét. Na, ezeket mind értem. Kevésbé ismert tény azonban, hogy mindezek mellett a kánikula a női hormonrendszer működését is befolyásolhatja. A ciklus ilyenkor megváltozhat, előfordulhat szabálytalan vérzés, valamint elmaradhat az ovuláció, ezért késhet a menstruáció, idézi dr. Fehér Boglárka nőgyógyászt a Semmelweis Egyetem közleménye. Amennyiben az ovuláció kimarad, a méh nyálkahártya hosszabb ideig épülhet fel, ami a későbbi menstruáció során erősebb, fájdalmasabb vérzéssel is járhat. A hőség másik gyakori következménye a kiszáradás, amely a menstruációs görcsöket is felerősítheti. Dehidratált állapotban ugyanis olyan hormonális folyamatok indulhatnak el, amelyek erősebb méh összehúzódásokat idézhetnek elő, ez pedig fokozhatja a menstruáció alatti fájdalmat. Menopauza idején a kánikula gyakoribbá és intenzívebbé teheti a hőhullámokat és alvászavarokat, ami kifejezetten megterhelő lehet. A szakértő szerint a kellemetlen tünetek enyhítésében a legfontosabb a megfelelő folyadékbevitel, napi 2-3 liter, valamint az elektrolit pótlás, tehát nátrium, kálium, magnézium. Emellett érdemes minél többet pihenni hűvös környezetben, jól szellőző pamut vagy len ruhát viselni. Fontos az is, hogy a déli órákban kerüljük a szabadtéri programokat, étkezéshez pedig könnyebb, folyadékban gazdag ételeket válasszunk. Az alkoholfogyasztást és a túlzott koffein bevitelt pedig érdemes elkerülni, ezek ugyanis tovább fokozhatják a kiszáradást. Bizonyos esetekben szükséges lehet orvoshoz is fordulni, például ha elhúzódó vagy szokatlanul erős menstruációs vérzést tapasztalunk, főleg ha mellé szédülés vagy gyengeség, esetleg mellkasi fájdalom vagy nehéz légzés is társul. Hát ilyen ne legyen, de azért szerintem nem árt tisztában lenni ezekkel a dolgokkal is. Ez a hőség tényleg iszonyatosan megterheli minden ember szervezetét, és hát a gyerekekről, meg az idős emberekről még nem is beszéltünk, az állatokról meg különösen nem, de rájuk is érdemes természetesen ugyanúgy figyelni, érvényes a szabály. Figyeljünk rájuk, cseréljük a vízüket, és hogyha lehet, akkor próbáljunk nekik árnyékos helyet biztosítani, vagy beengedni hűtött helyre.

0: Ale Farben és a Fading című dala szólt a Lakihegy Rádióban, 4 perc múlva pedig 5 óra van, megyünk tovább friss hírekkel és információkkal. Még egy közlekedési infóm azért van, ugyanis a Nullásnak a keleti szektorán Gyál térségében egy személyautó kis teherautóval ütközött össze, és az M3-os felé torlódásra kell készülni. A 32-es kilométer közelében a belső sávon állnak az érintett járművek, óvatosan előzzetek, 2-3 kilométeres a kocsisor, ami egyébként azt jelenti, hogy az M5-ös csomópontjától számíthattok torlódásra. Ezen kívül a Csepeli úton is történt itt Sziget-Szent Miklóson egy baleset a Lehel utca közelében. Elég nagy a torlódás, már majdnem vissza egészen az M0-ásig ér. Vigyázzatok magatokra, többit hozom a hírek után.
1: FM 107. Lakihegy

0: A térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorban állás és beutaló nélkül? Toldi Medical. Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, Dunaharasztin és Szigetszentmiklóson. Várandósági, hormonális, diabetológiai, endokrinológiai vagy tumormarker vizsgálatra van szüksége? Szakképzett csapatunk már több száz elégedett páciensnek segített gyors és pontos eredményekkel. Bízza ránk ön is a laborvizsgálatát. Megtalál minket Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán, a Sarokvilla épületében. Dunaharasztin a fő út 120 alatt. Szigetszentmiklóson, a Lordok háza hátsó bejáratánál. Ne várakozzon, bízza ránk laborvizsgálatát. Foglaljon időpontot a sarokvilla.hu vagy a toldimed.hu oldalon. Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
2: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A Katonarét utcában épülő kulcsra kész modern ikerházak már 90 millió forinttól, akár 10% önerővel lefoglalhatók. Közel 100 négyzetméternyi kényelmes tér, 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
3: Öntözőrendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki? A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Szigetszentmiklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és ha szükséges, kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Szigetszentmiklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
4: Csobbanj bele a nyárba! Vízimozi, csúszdák, mesés szauna programok, éjszakai fürdőzés, Aqualand, ráckeve, élmény minden cseppjében.
0: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Ma tetőzik a hőség. Döntött a kormány a szélerőművekről. Újabb rangos elismerésért versenyez Enyedi Ildikó új filmje. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Kitűzte a köztársasági elnök választás időpontját az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök. Kedden szavazhatnak az államfőről. Hallerné Nagy Anikó a házbizottság ülését követően elmondta, a titkos szavazás 9 óra 40 perckor kezdődik, és amennyiben megválasztják az új elnököt, még aznap esküt tesz és beszédet mond az országgyűlés előtt. Szombaton szavaz az államfőjelöltjéről a Tisza párt parlamenti képviselőcsoportja. A jelöltek kiválasztása még folyamatban van, és céljuk, hogy több lehetőség közül választhassanak, neveket ugyanakkor nem árult el a frakció. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. Olvasható a parlament honlapján. A beérkezett ajánlásokat a házbizottság aznapi ülésén tekintik át. Az alaptörvény szerint a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének, vagyis 40 képviselőnek írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet támogathat. Döntött a kormány, megkezdődhet a villamosenergia hálózat fejlesztése uniós forrásból. Lehetővé válik új szélerőműparkok létesítése, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András hangsúlyozta, hogy ezzel tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára elérhető piaci áru energia. Az első szélerőmű pályázatokat a hónap végéig kiírják. Alacsonynak tartja a gáztározók nyári feltöltöttségének szintjét a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence szerint a mennyiség az orosz-ukrán háború kitörésekor volt olyan alacsony, mint most. Hozzátette, a fűtési szezon közelettével egyre drágább lesz a feltöltés. Az év legjobb filmjének járó díjjelöltjei között van Enyedi Ildikó Csendes barát című filmje. A Filmkritikusok Nemzetközi Szövetségének elismeréséért a magyar alkotás, a többi közt a 6 Oscar díjas Egyik csata a másik után című filmmel versenyez. A nyertest több mint 80 ország filmkritikusa választja ki. A díjat szeptember 18-án a 74. San Sebastiani Filmfesztivál megnyitóján adják át. A Csendes barát továbbra is látható a magyar mozikban, eddig több mint 51 000 néző látta. Iskola kezdésre újraindulhat a forgalom a Flórián téri felüljáró most készülő szakaszán is, közölte a BKK. Jelezték, hogy a napokban megkezdődött az új aszfaltburkolat beépítése. Hozzátették, a nagy hőség ellenére folyamatosan dolgoznak a felüljáró felújításán, a nem zajos tevékenységeket éjszaka végzik. A közlekedőktől továbbra is óvatosságot kérnek, és a közösségi járatok választását javasolják.
5: Időjárás.
6: A mai tetőzés után mérséklődik a hőség, délutántól több helyen előfordulhat zápor, zivatar. Reggel északnyugaton eső is lehet, az esti és a hajnali órákban derült, néhol gyengén felhős lesz az ég. A hőmérséklet éjszaka 17 és 25 fok között alakul, holnap napközben 30-35 fok várható.
0: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
5: Még több hír egy helyen.
0: LakiHegyRádió.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
0: A legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
7: 5 óra múlt 3,5 perccel, és több baleset is nehezíti a közlekedést a térségi utakon. Kezdjük azzal, hogy az M0-ás autóúton az M5-ös autópálya felé a 18-as kilométernél, vagyis itt a Sziget-Szent Miklósi csomópont közelében újabb baleset történt. A belső és a középső sávon több jármű ütközött. Mögöttük 2-3 kilométeres az araszoló kocsisor, ami azt jelenti egyébként, hogy az M6-os előttől kezdődik az araszolás. Távolabb, Gyál térségében egy személyautó kis teherautóval ütközött össze korábban az M3-as irányába. A 32-es kilométer közelében a belső sávon állnak az érintett járművek, óvatosan előzzetek, ott 2-3 kilométeres a dugó, ami azt jelenti, hogy az M5-ös csomópontjától kezdődik az araszolás. A Cseperi úton is nagyon nagy a torlódás Sziget-Szent Miklós irányában, ugyanis itt is baleset történt a város határában a Lehel út szánál, úgyhogy erre felé is torlódásra kell készülni, és ha hiszitek, ha nem, még mindig nincs vége, ugyanis a második Rákóczi-Ferenc úton is történt korábban egy baleset a Lámpás utcától nem messze. Ez mondjuk már nem okoz fennakadást, de azért vezessetek körül tekintően, ha arra felé jártok. Ezen kívül a Gerinc úton is erős a forgalom Sziget-Szent Miklóson, valamint a Gyártelepi Hévátjárónál még tart az útfelújítás, emiatt váltakozó irányban egy sávon lehet közlekedni, jelzőlámpa irányítja a forgalmat. Az 510-es Taksonynál és Dunaharasztinál is jól járható, az 51-esen pedig Taksony térségében számíthatok lassulásra. Vigyázzatok magatokra, további jó utat kívánok mindenkinek!
5: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
5: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107. Kellemes délutánt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Már kevesebb, mint egy óra, és kiderül, ki lesz a nyertesünk a játékonkon. Ha nem hallottál még róla, a ráckevei Aqualand termális élményfürdő jóvoltából páros belépőjegyen van, és nagyon szeretném odaadni egy boldog nyertesnek. Részletek a Facebook oldalunkon, illetve az óra második felében is elhangzik majd, ha netán nem vagy net közelben. No de, ebben a fél órában a haraszti búcsúról hozom az információkat, az óra második felében pedig egy kutatás eredményeiről számolok majd be nektek, hiszen meglepő eredményt hozott a képernyő gyerekekre gyakorolt hatásáról szóló kutatás. Ha kíváncsi vagy rá, akkor mindenképpen maradj velem. 0620 95 95 107, ez pedig az SMS, Viber és telefonvonalam, ha bármi közlendőd lenne, akkor itt érsz el. Icon a Pop és a Butterfly Feelings, ezzel pedig kezdjük az

Valaki egy rádió helyben vagyunk, idén is megrendezik a haraszti búcsút, ami 3 napon keresztül zajlik, majd augusztus 19-én, 20-án és 21-én remek programokkal várnak minden érdeklődőt majd. Kezdjük a 19-ével, szerda este 18.30-tól nyílik a Vidám Park, és indulnak a koncertek a színpadon. Varró Dávid és Die, vagy D-Dye műsora nyitja az estét, majd fellép a New Level Empire és Regál Lili is, este pedig retro diszkó lesz DJ Pittel. Én azt mondtam nektek, hogy augusztus 19-e szerda, és az jól is tettem, hogy ezt mondtam. Hirtelen azt hittem, hogy el vagyunk tolódva. Na de 20-a csütörtök, 11 órától nyit a Vidám Park és a kirakodó vásár. 16 óra 30-tól pedig Cornélióval indul a színpadon a zenei műsor, többek között fellép Tabáni István és a Fresh is. Az este nagy kedvence a Dáridó Galambos Lajossal és Star vendégeivel, és hát hagyományos augusztus 20-ai tűzijátékot is élvezhetnek a kicsik és a nagyok a koncertek után. Augusztus 21-én a vásár ugyan már zárva lesz, de napközben a Vidám Parkban még lehet szórakozni, este 8:30-tól pedig a Szájfel Szabadmadár koncert show-t láthatjátok a Piac téri színpadon, amelynek keretében többek között az István a Király Rock Opera, vagy a Honfoglalás című film slágerei hangoznak el, a részvétel pedig természetesen ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak, tehát a haraszti búcsúba augusztus 19-én, 20-án és 21-én, hát elég színes programot sikerült összeállítani, azt gondolom, hogy mindenki megtalálhatja a kedvencét. Mi pedig robogunk is tovább a We Are Free című dallal.

Amit én a térképen látok, ugyanis nagyon sok a baleset a térségi utakon, biztos vagyok benne, hogy ez már a melegnek köszönhető. Na kezdjük akkor a nulláson, az M5-ös felé a 18-as kilométernél, a Sziget-Szentmiklósi csomópont előtti szakasz, újabb baleset történt, a belső és a középső sávon több jármű ütközött, mögöttük 2-3 kilométeres a torlódó kocsisor, távolabb Gyál térségében egy személyautó kisterautóval ütközött össze a keleti szektorban, az M3-as irányában, a 32-es kilométer közelében a belső sávon állnak az érintett járművek, óvatosan előzzetek, 2-3 kilométeres a dugó, vagyis az M5-ös csomópontjától kell számítani az araszolásra. És itt még nincs vége, ugyanis a Csepeli úton, Sziget-Szentmiklóson a Lehel utca közelében szintén történt egy baleset, úgyhogy a város irányába szintén torlódásra kell készülni. És még egy baleset van, ez Csepelen történt, a második Rákóczi-Ferenc úton, a Lámpás utcától nem messze, rendőrök is vannak a helyszínen, most egyébként pedig már szinte egy órával ezelőtt történt ez a baleset, most lassulásra számíthatok arra felé is. Ezen kívül a 6-os főúton az M0-ás közelében és Sziget-Szentmiklóson a Gyártelepi Hévát járónál is lassú a haladás, ott felújítás zajlik váltakozó irányban, egy sávon halad a forgalom jelzőlámpa irányítása mellett, és még egy gyors info az 51-esről, Taksony közelében rendőrök vannak és állítólag trafiz. Vigyázzatok magatokra. A hírek előtt jön még Hugel és David Guetta közöse, a Shine, most viszont Ira Star és a Who's That Girl szól.

0: érdekes történetek. Itt élünk. Szórakoztató programok. Itt élünk.
1: Fedezd fel velünk a Csepel-sziget értékeit.
0: Itt élünk. A Lakihegy Rádió riport műsora.
1: Kedden este 8-kor. A hírek után.
0: FM 107.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszentmiklóson.
3: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen Haszon gépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
2: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
3: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
2: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozonviszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
3: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
2: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt.
4: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszentmiklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszentmiklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
5: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Szigetszentmiklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. A lakosok dönthetnek 10 millió forint sorsáról. A tököliek is beleszólhatnak, mire fordítsa az önkormányzat 10 millió forintos fejlesztési keretét. Elindult a város részvételi költségvetésének tervezése, amelynek keretében a lakosok ötleteket nyújthatnak be kisebb, gyorsan megvalósítható fejlesztésekre és közösségi programokra. A javaslatok között szerepelhet például új pad, ivókút, játszótéri eszköz, kerékpártámasz vagy kutyaitató, de közösségi rendezvények szervezésére is lehet ötletet benyújtani. Fontos feltétel, hogy a kezdeményezés közterületet vagy önkormányzati ingatlant érintsen, így annak előnyeit minden tököli élvezhesse. Az ötleteket szeptember 10-ig várják, ezt követően a lakosok online szavazáson dönthetnek arról, mely elképzelések valósuljanak meg. További információk a részvétel.tököl.hu weboldalon érhetők el. Megkezdődött a személyes jegyértékesítés a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, ismét a megszokott rendszerint várja látogatóit a Szigetszentmiklósi intézmény. Lázár Gergő igazgató rádiónknak elmondta, a tartó hőségre tekintettel folyamatosan biztosítanak friss ivóvizet a betérők számára, akik a klimatizált hűvös környezetben meg is pihenhetnek. Az igazgató kiemelte, mostantól személyesen is megvásárolhatók a belépőjegyek az intézmény információs pultjánál, a Summerfest nemzetközi kulturális fesztivál, valamint a Városi Könyvtár és Közösségi Ház további rendezvényeire. Az online jegyvásárlás lehetősége továbbra is elérhető a sárgaház.jegy.hu oldalon.
7: Most már jó pár év óta online formában is elérhetőek a jegyeink, de most már személyesen is be lehet jönni az épületbe, és tegnap éltek is ezzel igen sokan, ezzel a lehetőséggel. Úgyhogy biztatok arra mindenkit, hogy jöjjenek is és vásárolják meg a jegyeiket, hiszen ezzel a felélénkült érdeklődéssel most azért el is kezdtek fogyni a jegyek, és hamarosan majd egyébként további őszi programokra is megjelennek majd a jegyinformációk, és megkezdődik a jegyvásárlási lehetőség.
6: Idén csak szeptemberben kezdi a munkát a Szigetszentmiklósi Diákvívó Egylet. A térségi kardozók augusztusban egy héten át edzőtáborban lesznek, az edzéseket ugyanakkor csak szeptemberben kezdhetik meg, ugyanis az iskolát, amelynek tornatermében edzéseket tartanak, nyáron felújítják. Noszeda Tibor, a klub vezető edzője elmondta, örülnek a felújításnak, de közben nekik is kompromisszumot kellett kötniük, mert addig nincs hol edzeni. Hozzátette, az augusztusi edzőtáborban az erőllétre koncentrálnak majd, és szeptemberben elkezdik a versenyekre való felkészülést, ami két hetes késést jelent majd a megszokotthoz képest a versenyzők számára.
8: Remélem, hogy szeptember 1-én be tudunk menni a tornaterembe. Akkor már a versenyre való felkészüléssel foglalkozunk. Az iskolánknak a tornatermét azt felújítják. Nem csak a tornatermét, az egész iskolát. A tornaterem bútorraktárként üzemel most. Tehát oda nem tudunk bemenni. Augusztus 12-én megyünk egy edzőtáborba egy hétre. Akkor még kapnak a gyerekek egy pihenőt, és szeptember 1-től kezdjük a szakmai munkát.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A nagy sikerű Meztelen igazság című előadás után ismét Dunaharasztira látogat a Lilion produkció. A színtársulat augusztus 7-én pénteken este 8:30-tól a Hőhullám zenés végjátékkal áll színpadra a Laffert kúriában. A közönség 4 középkorú barátnővel ismerkedhet meg, akik fiatalkorukat szeretnék megidézni egy spanyol tengerparti nyaralással. Az utazás során azonban nem csak a hőséggel, hanem saját problémáikkal is meg kell küzdeniük. A darab a változókor nehézségeire és a férfiak támogatásának fontosságára hívja fel a figyelmet, de humoros helyzetekből sem lesz hiány. A jegyvétellel kapcsolatban további információk a www.dunaharasztikultúra.hu weboldalon érhetők el. Államalapító Szent István királynapi ünnepségre várják az érdeklődőket augusztus 20-án Halásztelken a Malonyai kastélyba. 11 órától Jelényi László református lelkész tart ünnepi áhítatot és áldáskérést, majd az új kenyér megszentelésére Prodán Gábor görögkatolikus esperes celebrálásával kerül sor. A megemlékezésen közreműködik Mészáros Tamás színművész, énekes, valamint Halásztelek mozgáskorlátozottak és nyugdíjasok egyesülete. Koncertekkel, tánc műsorral és látványos esti programokkal készül a Summerfest tököli helyszíne. A Tököli Művelődési Központ és Könyvtár parkolójában augusztus 18-án a Magna Cum Laude koncertje nyitja az esti programokat, másnap pedig nemzetközi táncegyüttesek mutatkoznak be a táncpanorámán. Augusztus 20-án az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó műsort zenés tűzijáték és utcabál követi, pénteken nemzetiségi gála műsor és rácbál várja a közönséget. Szombaton pedig a Magyar Állami Népi Együttes előadása és a fesztivál záró buli zárja a Tököli programsorozatot. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Lakihegy Rádió helyben vagyunk a mikrofonnál, Petyko Ági, halljátok, és már nem sok idő van hátra, hiszen még egy óra sem kell ahhoz, hogy kiderüljön, ki lesz a nyertesünk a mai játékon, hiszen a Ráckevei Aqualen termális élményfürdő jóvoltából ma is páros belépőjegyet szeretnék odaadni valakinek. Szerintem erre a forró hétvégére jól jön, de egyébként a belépőjegyek egészen augusztus 31-ig bármikor felhasználhatóak. Remek programokkal is várnak titeket ezen a hétvégén is, holnap ugyebár Pölöskei Strand Road Show és Egészségfesztivál Czanik Balázzsal és rengeteg más aktivitással. Szombaton lesz az országos vízipisztoly csata rekord kísérlettel, DJ Jean Wojtek zenei kíséretében, illetve sok más programmal fűszerezve. Augusztus 9-én vasárnap 13 órától Báb Színház lesz majd ismételten a medence partján, ez egyébként minden nap van hétvégén, illetve Aqua Fitness két időpontban 15 és 16 óra 30-kor, és Aqua Cinema is vár majd titeket 16 óra és 23 óra közötti időszakban a Karakalla medencében, emellett éjszakai fürdőzés 11 óráig a strand három hátsó medencében tudtok fürdőzni, közben sauna programok a Vitál központban, erről is láthattok egyébként információkat a Lakihegy Rádió Facebook oldalán, úgyhogy érdemes ellátogatni, illetve hát akkor mondom, hogy hogy vihetitek el tőlem ezeket a páros belépőjegyeket. Nagyon egyszerű a feladat, a hűsölnék szót és a keresztnevedet küld el SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 107-es számra. Nem kell mind a két helyre, elég az egyik, amelyik szimpatikusabb, látom mindegyiket, az biztos, hogy 6 óra után fogom hívni a szerencsés nyertest, aki remélem, hogy nagyon boldog lesz a belépőjegyeivel. Tehát még egyszer, hűsölnék szó és a keresztneved a 0620 95 95 107-re SMS-ben vagy Viberen. Ja, és holnap délután én Ráckevéről, az Aqualentből jelentkezem majd. Remélem, hogy találkozunk. Most viszont megyünk tovább Pitbull-al.

Lakihegy Rádió helyben vagyunk, az okos eszközök és a képernyők már a mindennapjaink részét képezik, és ezzel a gyermekek sem kivételesek sajnos, vagy kivételek sajnos, de mégis milyen hatást gyakorol ez a fiatalok fejlődésére? Ezt vizsgálták meg az Edinburghi Egyetem és az Imperial College London kutatói. Az egyik folyóiratban megjelent eredmények szerint a kutatók 3786 gyermeket vizsgáltak annak kapcsán, hogy az iskolán kívüli képernyő használat 5-10, illetve 15 éves korban hogyan függött össze a pszichoszociális fejlődésükkel. Ez azért fontos, mert egyszerre mutatja be, hogy a lélektani, vagyis pszichés, és a társadalmi, vagyis szociális tényezők hogyan hatnak együtt. Az eredmények pedig arra utalnak, hogy a képernyők használatának módja fontosabb lehet, mint az eszközökkel töltött idő. A kutató szerint nem találtak szignifikáns összefüggést a képernyő használat és a fejlődési nehézségek között 5 vagy 10 éves korban, és a 15 éves korban elért magasabb nehézségi pontszámmal való összefüggést is csak a videójátékok nagyon magas szintű használata esetén figyelték meg, más képernyő használati formák esetében nem. A korai intenzív képernyő használat ugyan nagyobb nehézségekkel járt együtt 10 éves korban, de ez az összefüggés 15 éves korban nem volt tartós. Voltak azonban meglepetések. Ami viszont a kutatókat is meglepte, hogy azok a 15 évesek, akik napi egy óránál hosszabb ideig használtak közösségi média alkalmazásokat, kisebb valószínűséggel értek el átlag feletti nehézségi pontszámokat, mint azok, akik napi egy óránál rövidebb ideig használták ugyanezeket az appokat. Hogy ez minek köszönhető, azt nem lehet 100%-os bizonyossággal megmondani, de a szerzők szerint a közösségi média és az üzenetküldés erősítheti a barátokkal való kötelékeket. Konklúziójukban rámutattak, hogy azok a közegészségügyi irányelvek, amelyek kizárólag a képernyő használat korlátozására összpontosítanak, mint például az Egészségügyi Világszervezet ajánlása, amely napi egy órát vagy kevesebbet javasol az 5 év alatti gyermekek számára, nem feltétlenül tükrözik pontosan a képernyő előtt töltött idő és a pszichoszociális fejlődés közötti összetett kapcsolatot. A kutatók szerint tehát inkább az a fontos, mit csinálnak a fiatalok az okos eszközökön, mint pusztán az, hogy mennyi ideig ülnek előtte. Érdemes azonban megjegyezni, hogy az utánkövetéses vizsgálat 2009-ben kezdődött, mindössze 2 évvel az első iPhone megjelenése után, és 1 évvel az első iPad megjelenése előtt, azóta pedig minden házban ott vannak ezek a készülékek, szóval én azt gondolom, hogy ezeket is fenntartásokkal kell kezelni. És például szerintem fontosabbak lennének a személyes kapcsolatok, hogy a gyerekek úgy találkozzanak, hogy a barátaikkal személyesen összeülnek, elmennek biciklizni, nem tudom, kinek mi a szokása ilyenkor, meg ilyen korban, de fontosabb lenne, mint képernyő előtt tartani a kapcsolatot. Ti mit gondoltok erről? 0620 95 95 107-es az SMS, Viber és telefonvonalam.

0: Rózsa Magdi és a Rúzs című dal 4 perccel 6 óra előtt a Lakihegy Rádióban, és a közlekedőknek mondanám, hogy a nullás déli szektorán az M5-ös irányába a Sziget-Szent Miklós térségében a 18-as kilométernél történt korábban egy baleset, már minden sáv járható, viszont 6-7 kilométeres torlódás alakult ki, és ez lassan oszlik fel, úgyhogy továbbra is torlódásra kell készülni. Egyébként Diósnál van a sor vége. Vigyázzatok magatokra, többit hozom a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
3: Pantel Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Tervezzen előre! Csepel-sziget legnagyobb tüzelőanyagtelepe a Borbély tüzép akciót hirdet.
5: Kihagyhatatlan elővásárlási kedvezménnyel vásárolja meg ebben a hónapban száraz tűzifáját, tölgyből vagy akácból, már hasítottan is.
4: És igény szerint otthonába szállítjuk.
5: Ma megrendeli, holnap már gondtalanul nyaralhat.
4: Borbély tüzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt.
5: Borbély tüzép, elhivatottság, rugalmasság.
6: Káprázatos táncelőadások és koncertek várják a közönséget a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválon augusztus 15-e és 20-a között.
0: Idén is kertmozival indítjuk a fesztivál programját.
6: A Magyar Gála műsorában fellép a Kéve és a Napraforgó néptánc együttes.
0: A táncpanoráma előadásait külföldi táncosok színesítik, akik Grúziából, Szlovákiából, Chiléből, Uruguayból, Indonéziából és Görögországból érkeznek hozzánk.
6: Fergeteges hangulatot ígér a Parnograszt együttes. Sodró lendület, vérpesdítő ritmusok és hamisítatlan cigányvilág zene várja a közönséget.
0: Idén visszatér hozzánk az örök kedvenc, a Csík zenekar, a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője.
6: A Gyermekek Summerfestje augusztus 16-a és 19-e között délutánonként várja a gyerekeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt.
0: A Hungarikon kiállításunk idén a Cifra szűrt mutatja be vendégeinknek.
6: Zárónapunkon augusztus 20-án Szent István király napján ünnepi megemlékezéssel, majd a nemzetközi gálával a Táncpanoráma fellépőinek lenyűgöző műsorával búcsúzunk. További információ a summerfest.ssm.com oldalon. Jegyek kaphatók a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, valamint a sárgaház.jegy.hu oldalon.
7: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
8: Hogy mi ez a friss lendület? Várnak a Skoda évindító ajánlatai. Most az Octavia Limousine Joy már 9.799.000 forinttól, és az Octavia Kombi Joy már 10.199.000 forinttól a tiéd lehet. További modelljeink széles választéka is elérhető, akár azonnal, készletről. Új év, új Skoda. Mit szólsz?
9: Porsche M5, 1238 Budapest, Szentlőrinci út.
1: Skoda. Ez reklám volt.
10: Hírek a Lakihegy Rádióban.
11: Ma tetőzik a hőség. Döntött a kormány a szélerőművekről. Újabb rangos elismerésért versenyez Enyedi Ildikó új filmje. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Kitűzte a köztársasági elnök választás időpontját az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök. Kedden szavazhatnak az államfőről. Hallerné Nagy Anikó a házbizottság ülését követően elmondta, a titkos szavazás 9 óra 40 perckor kezdődik, és amennyiben megválasztják az új elnököt, még aznap esküt tesz és beszédet mond az országgyűlés előtt. Szombaton szavaz az államfőjelöltjéről a Tiszapárt parlamenti képviselőcsoportja. A jelöltek kiválasztása még folyamatban van, és céljuk, hogy több lehetőség közül választhassanak, neveket ugyanakkor nem árult el a frakció. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. Olvasható a parlament honlapján. A beérkezett ajánlásokat a házbizottság aznapi ülésén tekintik át. Az alaptörvény szerint a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének, vagyis 40 képviselőnek írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet támogathat. Döntött a kormány, megkezdődhet a villamosenergia hálózat fejlesztése uniós forrásból. Lehetővé válik új szélerőmű parkok létesítése, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András hangsúlyozta, hogy ezzel tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára elérhető piaci áru energia. Az első szélerőmű pályázatokat a hónap végéig kiírják. Alacsonynak tartja a gáztározók nyári feltöltöttségének szintjét a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence szerint a mennyiség az orosz-ukrán háború kitörésekor volt olyan alacsony, mint most. Hozzátette, a fűtési szezon közelettével egyre drágább lesz a feltöltés. Az év legjobb filmjének járó díjjelöltjei között van Enyedi Ildikó Csendes barát című filmje. A Filmkritikusok Nemzetközi Szövetségének elismeréséért a magyar alkotás a többi közt a 6 Oscar díjas Egyik csata a másik után című filmmel versenyez. A nyertest több mint 80 ország filmkritikusa választja ki. A díjat szeptember 18-án a 74. San Sebastiani Filmfesztivál megnyitóján adják át. A Csendes barát továbbra is látható a magyar mozikban, eddig több mint 51 ezer néző látta. Iskolakezdésre újraindulhat a forgalom a Flórián téri felüljáró most készülő szakaszán is, közölte a BKK. Jelezték, hogy a napokban megkezdődött az új aszfaltburkolat beépítése. Hozzátették, a nagy hőség ellenére folyamatosan dolgoznak a felüljáró felújításán, a nem zajos tevékenységeket éjszaka végzik. A közlekedőktől továbbra is óvatosságot kérnek, és a közösségi járatok választását javasolják.
10: Időjárás.
11: A mai tetőzés után mérséklődik a hőség, délutántól több helyen előfordulhat záporzivatar. Reggel északnyugaton eső is lehet, az esti és a hajnali órákban derült, néhol gyengén felhős lesz az ég. A hőmérséklet éjszaka 17 és 25 fok között alakul, holnap napközben 30-35 fok várható.
1: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
10: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
10: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
1: A legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
0: 6 óra múlt 3,5 perccel, és több baleset is történt a térségi utakon az elmúlt órákban, és van, ami még jelenleg is zavarja a közlekedést. Az M0-as autóúton az M3-as autópálya felé korábban baleset történt a 18-as kilométernél Sziget-Szent Miklós előtt. Itt már minden sáv járható, így a kialakult jelentős 6-7 kilométeres kocsisor még mindig lassan oszlik fel. Távolabb Gyál térség is véget ért a baleset a keleti szektorban, az M3-as irányába a 32-es kilométernél szabadon járhatóak a sávok. Történt baleset a Csepeli úton is Sziget-Szent Miklóson, a Lehel utca közelében, ezt még jelzi a térkép, és a torlódást is látom egyébként. És volt egy másik baleset is, a második Rákóczi-Ferenc útnak a Csepeli szakaszán, méghozzá a Lámpás utcától nem messze. Úgy látom, hogy ott is befejezték a helyszínelést, ettől függetlenül lassú a haladás ott is, illetve Lakihegynél az M0-ás közelében is. Ha már M0-ás közelében, akkor a 6-os főúton is torlódásra készülhettek. Ezen kívül a Gyártelepi Hévát járónál zajlanak még a munkálatok, úgyhogy ott váltakozó irányban egy sávon lehet közlekedni, jelzőlámpa irányítja a forgalmat, és torlódás van. Az 510-es Taksonynál és Dunaharasztinál is jól járható, ahogy az 51-es is egyébként. Még annyi, hogy az 510-esnek a folytatása Dunaharaszti után Soroksári út, ott viszont mondhatom azt, hogy a szokott helyen most is trafiznak a rendőrök. Vigyázzatok magatokra, jó utat kívánok!
1: Ahogy a közlekedésben, úgy a fogászati kezeléseknél is a biztonság a legfontosabb. A közlekedési információkat a Toldi Dentál támogatta, mert minden út hozzánk vezet.
10: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
10: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
0: Kellemes délutánt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak, és kitartást is természetesen így a hőséghez. Hát a mai délután szerintem teljesen jól példázza azt, hogy ennyi nap után és ilyen meleg idő után elfárad az ember, kevesebbet alszunk, nyűgösebbek vagyunk, nehezebben koncentrálunk, és ez a sok balesetben is megmutatkozik, mert mert azért ennyi nem szokott lenni, mint ami ma délután történt, úgyhogy legyetek óvatosak, ha fáradtnak érzitek magatokat, akkor inkább álljatok meg és frissítsetek. Apropó, ha már frissítés, akkor én is szeretnélek titeket ebben segíteni, hiszen a Ráckevei Aqualand termális élményfürdő jó voltából 2 darab belépőjegyem lesz, és ezt ebben a fél órában oda is fogom adni valakinek, még lesz egy lehetőségetek gyorsan üzenetet küldeni, egyébként a Facebook oldalunkon kint van minden információ, vagy pedig maradj velem, és nem sokára hozom a részleteket. Az biztos, hogy az SMS és Viber számunkra szükséged lesz 0620 95 95 107-es, ezt jegyezd meg.

Lakihegy Rádió helyben vagyunk, gyorsan, ha még most elküldöd az üzenetedet a Ráckevei Aqualent termális élményfürdő játékára, akkor bizony bekerülhetsz a nagy kalapba, de tényleg perceken belül hívni fogom a nyertesünket, aki páros belépőjegyet nyer az Aqualentbe, amit majd egyébként augusztus 31-ig tud felhasználni, de akár már holnap lehet menni strandolni. Annyira gyorsak vagyunk, és remek programokkal is készülnek, hiszen Pölöskei Strand Roadshow és Egészségfesztivál lesz Canik Balázzsal holnap délután. Egyébként én is ott leszek, és onnan jelentkezik majd a műsorom, úgyhogy remélem, hogy találkozunk. Aztán szombaton augusztus

Itt ide várom tehát a hűsölnék szót és a keresztneveteket, és tényleg perceken belül hívni fogom a nyertesünket. Még egy sporthírt gyorsan azért beleszuszakolnék, hiszen az idei utolsó European Tour selejtező következik. Sziget-Szent Miklós egyszeres magyar bajnok darts játékosa Jehirszky György számára. A térségi sportoló Krakkóban három olyan versenyen vesz részt a hétvégén, amelynek győztesei egy-egy PDC tornaállomáson a legjobbakkal mérkőzhetnek majd. Jehirszky György elmondta, hogy idén már nyert egy ilyet, és most az utolsó három lehetőség közül is szeretne legalább egyet nyerni. Hozzátette, döntőben már többször volt, de ott általában nem teljesít olyan jól, úgyhogy ha most is eljut a legjobb kettőig, akkor szeretné fölülmúlni magát, reméljük, hogy sikerül. Mi az eredményekről egészen biztosan beszámolunk.

0: aki egy rádió helyben vagyunk, eljött a pillanat, derítsük ki, hogy ki lesz az a szerencsés, aki akár már ezen a hétvégén mehet hűsölni Ráckevére az Aqualandbe, sőt, még vihet is magával egy embert, hiszen páros belépőjegy volt a tét, és nagyon egyszerű volt a feladat, a hűsölnék szót és a keresztnevet vártam SMS-ben vagy Viberem. Nos, akkor hívom is.
1: Halló.
0: Petyko Ági vagyok a Lakihegy Rádiótól, és Gábort keresem.
1: Én lennék az üdvözletem.
0: Szia, tegeződhetünk.
1: Persze, szia.
0: Te hogy hűsölsz egyébként ebben a nagy hőségben, illetve hogy bírod?
1: Bennülök a klímás irodában, a klímás autóban.
0: Akkor te szerencsés vagy. Na jó, de hát az estéket valahogy ki kell bírni.
1: Oké, az meg hidegsőre.
0: De nagyon tudsz élni, valahogy van egy ilyen érzésem. Nyaralás volt már idén?
1: Hát egy kicsi volt már, igen, majd a következő, az 20. héten lesz.
0: Merre mentek, ha megkérdezhetem?
1: Nagyulok a Szoboszlójára.
0: Ó, az igen, az egy nagyon jó környék. Hát képzeld el, még mielőtt Szoboszlóra elutaznátok, lehet egy közelebbi célpont is, ugyanis te vagy a nyertes, úgyhogy a Ráckevei Aqualand termális élmény fürdőbe van egy páros belépőjegy. Kit fogsz vinni magaddal?
1: Nyilván a feleségemet.
0: Akkor érezzétek magatokat nagyon jól, kérlek, tartsd a telefont, és meg is beszéljük a részleteket, jó?
1: Köszönöm.

0: érzed nehéz szülőnek lenni, és már elvesztél a sok tanácsban, vagy kérdések kavarognak benned, vajon jól csinálom-e, akkor tarts velünk, és mi segítünk. Családban marad. Minden csütörtök este 8-kor Somogyi Bettivel. A Laki Hegy Rádió családi műsora.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A Toldi Dentál fogorvosi rendelőkben már 25 éve nyújtunk professzionális fogászati ellátást pácienseinknek a Sziget-Szentmiklósi régióban. Implantátumra vagy fogpótlásra van szüksége? Esztétikai fogászati szolgáltatást venne igénybe? Esetleg fogszabályozáshoz keresi a megfelelő szakembert? Forduljon hozzánk! Megtalál minket Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarokvilla épületében. Honlapunk www.sarokvilla.hu. Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
4: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
3: Uramisten!
4: Talán valami baj van?
3: Nincsen.
4: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
3: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
5: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szentmiklós, Bajcsi Zsilinszky utca 43/B.
6: Mammográfia Sziget-Szentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Laki Hegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Ütemezetten halad a gyártelepi hévátjáró felújítása. A H6-os hév Sziget-Szentmiklós gyártelepállomása melletti közúti vasúti átjáró korszerűsítése július 17-én kezdődött, a kivitelezés pedig várhatóan augusztus 10-ig tart. Perticsné Kácsor Andrea Pest vármegye 10-es számú választókerületének országgyűlési képviselője rádiónknak elmondta, a munkálatok az ütemterv szerint zajlanak, és jelenleg nem várható csúszás az átadás időpontjában sem. Kiemelten a rendkívüli hőség miatt a kivitelezésben résztvevő dolgozók számára több pihenőidőt biztosítanak, azonban ez nem akadályozza a hatékony munkavégzést.
8: Ők azért megkapják a megfelelő pihenőidőt, ha valaki jelzi, hogy kimerítette a hőség, akkor ő extra pihenőidőt kap. Folyamatosan rendelkezésükre áll, ugye ott a gyártelepi állomáson klimatizált pihenőhelység, tehát egy kicsit be tudnak húzódni, de ez jelenállás szerint nem veszélyezteti a munkálatok végét, hiszen eredetileg is számoltak azzal, hogy várható ebben a 3-4 hétben, amikor ezek a munkák zajlanak itt a nyár közepén, várható hőségriadó, tehát számoltak azzal, hogy lesznek kritikusabb napok, és ezt az ütemezésbe bele is vették.
7: Iskolakezdési támogatással segíti a családokat Szigetbecse önkormányzata. A támogatást azok a családok jogosultak, akik a szigetbecsei állandó bejelentett lakcímmel rendelkeznek, és általános iskolás korú gyermekük után kérelmet nyújtanak be. A kérelmeket szeptember 1-ig lehet benyújtani. A támogatás összege gyermekenként 15.000 forint, amelyet az igénylés benyújtását követő 30 napon belül fizet ki az önkormányzat a szülő vagy törvényes képviselő részére. A kérelem Szigetbecse község önkormányzatának hivatalos közösségi oldalán található. Idén is nagy sikert aratott a Gas and Roll Fest Halásztelken. Nagy érdeklődés mellett rendezték meg a halásztelki Gas and Roll Festet a Németh Ferenc Sportcentrumban augusztus elején. Az ingyenesen látogatható családi rendezvény délután 1-től este 7-ig várta a látogatókat, akik számos szórakoztató program közül választhattak. A fesztiválon egyebek mellett veterájármű találkozó, Lego verseny, Nerf csapatpálya, ugrálóvárak és további családi programok is színesítették a kínálatot. A zenei programokról a Blues BR Others Show és a Pedrofon zenekar gondoskodott. Diószegi Albert, a rendezvényt szervező Halásztelki Márai Sándor közművelődési intézmény igazgatója rádiónak elmondta, az idei esemény ismét nagy sikert aratott, ezért már megkezdték a jövő évi immár 6. Gas and Roll Fest előkészítését.
9: Ilyenkor már a résztvevőkkel beszélgetünk, és már jelzik, hogy szívesen jönnek jövőre is, úgyhogy autók azok lesznek. A mai nap ugye megint egy hőkupola alatt vagyunk, tehát hogy 40 fokos hőségben van a rendezvény, ezért azt gondolom, hogy jövőre még több részevőre számíthatunk. Szóval az autósok, akik kijöttek, ők nagyon szeretnek idejönni, visszajáró vendégeink is vannak sokan, és már most mondják, hogy jövőre is jönnek.
7: Tovább jutott a MOL Magyar Kupa első fordulójából a Dunaharaszti labdarúgó csapata. Az egyébként MB3-ban szereplő DMTK a megye egyes Török Szent Miklós vendége volt, és viszonylag simán 1-3-ra elintézte ellenfelét. További jó hír a térségieknek, hogy a nagy melegre és az energiaválságra tekintettel az MLS elhalasztotta az MB3 délnyugati csoportjának harmadik fordulóját, így azt nem most, hanem szombaton játsszák majd le a csapatok.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A Párnográszt koncertjére várják az érdeklődőket augusztus 17-én Sziget-Szent Miklóson, a Summerfest kulturális fesztiválon. Az egyik legeredetibb autentikus cigányzenét játszó zenekar, akik egyedi színpadi megjelenésükkel, hagyományos hangszereikkel, utánozhatatlan táncos előadásmódjukkal és bődületes energiájukkal járulnak hozzá a közönség garantált, mindent elsöprő hangulatához. A zenekar nem csak Magyarországon, hanem világszerte nagy népszerűségnek örvend, és rendszeresen koncertezik Európában, Ázsiában és Észak-Amerikában. Számos hazai és nemzetközi szakmai díj birtokosai. További információkért látogassatok el a www.summerfest-ssm.com oldalra. Idén is megrendezik a Summerfest kulturális fesztivált Sziget-Szent Miklóson. Augusztus 16-án tartják a magyar gálát, melyen fellép a Napraforgók és Kéve néptánc együttes. A táncpanoráma vendégországai, Grúzia és Szlovákia lesznek a Szent Erzsébet téri rendezvényen. További információkért keressétek a www.summerfest-ssm.com oldalt. Ingyenes kiállításon mutatják be a Vagabond Korzón készült fényképeket. A már hagyománnyá vált Dunaharaszti rendezvényre idén június 6-án került sor, ahol rengeteg pillanatot örökítettek meg a résztvevők. A közönség augusztus 15-én szombat délután 17:30-tól láthatja először a fotókat a Laffert kúriában. A jó hangulatról a jazzband, a Lilium és a Kokler zenekarok gondoskodnak majd. A szervezők emellett kocintással is várják az érdeklődőket. A programról további tudnivaló a dunaharasztikultúra.hu weboldalon olvashatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Lakéhegy Rádió helyben vagyunk, és rendkívül érdekes, hogy ezekben az ínséges időkben is tud a Duna valami nagyon szépet mutatni nekünk, ugyanis a nyár egyik leglátványosabb természeti jelensége kezdődött el a Dunán. Augusztus első napjaiban megindult a Dunavirágok rajzása. A kérészek tömeges násztáncát Budapesten a hidak közelében, valamint Dunakeszinél is meg lehet egyébként figyelni. A mindenki által ismert tiszavirágzás többnyire még világosban zajlik, a jóval kisebb Dunavirágok azonban inkább alkonyatkor és az esti órákban lepik el a folyó feletti légteret. A mindössze körülbelül 3 cm-es fehér színű rovarok kevésbé feltűnőek híres tiszai rokonaiknál. Rajzásuk mégis különleges és látványos esemény, amiben most Újvári Zsolt fotós egyébként segítségével bepillanthatunk. A neten fent vannak a képei, tényleg varázslatos. A Dunavirágok életük nagy részét lárvaként a vízben töltik. Kifejlett állapotban már csak nagyon rövid ideig élnek. Ilyenkor párosodnak, majd a nőstények a víz felszínére rakják petéiket. A faj egyébként védett, egy példány természetvédelmi értéke 10 000 forint. Védelmük érdekében több dunai hídnál, köztük a Tahitót falui Tildi Zoltán hídnál és a budapesti Árpád hídnál is speciális fénysorompókat helyeztek el. A víz felé irányított kék terelő fények segítenek abban, hogy a kérészek a folyó felett maradjanak és petéiket a megfelelő helyre rakják. Ezek szerint nem jól látnak. A rajzás rendszerint csak rövid ideig tart, ezért aki szeretné megfigyelni a Dunavirágok különleges násztáncát, annak az alkonyat utáni órákban érdemes a Dunaparton vagy valamelyik híd közelében figyelnie a víz felszínét. Fontos azonban, hogy a védett rovarokat ne zavarjuk, ne fogjuk meg, és vakuval se világítsuk meg őket. Ha ezeket betartjátok, akkor szerintem érdemes rájuk is pillantani egy kicsit, hát egy szép nyári estén például a napokban, mert ez sem tart sokáig, ahogy a tiszavirágzás sem egyébként.

Lakihegy Rádió helyben vagyunk, hát hideg ma sem volt, 40-42 fokos hőmérsékletben aszalódhattunk, piros figyelmeztetés van még mindig érvényben egyébként a hőségre. Na de mondom, hogy változott a helyzet, mert ugyebár azt mondták, hogy egyébként ma este jön majd az a kis lehűlés, frissülés. Hát most azt írják, hogy pénteken érkezik a felfrissülést hozó hidegfront. A napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható sajnos. Országos esőre nem nagyon számíthatunk. Az északi szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések lehetnek. Enyhülni kezd egyébként a forróság, a csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között alakul, délkeleten tart ki legtovább a nagy meleg, tehát Szeged térségében. Még szegények aszalódhatnak tovább. Szombaton a front mögött már frissebb lesz a hajnal, 15 és 22 fok között alakulnak a minimumok, aj, de jó lesz. Napközben pedig 29-34 fokra készülhetünk. Sok napsütésre van kilátás. Egy-egy zápor, esetleg zivatar eleinte még előfordulhat, néhol a Dunántúl nyugati, délnyugati részén. Az északi-északkeleti szél a Dunától keletre sokfelé lesz élénk, illetve erős. Vasárnap napos időre számíthatunk, csapadék akkor sem várható, a Dunántúlon a délkeleti szél támadhat fel helyenként, keleten az északkeleti több felé. Hajnalra 14-21 fokig hűl le a levegő, északon északkeleten lesz legfrissebb a hajnal, majd délután 29-35 fokig emelkedik a hőmérséklet, de jó, végre tényleg ez a 30-35 fok, én azt gondolom, hogy így a 40 pluszok után teljesen elviselhető, főleg azért, mert pihentetőbben fogunk tudni nagy valószínűség szerint aludni, hiszen azért már, ha 20 fok van éjszaka, odakint, akkor lehet szellőztetni, végre lehet friss levegőt beengedni, és remélhetőleg sokkal nyugodtabban aludni, nem pedig az izzadságunkban forgolódni. Na nem tudom nektek mi a véleményetek, minden esetre kitartást még a mai naphoz mindenkinek.

0: FM 107 Lakihegy Rádió helyben vagyunk, a búcsúszóhoz érkeztünk a mai napon is, jó gyorsan eltelt ez a mai délután, és mondom, mi várható a folytatásban. Egyrészt 7 órakor, ahogy minden nap, Sziget Krónika térség hír összefoglalója érkezik, aztán 1 óra magyar zene a legjobbak közül válogatva. Dash és Young Fly közössével, valamint Azaria is közreműködik, a Pannoniával kezdjük majd az órát, őket követi a Magna Cum Laude, a Pálinka dallal, jön a Blaha Louisiana, Sűrű Végtelennel, Király Viktor a Fire-rel, Morions a Joker a Paklibannal, és így tovább 1 órán keresztül, majd 8 óra után jön a Családban Maradt című riportműsorunk Somogyi Bettivel, 9 óra után pedig a Süspelnap legjobb pillanatait hallgathatjátok meg újra. Még egyszer nagyon szépen köszönöm a sok üzenetet a játékkal kapcsolatosan, ne felejtjétek, jövő héten ismételten lesz majd erre lehetőség, sőt már hangolódunk majd a Summerfestre is, úgyhogy egész héten játékokkal várunk majd titeket, én bízom benne, hogy akkor is találkozunk, és hogy holnap délután is, hiszen én megyek Ráckevére, és az Aqualandből jelentkezik majd a műsorom, úgyhogy ott találkozunk. Puszi mindenkinek, Petyko Ági vagyok.
1: FM 107
2: Lakihegy Rádió.

0: térség kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
3: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk, ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
4: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
0: Ez reklám volt.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
5: Megkezdődött a személyes jegyértékesítés a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Ütemezetten halad a gyártelepi hévát járó felújítása. 5 nap alatt járták körbe a földet a Sziget-Szent Miklósi táborozók. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Sziget Krónika. Krónika.
5: Ütemezetten halad a gyártelepi hévát járó felújítása. A H6-os hév Sziget-Szent Miklós gyártelep állomása melletti közúti vasúti átjáró korszerűsítése július 17-én kezdődött, a kivitelezés pedig várhatóan augusztus 10-ig tart. Pertécsné Kácsor Andrea Pest vármegye 10-es számú választókerületének országgyűlési képviselője rádiónknak elmondta, a munkálatok az ütemterv szerint zajlanak, és jelenleg nem várható csúszás az átadás időpontjában sem. Kiemelten a rendkívüli hőség miatt a kivitelezésben résztvevő dolgozók számára több pihenőidőt biztosítanak, azonban ez nem akadályozza a hatékony munkavégzést.
6: Ők azért megkapják a megfelelő pihenőidőt, ha valaki jelzi, hogy kimerítette a hőség, akkor ő extra pihenőidőt kap. Folyamatosan rendelkezésükre áll ugye ott a gyártelepi állomáson klimatizált pihenőhelység, tehát egy kicsit be tudnak húzódni, de ez jelenállás szerint nem veszélyezteti a munkálatok végét, hiszen eredetileg is számoltak azzal, hogy várható ebben a 3-4 hétben, amikor ezek a munkák zajlanak itt a nyár közepén, várható hőségriadó, tehát számoltak azzal, hogy lesznek kritikusabb napok, és ezt az ütemezésbe bele is vették.
5: Megkezdődött a személyes jegyértékesítés a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Ismét a megszokott rendszerint várja a látogatóit a Sziget-Szent Miklósi intézmény. Lázár Gergő igazgató rádiónknak elmondta, a tartós hőségre tekintettel folyamatosan biztosítanak friss ivóvizet a betérők számára, akik a klimatizált hűvös környezetben meg is pihenhetnek. Az igazgató kiemelte, mostantól személyesen is megvásárolhatók a belépőjegyek az intézmény információs pultjánál, a Summerfest nemzetközi kulturális fesztivál, valamint a Városi Könyvtár és Közösségi Ház további rendezvényeire. Az online jegyvásárlás lehetősége továbbra is elérhető a sárgaház.jegy.hu oldalon.
7: Most már jó pár év óta online formában is elérhetőek a jegyeink, de most már személyesen is be lehet jönni az épületbe, és tegnap éltek is ezzel igen sokan, ezzel a lehetőséggel. Úgyhogy biztatok arra mindenkit, hogy jöjjenek is, és vásárolják meg a jegyeiket, hiszen ezzel a felélénkült érdeklődéssel most azért el is kezdtek fogyni a jegyek, és hamarosan majd egyébként további őszi programokra is megjelennek majd a jegyinformációk, és megkezdődik a jegyvásárlási lehetőség.
5: Visszállt a megszokott megszokott nyitvatartás a könyvtárban. Augusztus 3-ától ismét a megszokott nyitvatartási rendszerint fogadja olvasóit a Városi Könyvtár gyermek és felnőtt könyvtára. Lázár Gergő, az intézmény igazgatója rádiónak elmondta, a könyvtár hétfőtől csütörtökig délelőtt 11 és este 6 óra között, szombaton pedig délelőtt 9 és délután 1 óra között tart nyitva. Az intézmény vezetése arra biztatja az olvasókat, hogy a megszokott nyitvatartási időben továbbra is vegyék igénybe a könyvtári szolgáltatásokat.
7: Nagyon nagy állománnyal rendelkezünk, több mint 60 ezer kötet, benne azok az újdonságok, amelyeket könyvesboltokban is, hogyha bárki bemegy, akkor a, mondjuk úgy, hogy a top polcon talál meg, most mindezek a könyvek például nálunk is elérhetőek, de természetesen körülbelül 100 féle hetilap vagy havilap is elérhető az intézményünkben, úgyhogy biztatok mindenkit, hogy kérjenek bátran a könyvtárba is természetesen.
5: 5 nap alatt járták körbe a földet a szigetszentmiklósi táborozók. A szigetszentmiklósi Család és Gyermekjólét Intézmény nyári táborának résztvevői játékos formában ismerkedhettek meg különböző kontinensek és országok jellegzetességeivel. Az első napon minden táborozó útlevelet kapott, majd a hét során Marokkóba, Olaszországba, Indiába, Kanadába és még az Antarktiszra is ellátogattak. A délelőttöket kvízek, rejtvények és játékos feladatok színesítették, amelyekért a gyerekek pecséteket gyűjthettek útlevelükbe. A délutáni kézműves foglalkozásokon a többi között batikolt terítőket és karkötőket készítettek, homokvárat építettek, valamint mediterrán tájakat, citromfát és elefántos képeket festettek. A tábor utolsó napján a résztvevők apró ajándékkal, arcfestéssel és számos új ismerettel, valamint közös élményekkel térhettek haza.
1: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
5: Idén is nagy sikert aratott a Gas & Roll Fest Halásztelken. Nagy érdeklődés mellett rendezték meg a Halásztelki Gas & Roll Festet a Németh Ferenc Sportcentrumban augusztus elején. Az ingyenesen látogatható családi rendezvény délután 1-től este 7-ig várta a látogatókat, akik számos szórakoztató program közül választhattak. A fesztiválon egyebek mellett veteránjármű találkozó, Lego verseny, Nerf csapatpálya, ugrálóvárak és további családi programok is színesítették a kínálatot. A zenei programokról a Blues BR Others Show és a Pedrofon zenekar gondoskodott. Diószegi Albert, a rendezvényt szervező Halásztelki Márai Sándor közművelődési intézmény igazgatója rádiónak elmondta, az idei esemény ismét nagy sikert aratott, ezért már megkezdték a jövő évi immár 6. Gas & Roll Fest előkészítését.
8: Ilyenkor már a résztvevőkkel beszélgetünk, és már jelzik, hogy szívesen jönnek jövőre is, úgyhogy autók azok lesznek. A mai nap ugye megint egy hőkupola alatt vagyunk, tehát hogy 40 fokos hőségben van a rendezvény, ezért azt gondolom, hogy jövőre még több résztvevőre számíthatunk. Szóval az autósok, akik kijöttek, ők nagyon szeretnek idejönni, visszajáró vendégeink is vannak sokan, és már most mondják, hogy jövőre is jönnek.
5: 6. helyen zárt a közönség szavazáson a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola. Lezárult az Ország Iskolája 2026 elnevezésű pályázat közönség szavazása, amelyet a Magyar Színház hirdetett meg. A versenyben 13 oktatási intézmény indult, a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola pedig a közönség szavazás eredményeként a 6. helyen végzett. Az iskola közleményében köszönetet mondott mindazoknak, akik szavazatukkal vagy a pályázati anyag megosztásával támogatták az intézményt a megmérettetés során. Külön elismerésben részesítették Molnár Vég Judatot a pályázati kisfilm elkészítésért, valamint a diákokat és pedagógusokat, akik közreműködtek a videó megvalósításában. Az intézmény hangsúlyozta, a közös munka és az összefogás fontos szerepet játszott abban, hogy az iskola sikeresen szerepelt a nemzeti színű megmérettetésen. Iskola kezdési támogatással segíti a családokat Szigetbecse önkormányzata. A támogatást azok a családok jogosultak, akik a szigetbecsei állandó bejelentett lakcímmel rendelkeznek, és általános iskolás korú gyermekük után kérelmet nyújtanak be. A kérelmeket szeptember 1-ig lehet benyújtani. A támogatás összege gyermekenként 15 ezer forint, amelyet az igénylés benyújtását követő 30 napon belül fizet ki az önkormányzat a szülő vagy törvényes képviselő részére. A kérelem Szigetbecse község önkormányzatának hivatalos közösségi oldalán található.
1: Sziget Krónika. Sporthíreink.
5: Az SKSK férfi kézilabda csapatának első keretével tölti a felkészülést Kubics Nándor. Az U21-es csapat kapusa a felkészülési időszak legelejétől megkapta a lehetőséget, hogy az élvonalbeli Szigetszentmiklósiak keretébe beverekedje magát. Kilvinger Bálint vezetőedző elmondta, amikor és annyiben van olyan fiatal játékos, aki kiemelkedik az utánpótlásból, ő nyitott rá, hogy azonnal meghívja a nagy csapathoz. Hozzátette, utána persze ezeknek a játékosoknak bizonyít fordítaniuk kell, és a fiatal kapus egyelőre nagyszerűen helytált.
9: Jakubics Nándi van, aki kapuban dolgozik most velünk, ugye ő csatlakozott, hogy a tavalyi bajnok csapatnak a tagja volt, ő az, aki így első körben csatlakozott hozzánk. De alapvetően nyitott vagyok erre, ugye ha látunk olyan játékost az utánpótlásban, aki mindenképpen érdemes lenne szállozni a felnőttet, akkor ezt meg fogjuk majd tenni.
5: Tovább jutott a MOL Magyar Kupa első fordulójából a Dunaharaszti labdarúgó csapata. Az egyébként MB3-ban szereplő DMTK a Megye 1-es Török Szent Miklós vendége volt, és viszonylag simán 1-3-ra elintézte ellenfelét. További jó hír a térségieknek, hogy a nagy melegre és az energiaválságra tekintettel az MLS elhalasztotta az MB3 délnyugati csoportjának harmadik fordulóját, így azt nem most, hanem szombaton játsszák majd le a csapatok.
1: Időjárás.
5: Pénteken a sok napsütés mellett megnövekedhet a fátyol és gomoly felhőzet, elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak, az északi szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A Dunántúlon enyhül a forróság, 31-34 fok közé esnek vissza a maximumok, máshol 35-39 fokra készülhetünk.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk, Sziget-Szent Miklóson is.

0: ebben vagyunk.
1: Programajánló. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A Mindörökké nyár című amerikai vígjátékot nézhetitek meg a Summerfest keretein belül a Sarok kertmoziban augusztus 15-én este. A filmről. Ginny, Mary és Nora valaha legjobb barátnők voltak, és azt csinálták, amit a legjobb barátnők szoktak. Minden nyáron együtt mentek táborozni, ahol boldogan poénkodtak és pasiztak. Aztán eltelt néhány évtized, és Ginny, aki azóta is fő foglalkozásának tekinti, hogy fiatal maradjon, úgy dönt, még egyszer összetrombitálja a régi csajokat. Együtt töltenek pár napot a régi táborban, és bár sok minden történt velük azóta, és nagyon más helyekre sodorta őket az élet, elég egy pillanat, és ők onnan folytatják, ahol valaha abba hagyták. Ismét megállás nélkül bolondoznak egymással, küzdenek a legváltozatosabb módon a körülöttük táborozókkal, és ha már táboroznak, a pasizás sem maradhat ki. Tulajdonképpen semmi sem változott, leszámítva, hogy a vidám lány csapat mindegyik tagja elmúlt 70. A Cifraszűrrel ismerkedhettek meg Szigetszentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában augusztus 15-től nyíló kiállításon. A Cifraszűr a magyar népviselet egyik legősibb hungarikumnak számító darabja. Ez a vastag gyapjú posztóból készült köpeny nem csupán egy ruhadarab volt, hanem a legények rangja, vagyona és büszkesége. Még egy szólásunk is ered innen. A kitették a szűrét kifejezés egyértelműen a szakítást vagy a közösségből való kitaszítást jelenti. Ha ugyanis egy legény rossz fát tett a tűzre a falu közösségében, vagy a lányos háznál, a szűrét látványosan kitették az ajtó elé, vagy az udvarra, jelezve, hogy többé nincs ott keresnivalója. Még többet megtudhattok erről a hungarikumról a kiállítás keretein belül, amit szeptember 13-áig nézhettek meg. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: Balatonhegy Rádió, a térség kedvenc rádiója.
1: Sziget Krónika,
0: a térség hírei a Lakihegy Rádióban.
2: Megkezdődött a személyes jegyértékesítés a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Ütemezetten halad a gyártelepi hévát járó felújítása. 5 nap alatt járták körbe a földet a Sziget-Szent Miklósi táborozók. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Sziget Krónika.
2: Ütemezetten halad a gyártelepi hévát járó felújítása. A H6-os hév Sziget-Szent Miklós gyártelep állomása melletti közúti vasúti átjáró korszerűsítése július 17-én kezdődött, a kivitelezés pedig várhatóan augusztus 10-ig tart. Pertécsné Kácsor Andrea Pestvármegye 10-es számú választókerületének országgyűlési képviselője rádiónknak elmondta, a munkálatok az ütemterv szerint zajlanak, és jelenleg nem várható csúszás az átadás időpontjában sem. Kiemelten a rendkívüli hőség miatt a kivitelezésben résztvevő dolgozók számára több pihenőidőt biztosítanak, azonban ez nem akadályozza a hatékony munkavégzést.
3: Ők azért megkapják a megfelelő pihenőidőt, ha valaki jelzi, hogy kimerítette a hőség, akkor ő extra pihenőidőt kap. Folyamatosan rendelkezésükre áll, ugye ott a gyártelepi állomáson klimatizált pihenőhelység, tehát egy kicsit be tudnak húzódni, de ez jelen állás szerint nem veszélyezteti a munkálatok végét, hiszen eredetileg is számoltak azzal, hogy várható ebben a 3-4 hétben, amikor ezek a munkák zajlanak itt a nyár közepén, várható hőségriadó, tehát számoltak azzal, hogy lesznek kritikusabb napok, és ezt az ütemezésbe bele is vették.
2: Megkezdődött a személyes jegyértékesítés a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, ismét a megszokott rendszerint várja a látogatóit a Sziget-Szent Miklósi intézmény. Lázár Gergő igazgató rádiónknak elmondta, a tartós hőségre tekintettel folyamatosan biztosítanak friss ivóvizet a betérők számára, akik a klimatizált hűvös környezetben meg is pihenhetnek. Az igazgató kiemelte, mostantól személyesen is megvásárolhatók a belépőjegyek az intézmény információs pultjánál, a Summerfest nemzetközi kulturális fesztivál, valamint a Városi Könyvtár és Közösségi Ház további rendezvényeire. Az online jegyvásárlás lehetősége továbbra is elérhető a sárgaház.jegy.hu oldalon.
4: Most már jó pár év óta online formában is elérhetőek a jegyeink, de most már személyesen is be lehet jönni az épületbe, és tegnap éltek is ezzel igen sokan, ezzel a lehetőséggel. Úgyhogy biztatok arra mindenkit, hogy jöjjenek is és vásárolják meg a jegyeiket, hiszen ezzel a felélénkült érdeklődéssel most azért el is kezdtek fogyni a jegyek, és hamarosan majd egyébként további őszi programokra is megjelennek majd a jegyinformációk, és megkezdődik a jegyvásárlási lehetőség.
2: Visszállt a megszokott nyitvatartás a könyvtárban. Augusztus 3-ától ismét a megszokott nyitvatartási rendszerint fogadja olvasóit a Városi Könyvtár gyermek és felnőtt könyvtára. Lázár Gergő az intézmény igazgatója rádiónak elmondta, a könyvtár hétfőtől csütörtökig délelőtt 11 és este 6 óra között, szombaton pedig délelőtt 9 és délután 1 óra között tart nyitva. Az intézmény vezetése arra biztatja az olvasókat, hogy a megszokott nyitvatartási időben továbbra is vegyék igénybe a könyvtári szolgáltatásokat.
4: Nagyon nagy állománnyal rendelkezünk, több mint 60 000 kötet, benne azok az újdonságok, amelyeket könyvesboltokban is, hogyha bárki bemegy, akkor a, mondjuk úgy, hogy a top polcon talál meg. Most mindezek a könyvek például nálunk is elérhetőek, de természetesen körülbelül 100 féle hetilap vagy havilap is elérhető az intézményünkben, úgyhogy biztatok mindenkit, hogy kérjenek bátran a könyvtárba is természetesen.
2: 5 nap alatt járták körbe a földet a Sziget-Szent Miklósi táborozók. A Sziget-Szent Miklósi Család és Gyermekjólét Intézmény nyári táborának résztvevői játékos formában ismerkedhettek meg különböző kontinensek és országok jellegzetességeivel. Az első napon minden táborozó útlevelet kapott, majd a hét során Marokkóba, Olaszországba, Indiába, Kanadába és még az Antarktiszra is ellátogattak. A délelőttöket kvízek, rejtvények és játékos feladatok színesítették, amelyekért a gyerekek pecséteket gyűjthettek útlevelükbe. A délutáni kézműves foglalkozásokon a többi között batikolt terítőket és karkötőket készítettek, homokvárat építettek, valamint mediterrán tájakat, citromfát és elefántos képeket festettek. A tábor utolsó napján a résztvevők apró ajándékkal, arcfestéssel és számos új ismerettel, valamint közös élményekkel térhettek haza.
1: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
2: Idén is nagy sikert aratott a Gas & Roll Fest halásztelken. Nagy érdeklődés mellett rendezték meg a halásztelki Gas & Roll Festet a Németh Ferenc Sportcentrumban augusztus elején. Az ingyenesen látogatható családi rendezvény délután 1-től este 7-ig várta a látogatókat, akik számos szórakoztató program közül választhattak. A fesztiválon egyebek mellett veteránjármű találkozó, Lego verseny, Nerf csapatpálya, ugrálóvárak és további családi programok is színesítették a kínálatot. A zenei programokról a Blues B.R. Others Show és a Pedrofon zenekar gondoskodott. Diószegi Albert, a rendezvényt szervező halásztelki Márai Sándor közművelődési intézmény igazgatója rádiónak elmondta, az idei esemény ismét nagy sikert aratott, ezért már megkezdték a jövő évi immár 6. Guns N' Roll Fest előkészítését.
5: Ilyenkor már a résztvevőkkel beszélgetünk, és már jelzik, hogy szívesen jönnek jövőre is, úgyhogy autók azok lesznek. A mai nap ugye megint egy hőkupola alatt vagyunk, tehát hogy 40 fokos hőségben van a rendezvény, ezért azt gondolom, hogy jövőre még több résztvevőre számíthatunk. Szóval az autósok, akik kijöttek, ők nagyon szeretnek idejönni, visszajáró vendégeink is vannak sokan, és már most mondják, hogy jövőre is jönnek.
2: 6. helyen zárt a közönség szavazáson a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola. Lezárult az Ország Iskolája 2026 elnevezésű pályázat közönség szavazása, amelyet a Magyar Színház hirdetett meg. A versenyben 13 oktatási intézmény indult, a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola pedig a közönség szavazás eredményeként a 6. helyen végzett. Az iskola közleményében köszönetet mondott mindazoknak, akik szavazatukkal vagy a pályázati anyag megosztásával támogatták az intézményt a megmérettetés során. Külön elismerésben részesítették Molnár Vég Judatot a pályázati kisfilm elkészítésért, valamint a diákokat és pedagógusokat, akik közreműködtek a videó megvalósításában. Az intézmény hangsúlyozta, a közös munka és az összefogás fontos szerepet játszott abban, hogy az iskola sikeresen szerepelt a nemzeti színű megmérettetésen. Iskola kezdési támogatással segíti a családokat Szigetbecse önkormányzata. A támogatást azok a családok jogosultak, akik a szigetbecsei állandó bejelentett lakcímmel rendelkeznek, és általános iskolás korú gyermekük után kérelmet nyújtanak be. A kérelmeket szeptember 1-ig lehet benyújtani. A támogatás összege gyermekenként 15.000 forint, amelyet az igénylés benyújtását követő 30 napon belül fizet ki az önkormányzat a szülő vagy törvényes képviselő részére. A kérelem Szigetbecse község önkormányzatának hivatalos közösségi oldalán található.
1: Sziget Krónika. Sporthíreink.
2: Az SKSK férfi kézilabda csapatának első keretével tölti a felkészülést Kubics Nándor. Az U21-es csapat kapusa a felkészülési időszak legelejétől megkapta a lehetőséget, hogy az élvonalbeli Sziget-Szentmiklósiak keretébe beverekedje magát. Kilvinger Bálint vezetőedző elmondta, amikor és annyiben van olyan fiatal játékos, aki kiemelkedik az utánpótlásból, ő nyitott rá, hogy azonnal meghívja a nagy csapathoz. Hozzátette, utána persze ezeknek a játékosoknak bizonyítaniuk kell, és a fiatal kapus egyelőre nagyszerűen helyt állt.
6: Kubics Nándi van, aki kapuban dolgozik most velünk, ugye ő csatlakozott, hogy a tavalyi bajnok csapatnak a tagja volt, ez az, aki így első körben csatlakozott hozzánk. De alapvetően nyitott vagyok erre, ugye ha látunk olyan játékost, hogy az utánpótlásban, aki mindenképpen érdemes lenne szállozni a felnőttet, akkor ezt meg fogjuk majd tenni.
2: Tovább jutott a MOL Magyar Kupa első fordulójából a Dunaharaszti labdarúgó csapata. Az egyébként MB3-ban szereplő DMTK a Megye 1-es Török Szent Miklós vendége volt, és viszonylag simán 1-3-ra elintézte ellenfelét. További jó hír a térségieknek, hogy a nagy melegre és az energiaválságra tekintettel az MLS elhalasztotta az MB3 délnyugati csoportjának harmadik fordulóját, így azt nem most, hanem szombaton játsszák majd le a csapatok.
1: Időjárás.
2: Pénteken a sok napsütés mellett megnövekedhet a fátyol és gomoly felhőzet, elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északi szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A Dunántúlon enyhül a forróság, 31-34 fok közé esnek vissza a maximumok, máshol 35-39 fokra készülhetünk.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Családi kérdések, melyek nem maradnak megválaszolatlanul. Minden csütörtök este 8-kor. Családban marad a Lakihegy Rádió.

0: családban marad. A Laki Hegy Rádió családi magazin műsora.
1: Szép napot kívánok minden Laki Hegy Rádió hallgatónak, ez ma is a Családban marad, a családi magazin műsorunk. Én Somogyi Betti vagyok, és mai vendégem pedig Rózsa Szilvia, esküvői tanácsadó, vállalkozói mentor, a Szigetszentmiklósi Rózent Co. tulajdonosa. Szia, örülök, hogy itt vagy a stúdióban velem.
2: Szia, örülök, hogy eljöhettem.
1: Hát egy nagyon különleges témáról beszélgetünk, legalábbis idén még erről nem beszéltünk egyáltalán, pedig hát már azért javába zajlik az esküvői szezon, viszont azért esküvők még bőven vannak augusztusban is, sőt, hát tulajdonképpen én még voltam egyébként őszi esküvőn is. Arra gondoltam, hogy egy picikét beszéljünk az idei esküvői trendekről. Most így 2026-ban mi az, amit keresnek a párok, lehet itt akár a képekre gondolni, a fotósra, vagy a helyszínekre, vagy egyébként a mennyasszonyi ruhára, csokorra. Egyelőre szerintem kezdjük az elején, hogy most még mindig a nagyobb esküvőkhöz ragaszkodnak, vagy most már gyakoribb, hogy egy picikét az ilyen meghittebb, családiasabb esküvőket szeretnék a párok.
2: Mind a két tábort erősítik igazából. Szeretik a tematikus esküvőket, például, hogy egy csokor a központja, és a csokorra építik fel a koktéloknak az ízvilágát, a színvilágot, és igazából az egész esküvőt. Vannak olyan tematikus esküvők, ami a pároknak a személyiségét mutatja be, például mondjuk egy country esküvő, vagy egy salsa, vagy white party féleségű esküvők is
1: de
2: vannak.
1: Jó, és akkor például a nász nép is mondjuk fehérben van, nem csak a mennyasszony, vagy azért van különbség ott?
2: Igen, bele van építve a meghívóba, hogy mindenki érkezzen fehérbe.
1: De jó, egyébként
2: ez
1: tök jó.
2: És a tematikának megfelelő öltözékbe, mondjuk egy latin esküvőhöz, vagy egy countryhoz.
1: És akkor még mindig tulajdonképpen mind a két tábor megy, ha lehet így mondani, tehát a kisebb esküvők is, meg nyilván a nagyobb is, persze ez azért nyilván valahol pénztárca függő. Az mennyire igaz, hogy valóban legalább egy év kell, hogy mondjuk egy nagyobb esküvőt te meg tudjál szervezni? Nekünk kis esküvőnk volt, de voltunk azért több olyan esküvőn, így a barátaink esküvőjén, akik mondták, hogy hát bizony nagyon nehéz volt. Egyrészt ugye megtalálni a helyszínt is, de amikor megvolt, hogy még legyen szabad hely egy évre, vagy akár voltak neki két évre előre.
2: Igen, igen. Ugye három hónap. Általában az ifjú pár nyárra tervezi az esküvőjét. Nagyon ritka a téli vagy az őszi esküvő, és nyáron abba a három hónapba bele kell zsúfítani az ifjú párokat. Így nagyon sok esküvői helyszín már le van foglalva és telített. De nem csak, hogyha mondjuk egy nagyon szép helyről beszélünk, egy elegáns esküvőt szeretnének, azt már nem, hogy egy évvel, de már két évvel előre lefoglalják ugye az ifjú párok. Ugye az is szempont, hogy ha vidékről érkező rokonok vannak, akkor ugye őket el kell szállásolni. Szóval olyan esküvői helyszínt érdemes keresni, vagy találni, ahol lehetőség van ugye a helyszínen elszállásolni a násznépet is.
1: Hát igen, és ennek a szervezése azért bizony elég komoly időszakot ölel fel, tehát azért nem az van, hogy tényleg egy-két hónap alatt. Téged általában, mint esküvői tanácsadót, mikor keresnek föl? Már egy-két évvel mondjuk az esküvő előtt, ahogy így a helyszínt kitalálják, tehát már abba is tudsz nekik segíteni, vagy később mi a jellemző, vagy mikor érdemes megkeresni téged?
2: Őszintén engem általában mindig az utolsó pillanatokban keresnek meg. Most is volt egy esküvő háznál. Szerettek volna ilyen kis meghitt esküvőt, 50 pluszos volt az ifjú pár, így összekötötték az életüket, mert rájuk talált a szerelem, és ők egy háznál képzelték el az esküvőt, hatalmas udvaruk van, és ami érdekesség, hogy nem tálakat rendeltek, vagy felszolgálást választották, hanem a helyszínre street food ételek.
1: Hát ez tényleg elég
2: voltak,
1: egyedi, igen.
2: Igen, hamburgerek. Ne az legyen, hogy kötött a vacsoraidő, hogyha esetleg valaki később érkezik, akkor frissen megkapja a hamburgerét, vagy amit elképzelt magának.
1: Jó, hát akkor ez kicsit ilyen lazább hangvételű esküvő, de hát tulajdonképpen csak a fantáziánk szab ennek határt, tehát igazából ki mit szeretne. Mindjárt visszajövünk, kedves hallgatók, elmegyünk egy rövidet zenélni, de továbbra is az idei esküvői trendekről, illetve különlegesebb esküvőkről beszélgetünk Rózsa Szilviával, vállalkozói mentorral, esküvői tanácsadóval, a Szigetszentmiklósi Rózent Co. tulajdonosával. Maradjatok velünk!

0: családban marad. A Lakihegy Rádió családi magazin műsora.
1: Továbbra is esküvői trendekről beszélgetek vendégemmel, Rózsa Szilviával, esküvői tanácsadóval, vállalkozói mentorral, a Szigetszentmiklósi Rose & Co. tulajdonosával. Egyébként milyen különleges vagy ilyen egyedi, hát akár lehet ezt mondani, szokásokkal vagy kérésekkel fordultak már hozzád? Biztos van egy-két ilyen emlékezetes történeted.
2: Igen, volt olyan felkeresésem, hogy a mennyasszonyi virágcsokornak a színvilágához állítsam össze a díszítést, illetve mivel koktélmixer szakmám is van, így a koktélok ízvilága is arra a színvilágra, és a mennyasszonyi csokornak egy kiemelt virágának a szirupából készítsem el nekik a koktélt, hogy legyen benne.
1: És egyébként a gyakorlatban téged hogy kell elképzelni, mint esküvői tanácsadó? Folyamatosan egyeztettek? Oké, mondtad, hogy a többség azért az utolsó, mit tudom én gondolom, néhány hónapban keres föl, vagy hát ez kinél mi, de hogy a gyakorlatban hogy néznek ki ezek a találkozások?
2: Ezek a találkozások úgy néznek ki, hogy mondjuk megtalálnak engem valamilyen platformon, rám írnak, utána felhívom őket telefonon, egyeztetünk egy időpontot, eljönnek helyszínre, és elmondják az elképzeléseiket, én pedig tartok nekik egy óra tanácsadást, hogyan is induljanak el, és hogy tervezzék meg az esküvőjüket, hogy költséghatékony legyen.
1: Ez azért tök jó, hogy tényleg rengeteg mindenben tud segíteni. Ugye voltál a Süsfelnapban reggeli műsorunkban vendégünk, mert hogy Szigetszentmiklóson ugye megnyitottad a Rose & Co-t, ugye mondtam is, amikor felkonferáltalak, és azért ez egy olyan hely, ahol minden egy helyen van. Tehát akár legyen ez a mennyasszonyoknak mondjuk egy fodrász, vagy egy sminkes, de egyébként ugye a táncoktatás is benne van. Meg hát ugye ott vagy te, aki rengeteg mindenben tud ugye segíteni.
2: Igen, ezt a stúdiót, amikor létrehoztam, úgy álmodtam meg, hogy az ifjú pár egy helyen mindent megtaláljon. Lehetőség van mennyasszonyi készülődésre, a koszorús lányokkal és a hölgytársaságokkal, ugye már van fodrász, sminkes, műkörmös, műszempillás, illetve a helyszínen kialakítottunk egy rendezvénytermet, ahol a mennyasszony a vendégeivel koktélozhat, pezsgőzhet az elkészülődés alatt.
1: De jó, akkor kicsit úgy levezesse a feszültséget, illetve hát gondolom azért vannak néhányan, akik azért mégiscsak izgulnak a nagy nap előtt. Azt láttam egyébként a közösségi oldalaidon, hogy volt egy ilyen, hát nem tudom, hogy kezdtek, ez egy próbanap, tehát amikor rendesen volt egy beöltözött mennyasszony, meg egy vőlegény, és akkor tánc is volt, meg tehát mint a szimuláltatok volna tulajdonképpen egy, hát egy lagzit, ha lehet így mondani. Mi volt ezzel a cél?
2: Igen, igen. Az volt a célunk vele, hogy a mi kis csapatunk nemrég állt össze. Ugye pályakezdővel, újrakezdővel, tapasztalt szakemberekkel, és szerettünk volna egy ilyen próbanapot tartani, hogy hogyan is működik a mi kis csapatunk, milyen csapat állt össze, milyen
1: tehát egy kis bemutatkozás tulajdonképpen.
2: Szakemberekkel dolgozhatok együtt, és szerettem volna, hogyha mindenki figyelmet kap, és bemutathassa ugye a munkásságát.
1: Nagyon jó lett ez a kis videós összeállítás, de egyébként gondolom ti is nagyon élveztétek, meg vagy elégedve így a végeredménnyel, meg egy szuper nap volt. Így úgy jött le, gondolom azért így a videók alapján, hogy nagyon jól sikerült az egész.
2: Igen, hatalmas kihívás volt, mert pont egy esős napot fogtunk ki, úgyhogy fél órát csúsztunk, de szerencsére sikeres volt, és mindenki beletette, amit tudott, hogy időben végezzünk.
1: Kicsit visszatérve így, ha már a 2026-os trendekről beszélünk, még megemlíthetnénk azt is, hogy például milyen színek azok, amik most így idén nagyon dominálnak, akár így a dekoráció tekintetében, meg a kisebb kiegészítőknél.
2: Én azt vettem észre, legalábbis amiket én

0: hallottam és láttam, hogy a letisztultabb színvilágokat jobban szeretik. Ezeket a pasztelszíneket, bézs, pasztel rózsaszín, fehér.
1: A pezsgőszín, talán igen, az hasonlít a bézshez.
0: Meg az oliva szín is nagyon domináns most.
1: Egyébként én pont voltam egy hasonló esküvőn, amikor hát nem is az oliva szín, az inkább ilyen hát a mentának meg a kéknek ilyen keveredése volt, olyan volt a koszorús lányok ruhája. Tehát most már azért nem az van, mint szerintem régen, hogy a koszorús lányok mindig mondjuk rózsaszínben voltak, vagy legalábbis szerintem az volt ugye a szokás. Most azért látunk eltérő dolgokat, sőt, én voltam egyszer egy esküvőn, ez egyik ismerősünknek, ő kifejezetten azt kérte, hogy mi legyünk, ott felnőtt koszorús lányok voltak, csak fekete ruhában, ilyen fekete kis hát ilyen mini ruha volt, egyébként csinos volt, és piros cipővel, és akkor neki ez egy ilyen egyedi kérése volt, neki is piros volt például a cipője, de mondjuk a ruhája az ilyen fehér, de neki is megjelent a fekete, úgyhogy ott először olyan furcsa volt, de most már azért szerintem kezd ez átalakulni egy picit.
0: Igen, nem hagyományos esküvők vannak mostanában, általában a nagy része úgy szokott kinézni, hogy elmennek anyakönyvvezetőhöz két tanúval, és nem templomba tartják az esküvőjüket, hanem külső helyszínen, sokkal meghittebb, sokkal nyugodtabb környezet,
1: mint kicsit más, igen.
0: Igen, és akkor szertartás vezető előtt ugye megesküsznek. Szeretnék mondani pár érdekességet, ami nem egy hétköznapi program lehet, például egyre elterjedtebb a templom előtti pillangó röptetés.
1: Ez nagyon érdekes, ilyenről még nem is hallottam.
0: Igen, illetve a galambröptetés vagy lufi felengedés nagyon látványos tud lenni, illetve egyre elterjedtebb, hogy van egy ilyen műtelefon, amihez oda van csatolva egy kamera, és üzenetet tud küldeni a vendég, az ifjú párnak, amit ugye hanganyagként megkap, és képanyagként is, illetve a selfie gép,
1: ja, beülnek igen,
0: és
1: igen,
0: fotózkodnak, és akkor tudnak belőle készíteni egy albumot is akár.
1: Hát meg amikor különböző ilyen mindenféle szemüveget, meg tudod fejdíszt, meg boát felvesznek, és akkor ugye készülnek a vicces képek.
0: Igen, igen, úgyhogy egyre látványosabb és egyre kreatívabb esküvőkről is be tudok számolni.
1: Maradjatok velünk, kedves hallgatók, mindjárt folytatódik a Családban marad a családi magazin műsorunk. Továbbra is az esküvői trendekről beszélgetek vendégemmel, Rózsa Szilviával, esküvői tanácsadóval és vállalkozói mentorral.

0: családban marad. A Lakihegy Rádió családi magazin műsora.
1: A Lakihegy Rádió helyben vagyunk, mai témánk az esküvői trendek. Én pedig Somogyi Betti vagyok a mikrofon mögött, vendégem továbbra is Rózsa Szilvia, esküvői tanácsadó és vállalkozói mentor, a Szigetszentmiklósi Rose & Co-nak a tulajdonosa. Én azt gondolom továbbra is egyébként a külföldi helyszínek is nagyon népszerűek, persze azért ezt nem mindenki engedheti meg magának, meg nyilván azért a papírozás szempontjából is egy picit más, hiszen azt az esküvőt itthon is ugye érvényesíteni kell. A belföldi helyszíneknél mi az, ami a legnépszerűbb lehet? Mármint, hogy nem konkrétan név szerint, hanem mondjuk ez legyen akár egy vízpart, hogyha a nyári esküvőről beszélünk, vagy nekünk egyszer volt egy olyan ismerősünk, aki például egy ilyen, hát végülis egy hegyen tartotta tulajdonképpen a fotózást is, meg utána egyébként a násznépnek is fel kellett mennie. Úgyhogy voltak ezért ilyen egyedi tapasztalatok nálam is.
2: Igen, elterjedtebb egyre, hogy a vízparton vagy kúriában, ilyen gyönyörű helyeken, hogy az ifjú pár megélhesse azt a pillanatot, ami igazán róla szól. Úgyhogy szeretik az ilyen szép, elegáns, kifinomult helyeket, de közben meg, akik ilyen hóbortosak, ők igen, el tudom képzelni, hogy mondjuk egy hegytetőn tartják meg az esküvőjüket.
1: Próbálnak kicsit ilyen egyedibbek lenni.
2: Igen.
1: És árak tekintetében tényleg most már azért nagyon-nagyon ugrott ez az esküvői piac, ha lehet így fogalmazni. Sosem volt szerintem ugye nagyon olcsó, de azért lehet azt hallani, hogy most azért valóban sokan azért nem választják a nagyobb esküvőt, mert hogy minden annyira drágább lett.
2: Minden drágább lett, igen, ez így van, hiszen az árak emelkedtek. És hogyha egy 150 fős esküvőről beszélünk, ahol mondjuk a násznép fele vagy külföldi vagy vidéki, ugye őket el kell szállásolni, meg kell letetni abban a 3 napban, amíg mondjuk ott tartózkodnak, és az hatalmas nagy költség.
1: Hát igen, és egyébként te mit tapasztalsz, hogy melyik szolgáltatásra semmiféleképpen mondjuk nem sajnálják a pénzt? Tehát mi az, amin esetleg próbálnának a párok spórolni, és mi az, amire viszont mindenképpen szeretnének költeni? Nyilván itt rengeteg dolog van, vagy a te véleményed hogy mi az, amin egyáltalán nem érdemes mondjuk spórolni, hogyha egy ilyen esküvő szervezés történik?
2: Amin nem érdemes spórolni, a saját maguk igényei, például az esküvői ruha, a frizura, a smink, hiszen az őt a saját kis világát mutatja be, hogy ő hogy képzeli a saját magát abban a környezetben.
1: Hát igen, mert nyilván az a fontos, hogy az ifjú pár jól érezze magát, de gondolok itt például akár mondjuk egy fotósra is, mert nyilván az is örök életre megmarad. Tehát nem tudom, hogy egyébként így mi az, amin úgy próbálnak egy kicsit lefaragni. Én személy szerint biztos, hogy a fotós az lenne, aki nem próbálnék meg spórolni, mert hogy mégiscsak az úgy róluk szól akkor az a nap. De nyilván a helyszínen azért úgy lehet nézelődni, hogy hol lehetnek mondjuk kedvezőbb ajánlatok akár.
2: Igen. Igen, ami fontos, ugye, hogy meg is örökítsük azokat a gyönyörű pillanatokat is, még az unokáinknak is tudjuk mutogatni, hogy milyen szép esküvünk volt, és a fotós, videós, a dekoros is nagyon fontos, illetve nagyon fontos egy jó ceremóniamester is, aki irányítja az egész esküvőt, és jó hangulatot teremt, hiszen, hogyha jó a hangulat, akkor még évekkel később is arról fogunk beszélni, hogy milyen jó pohárköszöntő volt, és milyen jó élményekkel mentünk át azon a napon.
1: Hát igen, mert ezt el is lehet azért rontani, tehát lehet egy olyan ceremóniamester, aki mondjuk nem rossz, de valahogy úgy érzi az ifjú pár is, meg úgy egyébként a násznép, hogy mondjuk esetleg nem az igazi. Gondolom itt is azért működik az, hogy akár tőled is kérnek segítséget, vagy egyébként ajánlások útján. Tehát az a legbevettebb szokás talán ilyenkor.
2: Igen, ugye én nem megyek ki helyszínre, mint esküvőszervező. Én ajánlásokat adok, és kiszervezem ugye a szolgáltatókat. Úgyhogy nagyon fontos minden szempontból, és mondok most egy pár tippet az ifjú párnak. Nagyon fontos, hogy e-mailes egyeztetés után legyen egy telefonos egyeztetés, hiszen a hangjából és a hangsúlyából nagyon sok mindent le lehet szűrni, hogy egy megbízható szolgáltatóról beszélünk, vagy sem. A telefonos beszélgetés után mindenféleképpen tartanék egy személyes megbeszélést, hiszen nagyon fontos, hogy a szolgáltató az ifjú pár személyiségéhez is kapcsolódik. És hogyha minden stimmel, akkor utána fogadják el ugye az árajánlatot amit kiajánl a szolgáltató nekik.
1: Hát igen, az, hogy legyen meg azért valamennyire a, úgymond a kémia a két fél között, igen. Tehát az fontos, mert akkor utána az a, azért az ő rányomhatja a bélyeget ugye az esküvői napra is, vagy hát maga nagy napra, hogy éppen mondjuk akár nem megfelelő annyira a ceremónia mester, de ez ugyanúgy a többi szolgáltatónál is, tehát ez akár egyébként gondolom a fotósnál is.
2: Igen.
1: Ugyanolyan fontos dolog. Na innen folytatjuk hamarosan a beszélgetést Rózsa Szilviával, esküvői tanácsadóval, vállalkozói mentorral, a Sziget Szent Miklósi Rózent Kó tulajdonosával. Zenélünk egyet, aztán folytatódik a Családban marad.

0: Családban marad. A Lakihegy Rádió családi magazin műsora.
1: Folytatódik a Családban marad, a Lakihegy Rádió családi magazin műsora. Továbbra is a témánk az esküvői trendek. Én Somogyi Betti vagyok, vendégem pedig Rózsa Szilvia, esküvői tanácsadó, vállalkozói mentor, a Szigetszentmiklósi Rosend Co. tulajdonosa. Ami még egy érdekes kérdés, most azért ugye nagyon benne vagyunk így az Instagram, TikTok, meg ugye egyébként a közösségi média világába. Van, amikor mondjuk ilyen konkrét, hát akár kéréseket szeretnének, mert mondjuk látták akár egy, legyen az mondjuk egy celeb, vagy csak teljesen mindegy bárki másnál a közösségi médiában, hogy ők mondjuk ugyanolyan színű dekorációt szeretnének, vagy jaj, de szép volt az a ruha, én is hasonlóban képzelem el. Tehát vannak ilyen kérések, amik mondjuk onnan jönnek, tehát gyűjtenek onnan inspirációkat.
2: Igen, vannak ilyen kérések, sőt, egyre több az ilyesfajta kérés, de mindig azt javaslom nekik, hogy lehet, hogy az a ruha mondjuk a celebnek jól állt, de neki nem biztos, hogy az ő alakjához, az ő személyiségéhez passzolna. Úgyhogy nézze meg, próbálja meg, de mindenféleképpen vigye bele az ő személyiségét is.
1: Egyébként a ruhák tekintetében is, ugye a koszorús lányokról úgy beszéltünk, de egyébként ez a mennyasszonyoknál is így van, hogy most azért változott egy picit, hogy régen azért mindig szerintem ez a nagy habos-babos volt, bár szerintem ez a mai napig ez egyébként ez egy olyan klasszikus ruha, vagy hát ez a tényleg ez a nagy szoknyás, szép felső, hogy azért nagyon sokan választják, de azt is lehet látni, hogy azért vannak ezek a merészebb, kicsit akár rövidebb esküvői ruhák, vagy letisztultabb, szolidabbak.
2: Igen, azért választják mostanában nem a habos-babost, hanem a kényelmes esküvői ruhákat, mert egyre több mennyasszony készül a vőlegénynek tánccal. Milyen meglepi tánccal. És egy habos-babos ruhában ez nem kivitelezhető.
1: Nálatok egyébként a táncoktatásra is van lehetőség.
2: Igen,
1: amiről
2: van
1: korábban
2: lehetőség,
1: beszéltünk. Akár ugye tényleg a country salsa, vagy ha csak egyébként gondolom egyszerűen egy szimpla keringőt akarna a pár megtanulni valami, mert mondjuk nyilván nem mindenki vevő annyira, hogy ilyen nagy volumenű táncot lejtsen ott a táncparketten, de akkor ilyen egyszerűbb táncoktatásra is van Szigetszentmiklóson itt lehetőség.
2: Van esküvői táncoktatásunk, kettő táncoktatónk is van, az egyik a Virginia, másik pedig a Bogi, és háromféle csomag közül választhat az ifjú pár. Az egyik az ilyen alaptáncoktatás, aki tényleg nem tud táncolni, és szeretne megtanulni ugye a nagy napra. A második csomag pedig egy zenére és egy koreográfiára, viszont van olyan ifjú pár, aki mondjuk három zenéből vágna össze háromféle koreográfiát, erre is van ugye lehetőség, valaki extrém táncot szeretne az esküvőjén.
1: Azt szoktam látni egyébként ugyanígy a közösségi médiában, hogy sokan azért ugye most jelenleg futó népszerű sorozatoknak mondjuk választja a zenéjét, vagy ha ott volt valamilyen olyan tánc, akkor azt is beleszövik, úgyhogy ezek most szerintem nagyon mennek. Lehet, hogy régen is, de most mióta azért ennyire, hát nem tudom, így a közösségi médiát sokat használjuk, így azért mégiscsak több inspirációt is gyűjtenek onnan szerintem a párok is. Akár igen, tényleg ilyen tekintetben is, hogy filmek, sorozatok is megjelennek. Mert ugye mindenki ismeri, és akkor azért ez így egy népszerű koreográfia lehet, akár többen beállnak.
2: Igen, például a Gatsby. Az szerintem
1: ez
2: egy
1: milyen jó film,
2: fantasztikus
1: igen.
2: jelenet tud lenni egy esküvői tánchoz, illetve a tematikához is.
1: Igen, ott az egész stílus tök jól meg tud jelenni. És akkor még így a végére annyit, hogy akik esetleg most kezdik el szervezni az esküvőjüket, vagy most fognak majd belevágni, nekik mit tanácsolnál így néhány mondatban?
2: Azt tanácsolom, hogy először is választják ki, melyik időpontban szeretnének egybekelni. Második a helyszín kiválasztása, és hogy hány főt szeretnének az esküvőjükre. És hogyha ez megvan, akkor utána lehet gondolkodni a többén a tematikán, a ruhán, hiszen nagyon fontos a helyszín a tematika választásához is.
1: Nyilván általában egyébként még mindig gondolom a nyári esküvők a legnépszerűbbek, de azért szerintem egyszer-egyszer megjelenik azért most már különböző más évszakokban is, de akkor te is azt gondolod, hogy még alapvetően az esküvői szezon azért az a nyarat leli föl leginkább.
2: Igen, hiszen nem szeretnének megfagyni esküvői ruhában a mennyasszonyok, bár valaki jobban szereti ugye a telet, és jobban érzi magát a télben.
1: Nyilván akkor könnyebb is valószínűleg
2: igen,
1: helyszínt találni.
2: Kis műszörmekabátban nagyon jól mutat az esküvői ruha is, de hogy igen, a nyár az, ami jobb.
1: Hát mindenki, igen, amit éppen szeretne. Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Rózsa Szilviának, esküvői tanácsadónak, vállalkozói mentornak, a Szigetszentmiklósi Rose & Co. tulajdonosának, és egyébként ott, ha követitek a Rose & Co. közösségi oldalát, minden fontos infót megtaláltok, akár az idei esküvői trendekkel kapcsolatban is. Köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm szépen.
1: Nektek, kedves hallgatók is, köszönjük szépen a figyelmet, ennyi volt már a Családban marad a Lakihegy Rádió családi magazin műsora. A mikrofonnál Somogyi Bertit hallottátok, és tartsatok velem két hetente, csütörtök esténként itt a Lakihegy Rádióban, de ne felejtsétek el, hogy hamarosan ezt a beszélgetést is megtaláljátok videós formában is a Lakihegy Rádió YouTube csatornáján. Szép napot, sziasztok!
0: Családalapítás, gyereknevelés, párkapcsolati kérdések, egészség. Ez a Családban marad a Lakihegy Rádió magazin műsora.

0: Minden reggel veletek ébredek.
1: A Nagyinál is tiszoltok. Veletek még a munka is jobban megy.
2: Lakihegy Rádió. FM 107. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés következik.
3: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
2: Pantőr Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából. Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Káprázatos táncelőadások és koncertek várják a közönséget a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválon augusztus 15-e és 20-a között.
5: Idén is kertmozival indítjuk a fesztivál programját.
4: A Magyar Gála műsorában fellép a Kéve és a Napraforgó néptánc együttes.
5: A táncpanoráma előadásait külföldi táncosok színesítik, akik Grúziából, Szlovákiából, Chiléből, Uruguayból, Indonéziából és Görögországból érkeznek hozzánk.
4: Fergeteges hangulatot ígér a Parnograszt együttes. Sodró lendület, vérpesdítő ritmusok és hamisítatlan cigányvilágzene várja a közönséget.
5: Idén visszatér hozzánk az örök kedvenc, a Csík zenekar, a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője.
4: A Gyermekek Summerfestje augusztus 16-a és 19-e között délutánonként várja a gyerekeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt.
5: A Hungarikon kiállításunk idén a Cifra szűrt mutatja be vendégeinknek.
4: Zárónapunkon augusztus 20-án Szent István király napján ünnepi megemlékezéssel, majd a nemzetközi gálával a Táncpanoráma fellépőinek lenyűgöző műsorával búcsúzunk. További információ a summerfest.ssm.com oldalon. Jegyek kaphatók a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, valamint a sárgaház.jegy.hu oldalon.
2: Ez reklám volt.
6: Sziget Krónika.
2: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
7: Megkezdődött a személyes jegyértékesítés a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Ütemezetten halad a gyártelepi hévát járó felújítása. 5 nap alatt járták körbe a földet a Sziget-Szent Miklósi táborozók. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
6: Sziget Krónika. Krónika.
7: Ütemezetten halad a gyártelepi hévát járó felújítása. A H6-os hév Sziget-Szent Miklós gyártelep állomása melletti közúti vasúti átjáró korszerűsítése július 17-én kezdődött, a kivitelezés pedig várhatóan augusztus 10-ig tart. Pertécsné Kácsor Andrea Pestvár megye 10-es számú választókerületének országgyűlési képviselője rádiónknak elmondta, a munkálatok az ütemterv szerint zajlanak, és jelenleg nem várható csúszás az átadás időpontjában sem. Kiemelten a rendkívüli hőség miatt a kivitelezésben résztvevő dolgozók számára több pihenőidőt biztosítanak, azonban ez nem akadályozza a hatékony munkavégzést.
8: Ők azért megkapják a megfelelő pihenőidőt, ha valaki jelzi, hogy kimerítette a hőség, akkor ő extra pihenőidőt kap. Folyamatosan rendelkezésükre áll, ugye ott a gyártelepi állomáson klimatizált pihenőhelység, tehát egy kicsit be tudnak húzódni, de ez jelenállás szerint nem veszélyezteti a munkálatok végét, hiszen eredetileg is számoltak azzal, hogy várható ebben a 3-4 hétben, amikor ezek a munkák zajlanak itt a nyár közepén, várható hőségriadó, tehát számoltak azzal, hogy lesznek kritikusabb napok, és ezt az ütemezésbe bele is vették.
7: Megkezdődött a személyes jegyértékesítés a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Ismét a megszokott rendszerint várja a látogatóit a Sziget-Szent Miklósi intézmény. Lázár Gergő igazgató rádiónknak elmondta, a tartós hőségre tekintettel folyamatosan biztosítanak friss ivóvizet a betérők számára, akik a klimatizált hűvös környezetben meg is pihenhetnek. Az igazgató kiemelte, mostantól személyesen is megvásárolhatók a belépőjegyek az intézmény információs pultjánál, a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivál, valamint a Városi Könyvtár és Közösségi Ház további rendezvényeire. Az online jegyvásárlás lehetősége továbbra is elérhető a sárgaház.jegy.hu oldalon.
9: Most már jó pár év óta online formában is elérhetőek a jegyeink, de most már személyesen is be lehet jönni az épületbe, és tegnap éltek is ezzel igen sokan, ezzel a lehetőséggel. Úgyhogy biztatok arra mindenkit, hogy jöjjenek is, és vásárolják meg a jegyeiket, hiszen ezzel a felélénkült érdeklődéssel most azért el is kezdtek fogyni a jegyek, és hamarosan majd egyébként további őszi programokra is megjelennek majd a jegyinformációk, és megkezdődik a jegyvásárlási lehetőség.
7: Visszállt a megszokott nyitvatartás a könyvtárban. Augusztus 3-ától ismét a megszokott nyitvatartási rendszerint fogadja olvasóit a Városi Könyvtár gyermek és felnőtt könyvtára. Lázár Gergő, az intézmény igazgatója rádiónak elmondta, a könyvtár hétfőtől csütörtökig délelőtt 11 és este 6 óra között, szombaton pedig délelőtt 9 és délután 1 óra között tart nyitva. Az intézmény vezetése arra biztatja az olvasókat, hogy a megszokott nyitvatartási időben továbbra is vegyék igénybe a könyvtári szolgáltatásokat.
9: Nagyon nagy állománnyal rendelkezünk, több mint 60 ezer kötet, benne azok az újdonságok, amelyeket könyvesboltokban is, hogyha bárki bemegy, akkor a, mondjuk úgy, hogy a top polcon talál meg. Most mindezek a könyvek például nálunk is elérhetőek, de természetesen körülbelül 100 féle hetilap vagy havilap is elérhető az intézményünkben, úgyhogy biztatok mindenkit, hogy kérjenek bátran a könyvtárba is természetesen.
7: 5 nap alatt járták körbe a földet a szigetszentmiklósi táborozók. A szigetszentmiklósi család és gyermekjólét intézmény nyári táborának résztvevői játékos formában ismerkedhettek meg különböző kontinensek és országok jellegzetességeivel. Az első napon minden táborozó útlevelet kapott, majd a hét során Marokkóba, Olaszországba, Indiába, Kanadába és még az Antarktiszra is ellátogattak. A délelőttöket kvízek, rejtvények és játékos feladatok színesítették, amelyekért a gyerekek pecséteket gyűjthettek útlevelükbe. A délutáni kézműves foglalkozásokon a többi között batikolt terítőket és karkötőket készítettek, homokvárat építettek, valamint mediterrán tájakat, citromfát és elefántos képeket festettek. A tábor utolsó napján a résztvevők apró ajándékkal, arcfestéssel és számos új ismerettel, valamint közös élményekkel térhettek haza.
6: Sziget Krónika.
2: A térségre hangolva.
7: Idén is nagy sikert aratott a Gas & Roll Fest halásztelken. Nagy érdeklődés mellett rendezték meg a halásztelki Gas & Roll Festet a Németh Ferenc Sportcentrumban augusztus elején. Az ingyenesen látogatható családi rendezvény délután 1-től este 7-ig várta a látogatókat, akik számos szórakoztató program közül választhattak. A fesztiválon egyebek mellett veteránjármű találkozó, Lego verseny, Nerf csapatpálya, ugrálóvárak és további családi programok is színesítették a kínálatot. A zenei programokról a Blues B.R. Others Show és a Pedrofon zenekar gondoskodott. Diószegi Albert, a rendezvényt szervező halásztelki Márai Sándor közművelődési intézmény igazgatója rádiónak elmondta, az idei esemény ismét nagy sikert aratott, ezért már megkezdték a jövő évi, immár 6. Gas & Roll Fest előkészítését.
10: Ilyenkor már a résztvevőkkel beszélgetünk, és már jelzik, hogy szívesen jönnek jövőre is, úgyhogy autók azok lesznek. A mai nap ugye megint egy hőkupola alatt vagyunk, tehát hogy 40 fokos hőségben van a rendezvény, ezért azt gondolom, hogy jövőre még több résztvevőre számíthatunk. Szóval az autósok, akik kijöttek, ők nagyon szeretnek idejönni, visszajáró vendégeink is vannak sokan, és már most mondják, hogy jövőre is jönnek.
7: 6. helyen zárt a közönség szavazáson a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola. Lezárult az Ország Iskolája 2026 elnevezésű pályázat közönség szavazása, amelyet a Magyar Színház hirdetett meg. A versenyben 13 oktatási intézmény indult, a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola pedig a közönség szavazás eredményeként a 6. helyen végzett. Az iskola közleményében köszönetet mondott mindazoknak, akik szavazatukkal vagy a pályázati anyag megosztásával támogatták az intézményt a megmérettetés során. Külön elismerésben részesítették Molnár Vég Judatot a pályázati kisfilm elkészítéséért, valamint a diákokat és pedagógusokat, akik közreműködtek a videó megvalósításában. Az intézmény hangsúlyozta, a közös munka és az összefogás fontos szerepet játszott abban, hogy az iskola sikeresen szerepelt a nemzeti színű megmérettetésen. Iskola kezdési támogatással segíti a családokat Szigetbecse önkormányzata. A támogatást azok a családok jogosultak, akik a szigetbecsei állandó bejelentett lakcímmel rendelkeznek, és általános iskolás korú gyermekük után kérelmet nyújtanak be. A kérelmeket szeptember 1-ig lehet benyújtani. A támogatás összege gyermekenként 15 000 forint, amelyet az igénylés benyújtását követő 30 napon belül fizet ki az önkormányzat a szülő vagy törvényes képviselő részére. A kérelem Szigetbecse község önkormányzatának hivatalos közösségi oldalán található.
6: Sziget Krónika. Sporthíreink.
7: Az SKSK férfi kézilabda csapatának első keretével tölti a felkészülést Kubics Nándor. Az U21-es csapat kapusa a felkészülési időszak legelejétől megkapta a lehetőséget, hogy az élvonalbeli Szigetszentmiklósiak keretébe beverekedje magát. Kilvinger Bálint vezetőedző elmondta, amikor és annyiben van olyan fiatal játékos, aki kiemelkedik az utánpótlásból, ő nyitott rá, hogy azonnal meghívja a nagy csapathoz. Hozzátette, utána persze ezeknek a játékosoknak bizonyítaniuk kell, és a fiatal kapus egyelőre nagyszerűen helyt állt.
11: Akkor is Nándi van, aki kapuban dolgozik most velünk, ugye ő csatlakozott, hogy a tavalyi bajnok csapatnak a tagja volt, ő az, aki első körben csatlakozott hozzánk. De alapvetően nyitott vagyok erre, ugye ha látunk olyan játékost az utánpótlásban, aki mindenképpen érdemes lenne felhozni a felnőtt, azok azt meg fogjuk majd tenni.
7: Tovább jutott a MOL Magyar Kupa első fordulójából a Dunaharaszti labdarúgó csapata. Az egyébként MB3-ban szereplő DMTK a megye egyes Török Szent Miklós vendége volt, és viszonylag simán 1-3-ra elintézte ellenfelét. További jó hír a térségieknek, hogy a nagy melegre és az energiaválságra tekintettel az MLS elhalasztotta az MB3 délnyugati csoportjának harmadik fordulóját, így azt nem most, hanem szombaton játsszák majd le a csapatok.
6: Időjárás.
7: Pénteken a sok napsütés mellett megnövekedhet a fátyol és gomoly felhőzet, elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak, az északi szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A Dunántúlon enyhül a forróság, 31-34 fok közé esnek vissza a maximumok, máshol 35-39 fokra készülhetünk.
6: Sziget Krónika.
2: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Ez a Lakihegy Rádió ébresztő műsora, Süsfel nap. Szép napot kívánok minden hallgatónak, én Bredák Szandi vagyok. Nagyon meleg lesz ma is, úgyhogy óvatosan mindenkinek, de nem csak nekünk kétlábúaknak kell odafigyelnünk arra, hogy megfelelő mennyiségű folyadékot, lehetőleg vizet fogyasszunk, illetve hogy ne legyünk a tűző napon, hanem bizony a kutyusoknak is, mert úgy is fogalmazhatunk, hogy kutya meleg van. És hát ugyebár péntek évfélig meghosszabbította az országos tiszti főorvos a hőség riadó idejét is, és ki tudja, még lehet, hogy majd újabb hosszabbítás lesz. Beszélgettem már korábban a Tököli Ace kutyaiskola két tulajdonosával, Virág Antallal és Virág Bernadettel arról, hogy a kutyusunkkal mit kezdjünk ebben az óriási hőségben, mikor, hogyan érdemes őket sétálni vinni, hogyan, miként figyeljünk oda a megfelelő folyadékbevitelre, és arra is kitérünk majd, hogy például miért okozhat gondot egy kutyusnál, amikor a slagból kijövő jéghideg vizet elkezd így harapni. Biztos, hogy a lelki szemeink előtt látjuk, mert többen is csinálják ezt, hogy a kutyus így a slagból tud tulajdonképpen inni. Nem biztos, hogy ez jó ötlet, hogy miért ezt is kifejtik a szakemberek. Illetve beszélgetünk egy picit a tappancsok védelméről is, mutatom ezt a beszélgetést.
3: Összességében ugye a legérdekesebb dolog az, hogy mi a melegben levetkőzünk, a hidegben felöltözünk. A kutyusaink ezt ugye nem tudják megtenni, tehát őnekik az alkalmazkodó képességük ugye nagyon széles és nagyon nagy, de erre tekintettel kell lennünk, hogy összességében ők sokkal lassabban tudnak alkalmazkodni ezekhez a helyzetekhez, tehát szoktatnunk kell őket sokkal lassabban, mint ahogy mi ezt megtesszük, tehát például egy klímázás, egy klímás helységből való kimenete a 35-40 fokba, az igen kellemetlen tud lenni egy kutyusnak.
2: Egyébként a kutyus meg is tud fázni akár ilyen esetben? Vagy persze, például a torkával valami lehet, vagy hasonló? Tehát ezért is mondjátok ezt a fokozatosságot, hogy nehogy hirtelen mondjuk legyen belőle egy megfázás.
3: Egyrészt meg is tud fázni, ugyanúgy a hidegvízivástól is torokfájást tud kapni a kutya, tehát ezek természetesen ugyanúgy vannak, mint az embernél, csak gyakorlatilag ezekre nagyon-nagyon figyelni kell. Meg tud fázni, nagyon hamar a teljesítőképessége határára tud kerülni egy kutya a hirtelen melegtől.
4: Így van, illetve önmagában az, hogy ha belegondolunk megint, tehát igazából csak a mi dolgainkba kell egy picit belegondolni, hogyha ülünk bent a 21-22 fok

0: Úgyhogy erre kell nagyon-nagyon odafigyelni, hogy mi az a hőmérséklet különbség, amiben beletesszük a kutyát.
1: Közben jött egyébként egy hallgatói kérdés, Balázs írja nekünk a 0620-95-95-107-es SMS számra a kérdést, hogy ő sokszor látja a szomszédjánál, hogy a slagot, ahogy locsol, hát megvárja, még nem tudom, ezt mondjuk honnan tudja, de hogy hideg lesz ugye a víz, és például a kutya azt így, tehát biztos láttatok már ilyet, hogy megpróbálja ráharapni, tehát hogy a vízre, hogy az mennyire okozhat például gondot a kutyánál, mert Balázs feltételezi, hogy igen.
2: Ez két okból is okozhat problémát. Az egyik ugye a hideg víztől való hirtelen sok hatás, és ezáltal igazából ugye egy torokfájás, tüdőgyulladás és az ezzel járó szövődmények. A másik pedig ugye azok a kutyusok, akik konkrétan harapják ilyenkor a slagvizét, vízmérgezést tudnak kapni. Tehát a nagy mennyiségű víz lenyelése az elkezdi a különböző szervezetben található sókat feloldani, és felborul ennek az egyensúlya, és ez tud igen komoly problémákat okozni. Ez strandokon is, kutyastrandokon is, és minden olyan vizes szituációban meg tud történni, ahol a kutya korlátlanul gyakorlatilag vizet fogyaszt. Még ha nem is akaratos, vagy nem lagosan, igen, köszönöm, hanem labdáznak vele például a vízbe, és mindig harap egy kis vizet.
0: Ugye azt nem feltétlenül tudjuk ilyenkor lekövetni, hogy mennyi vizet is fogyaszt a kutya, lehet, hogy azt gondoljuk, hogy nem sokat, de egyébként igen. Plusz, amikor így harapja a slagot, vagy labdázunk vele egy tóba, és ugye megfogja a labdát, stb., akkor azért levegőt is nyel a kutya. Tehát ilyenkor egy gyomorcsavarodásnak a veszélye az utána nagyon könnyen fent tud állni, hiszen a sok lenyelt levegő az ugye tudja a gyomrot telíteni, és már is meg tud történni a baj. Amikor a kutyát hűtjük bármi miatt, mert úgy elfáradt, vagy dolgozunk a kutyával, akkor nagyon fontos, hogy nem az van, hogy leslagozzuk a kutyát, pláne nem hideg vízzel, hanem mindenféleképpen először ugye a tapancsait kezdjük el visszahűteni, és szép fokozatosan tudunk felfelé menni. Tehát az nem jó, hogyha egyébként szívtájékon ráöntjük a hideg vizet a kutyára, mert ugye ez nagyjából olyan lenne, mint amikor mi fel vagyunk forrósodva, aztán beugrunk a hideg medencébe. Nyilván van, hogy nincsen probléma, de nagyon könnyen meg tud történni a baj.
2: Alapjaiban a vizet helyezzük árnyékba, tehát ahol egész napos árnyékban lesz, mert hogy ilyenkor nem az szokott lenni a fő probléma, hogy ez a víz hideg, hanem ez 5 perc múlva tűzforró lesz, ugye, hogyha kint hagyjuk a napon. Tehát a frissessége, mint olyan, meg a hűtő hatása az elég erősen lecsökken.
1: Ezért csinálják sokan azt, hogy jégkockát raknak bele. Gondolom, ez sem egy jó ötlet.
2: Hát
0: nem megoldás, mert alapvetően hát elképesztően gyorsan felolvad az jégkocka, és ha most egy napi 8 órás munkát nézünk, akkor olyan túl sokáig ez nem fog kitartani.
2: Gondoljunk bele a jeges kávénkba, hogy
0: gyorsan elolvad a jég. Célszerű egyébként több helyre vizet kitenni, ugye, hogyha nem tudjuk azt, hogy pontosan hol van árnyék, bár ezt is meg lehet figyelni az udvarunkba, hogy ugye reggel hol süt a nap, délután hol süt a nap, de hogyha kirakunk több helyre vizet, akkor vélhetően azért az egyik az csak megfelelő lesz, jó helyen lesz. De van nagyon sok önitató egyébként, amit meg lehet venni. Nyilván, hogyha valakinek van rá lehetősége, akkor meg lehet kérni családtagot, hogy cserélje a vizet. És hát amint hazaérünk, akkor gyakorlatilag azért ott az első teendőink között kéne a vízcserélés.
1: Meg megütötte a fülemet még, Anti, azt hiszem te mondtad, de lehet, hogy nem, de hogy ugye ilyenkor, amikor nem feltétlenül visszatérve erre a slagos kérdésére Balázsnak, nem feltétlenül lehet tudni, hogy mondjuk mennyi vizet fogyasztott, hogy az jutott eszembe, hogy a kutyusoknál is kell ilyenkor akár pótolni az elvesztett, nem kiizzadt, mert az nyilván itt nem igaz, de hogy akár a sót, vagy olyan anyagokat, ami azért ilyenkor sokkal gyorsabban ürül a szervezetbe, tehát a kutyánknál is kell erre figyelni.
2: Igen, ugye mi a családi kutyák képzése mellett, hogy a sportkutyák képzésével is foglalkozunk, akik a teljesítő képességük határára vannak rakva elég sokszor, és hát ugye a melegebb időben, hidegebb időben és minden körülmények között próbáljuk őket szoktatni ahhoz, hogy ugyanúgy végezzék el a feladatukat. És bizony ilyenkor nyáron nekünk is nagyon kell arra figyelni, hogy különböző sóoldatokkal pótoljuk az ő sóveszteségüket igazából. Úgyhogy vannak ilyen készítmények, lehet ilyeneket kapni, vízben fel kell oldani, és lehet a különböző só hiányt pótolni, és kell is.
1: Na ez is akkor lehet.

0: hogy sokaknak új információ, illetve hát említettük a tappancsokat. Hát nyilván, amikor az ember viszi sétálni a kutyust, vagy akár otthon, felforosodik ugye nagyon a talaj is, és hát nyilván ez hatással van rá is. Mit ajánlatos ilyenkor, hogyha például mennek sétálni a gazdival a kutyusok, hogy odafigyeljenek a tappancs megfelelő védelmére?
1: Alapvetően nyilván most mondhatnám ide a kutyacipőt, de...
0: De nem mondod?
1: De nem feltétlenül ezt szeretném sugalni, hanem inkább azt, hogy ugye, amit a rádió is mond, tévé is bemond.
2: De bocsánat, egyébként bizonyos esetekben csak ez tud megoldás lenni.
0: Nyilván. Igen, erről már korábban is beszéltünk, mikor kérdeztem annó, hogy ez csak egy ilyen divatos fóbor, de és akkor is már ki, tehát akkor is mondtátok, hogy nem, azért van ennek olykor létjogosultsága.
1: Így van, de alapvetően azért inkább az a protokoll követendő, hogy amikor nagyon meleg van, ez a nagyjából 11-től 4-ig terjedő időszakban, ne vigyük sétálni egyáltalán a kutyát. Célszerű egyébként megnézni, hogy mennyire meleg az a talaj. Ami nekünk meleg a lábunknak, az a kutyának is forró lesz. Ha mi rá tudunk lépni, ugye ezért ilyenkor nagyon sokan papucsba mászkálnak, nagyon könnyű megnézni, hogy mennyire forró a beton, akkor az nem lesz jó. Ha már sétálunk, akkor igyekezzünk inkább füves, homokosabb terület fele menni, mert a beton az nyilván sokkal melegebb közeg.
2: Még a homok is egyébként érdekes.
1: A homok is tud meleg lenni. Nyilván most itt nem feltétlenül egy tengerparti homokra gondolok, hanem inkább egy ilyen sóderos homokra, az azért nem feltétlen annyira melegszik fel, de nyilván mindenféleképpen ezeket meg kell nézni. Tehát az nagyon fontos, hogy jó időben menjünk sétálni, és megfelelő közeg legyen a talajon a sétához.
0: Virág Antal és Virág Bernadett, a Tököli Ace kutyaiskola tulajdonosai, ők azok, akik adtak néhány kis támpontot azzal kapcsolatban, hogy hogyan is tudjuk megóvni a kiskutyánkat vagy nagykutyánkat ebben a kutyamelegben. Ez még mindig a Lakihegy Rádió ébresztő műsora, a Süsfelnap, én pedig Bredák Szandi vagyok, maradjatok velem a folytatásban is, lesznek még érdekes témáim és érdekes vendégeim is.
3: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: tegnap is felkelt a nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Ez még mindig a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk, és az sem változott, hogy én Bredák Szandi vagyok. A beszélgető partnerem személye viszont igenis a téma is, mert hogy az óriási érdeklődésre való tekintettel újra érkezik az És Tessék című interaktív improvizációs előadása a Boldogság Gyár Színjátszó Stúdió vezetője, alapítója Varga Balázs színész van itt velem a vonalban. Jó reggelt, szia!
3: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
2: Mert hogy tulajdonképpen a triónak te vagy az egyik tagja, a Nocsak Bárban lesz ugyebár augusztus 14-én pénteken majd ez az előadás. Na de mi az az improvizációs előadás, ami nem az konkrétan az improvizáció, mert azt azért tudjuk, de hogy itt ez az És Tessékben hogy fog megnyilvánulni? Mesélj egy picit az előadásról.
3: Igen, Mohácsi Norbert és Kisora Laura kollégámmal, akikkel a Színjátszó Stúdiót vezetjük. Mi ugye alapvetően színészek vagyunk, a Norbert Karinthy Színházban játszik, Anna és én pedig szabadúszunk, úgyhogy jött egy ötlet, hogy mi lenne, hogyha színészként is funkcionálnánk így hárman, és csináltunk egy improvizációs előadást, ami nagy sikerű, népszerű improvizációs műsorok alapján készült, tehát vannak mindenféle helyzetek, amik alapján a nézők is akár mondhatnak nekünk jeleneteket, karaktereket, vannak erre mindenféle játékok, és ott helyben születik meg az előadás, tehát nincsen kétes forma előadás, hanem mindig vannak ezek a játékok, és mindenki más karakter bőrébe bújik. Ez általában vagy mi, vagy a nézők interakciója alapján alkotjuk meg, és elejé parázsolunk akár egy vesztertémet, egy szappanoperát, de például vannak olyan jelentek, ahol csak az van meg az a mondjuk, hogy egy szóval, két szóval, vagy három szóval vehetünk észre a jelenetben, és akkor az alapján kell megszélni az adott három-négy percben azt a jelenetet, és ezeket a jeleneteket a fizére alkotja ezt a 70-75 perces előadás.
2: Tehát akkor jól értem, hogy tulajdonképpen itt valamennyire akár még a közönség is rendezője ennek az előadásnak?
3: Így van, abszolút, az interakciót, ezt mi szeretjük volna viszonylag erősen megjeleníteni ebben az egész előadásban, tehát valamikor van egy helyzet, de mondjuk a néző mondja, hogy ki legyen a félénk, ki legyen a bátor, és ők adják meg, ők adják az instrukciót, mint hogyha ők lennének a rendezője az előadásnak, és az alapján mi pedig ezt a jelentet megalkotjuk, és ezek általában nagyon humoros, mókás jelentek szoktak lenni az improvizáció segítségével.
2: Színészként ez általában inkább nehezebb vagy könnyebb műfaj, ráadásul pláne úgy, hogy nem egyedül vagy ott, tehát hogy ott van melletted két kolléga, aki szintén azért valamennyire irányítja ezt a dolgot, alkalmazkodni kell egymáshoz. Nem biztos, hogy tudod, hogy éppen ő mire gondol, mire reagál. Tehát én ezt kicsit nehezebbnek gondolom, de nem vagyok színész, úgyhogy mondd meg te.
3: Igen, ez abszolút alkatfüggő. Valamelyik színész szereti a kötött szöveget, és az alapján tud brillírozni, és neki kell, hogy legyen kötött szöveg. Mi mindenhárman nagyon szeretjük az improvizációt, és nagyon sok helyzetben ezt már alkalmaztuk, és mi szeretünk improvizálni, szeretjük az adrenalin bombát, ami ilyenkor ugye jelen van, hogy tényleg úgy nagyon észnél kell lenni, pengének kell lenni, vágni kell az eszének az embernek, és akkor így akció-reakciót szülve egymásból táplálkozni. Ilyen nagyon régóta ismerjük egymást, ugye? A Norbival még a Kaposvári Egyetem óta, tehát több mint 17 éve ismerjük egymást, és a Drágörökösökből pedig már Zannával is 8 éve együtt dolgozunk, és együtt játszunk sok helyen, szóval már fél szavakban is ismerjük egymást, és tudjuk, hogy a másik rezüléséből merre fele fog menni ez a jelenet, és akkor arra szépen rácsapva, hirtelen ötletről vezérel, de nagyon sok szuper ötlet és remek megoldás szokott ebből születni.
2: És hogyha jól értem, hogy te az előbb azt mondtad, hogy viccesebb, humorosabb szituáció, tehát akkor ez inkább ez a vonal, tehát hogy ott az ember megiszik egy koktélt, vagy bármit, és akkor közben meg jókat kacarászik rajtatok, veletek.
3: Így van, helyzetkomikumok alapján dolgozunk, rajta kapja a férje, a feleséget, mindenféle olyan helyzetkomikummal dolgozunk, ami ezekből az improvizációkban nagyon vicces és humoros játékot tűzol, nagyon sikeres, és hál' Istennek nagyon-nagyon sok kattogást szokott lenni ezeken az előadásokon.
2: Ugye a helyszín a Nocsak Bár, és ami kifejezetten érdekes ebben az egészben, hogy ingyenes maga az előadás, azt a foglaláshoz kötött, mert azért nyilván van egy létszámkorlát, de hogy ez elképesztő, hogy mindezt ingyen biztosítjátok a közönségnek, ezt hogy tudtátok így megoldani? Vagy mi volt ezzel a célotok?
3: Hát igazából az, hogy minél több emberhez eljussunk, és hogy minél több embert tudjuk szórakoztatni. Úgyhogy az asztalfoglalás az kötött, így van, és akkor ott egy limonádét, tűcsölgetve, vagy egy finom vacsorát elköltve közben szórakoznak a nézők, és akár ugye még a résztvevői is tudnak lenni ennek az előadásnak, és szórakoznak, és szeretnénk egy ilyen nyáresti kikapcsolódást biztosítani itt a környéken, ugye ez Soroksáron van a Locsakbár, de a környékről nagyon sokan érkeznek, akár Szigeten Miklósról, Pest Erzsébetről, Csatárról, szóval, hogy ez egy ilyen viszonylag koncentrált hely, és hát ott a Dunaparton ez egy nagyon exkluzív, nagyon szép környezet, augusztus 14-én péntek este leszünk, az időjárás szerintem nagyon jól lesz, este héttől kezdünk, úgyhogy egy ilyen nagyon szuper programmal szeretnénk kedveskedni a közelben található nézőinknek.
2: Egyébként ugye úgy fogalmaztál, meg hát itt olvasom az oldaladon is, hogy óriási volt már eddig is az érdeklődés, és hogy érkeztek a következő Éstesség című interaktív improvizációs előadással, tehát akkor nyilván feltételezem, hogy nem ez az első. Milyen visszajelzéseket kaptatok eddig?
3: Nagyon jókat, hál' Istennek, nagyon pozitívak, nagyon szeretnek minket a nézők, és hál' Istennek ez nagyon jól sikerült, ez a hármas, ez fantasztikus, mi nagyon szeretünk együtt dolgozni, és ezt érzik a nézők, és szeretik, úgyhogy mi együtt szoktunk a nézőkkel nevetni, és szórakozni ezeken az előadásokon. Most éppen szervezik tartva a Nyíregyházára egy előadás, a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban egy előadás, úgyhogy most már így mi is épülünk éppen ezzel a projekttel is, és most már főszínházi meghívásaink is vannak, úgyhogy ez egy keresett dolog, hál' Istennek, és nagyon szeretjük, könnyed, szórakoztató műfaj.
2: Szöveget nem kell tanulni. Így a gyerekek mellett is kicsit lazább.
3: Igen, igen, minket is nagyon feltölt, nagyon sok energiát kapunk, és hát az improvizáció meg adja magát, aki ebben ügyes és tehetséges, és tudja ezt jól művelni, az egy nagyon-nagyon jó helyzet színészként is, hogy ezt mindig így gyakoroljuk, és edzésben vagyunk is mindig újat és újat tud nekünk is mutatni.
2: A plakátot majd egyébként meg fogjuk osztani a Facebook oldalunkon, nagyon hiszen ezt a beszélgetést is természetesen feltöltjük majd a Lakihegy Rádió YouTube csatornájára is. Boldogság gyár színjátszó stúdió, azért nem engedlek el anélkül, hogy egy picit a nyárról ne beszéljünk. Mi az, ami már túl vagytok, mi az, ami még előttetek van?
3: Igen, táboroztatunk szinte egész nyáron. Volt már Fonyódon egy ottalbos táborunk, 50 gyermekkel napközis táboroztatunk. És igazából a gyerekekről szól az egész nyár. Majd most augusztusban lesz egy picit szünet, így ideig dolgoztunk, töröktünk, és aztán most augusztusban fogunk majd egy picit pusztani, hiszen már is itt egy hónap múlva szeptember, indul a stúdió, továbbra is több mint 100 gyermekkel dolgozunk, 6 csoporttal, és hát rengeteg tervünk és célunk van erre az évadra, és éppen az 5. évadot kezdjük, tehát ez az 5. évünk, amit szeptemberben elkezdünk a gyerekekkel, és készülünk majd szeptemberben a karácsonyi gálánkra, úgyhogy van sok teendő, sok terv, és sok-sok-sok gyerek, akik szeretnének ezzel csatlakozni, úgyhogy hál' Istennek nagyon jól működik ez a dolog.
2: Azt jól látom, amit nézem az oldaladon, a Fonyódi táborról készült egy kis videó, hogy mellettetek ugye Szekeres Adrián is például fellelhető itt a videóban, gondolom ő is kicsit tanítgatta a gyerekeket akkor.
3: Így van, nagyon-nagyon szeretjük az Adrit, és köszönjük az ő szeretetét és szakmai tudását. Volt egy tehetségkutatónk még tavaly, akkor volt ő a zsűri elnök, és aztán elindult egy ilyen szakmai és baráti kapcsolat közöttünk, úgyhogy most eljött a táborba tartani egy énekkurzust a Bero System Plant kurzusa mellett, és táncos énekes színjátszó tábort terveztünk Fonyódra, úgyhogy mi is próbáljuk ezeket a kiegészítő szakmákat hozzátenni, a gyerekek énekelhessenek, táncolhassanak, ne csak a színjátszás legyen feltétlenül egy ilyen helyzetben, hanem más is tapasztaljanak.
2: Szuper, hát akkor még egyszer a beszélgetésünk apropóját összefoglalva, Éstesség című improvizációs előadás augusztus 14-én pénteken este 7 órakor Soroksáron a Nocsakbárban, az előadás ingyenes, de asztalfoglaláshoz kötött. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Varga Balázsnak, a Boldogság gyár színjátszó stúdió alapító vezetőjének, színésznek, úgyhogy akkor jövő hét pénteken személyesen is lehet vele, illetve hát tulajdonképpen a két társaddal, ugye kis Anna Laura és Mohácsi Norbert, ugye?
3: Mohácsi. Így van. Igen. Így van.
2: Köszönöm szépen, Balázs. Egyébként én most pont ezen gondolkozom, hogy ahogy letesszük a telefont, már hívom a férjemet, hogy lenne akkor egy javaslatom a programra, mert szerintem pikpakkel fogják kapkodni a helyeket. A jegyeket nem, mert hogy ingyenes, de hát ugye a helyeket. Köszönöm szépen, Balázs. Bízom benne, hogy akkor jövő héten találkozunk.
3: Szia. Szia.
1: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Ez a Lakihegy Rádió ébresztő műsora, Süspál nap. Szép napot kívánok minden hallgatónak. A héten egyedül ébresztelek benneteket. Én Bredák Szandi vagyok, de közben meg még sem vagyok egyedül, mert mindig van kivel beszélgetnem. Most éppen hazai Tímeával, Dunaharaszti Város Önkormányzatának kommunikációs munkatársával, hiszen ő van itt velem a vonalban. Szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek, sziasztok!
2: Természetesen nem mehetünk el amellett, hogy beszéljünk arról, hogy Dunaharaszti, a városvezetés hogyan tud reagálni erre a rendkívüli kánikulára, hőségre. Előjáróban annyi, hogy talán, de javíts ki Timi, ha tévedek, de Dunaharaszti, hát nem hogy időben, hanem még idő előtt helyesen reagált egyébként az eseményekre, mert hogy Dunaharaszti Város Önkormányzata már viszonylag korán bejelentette az elsőfokú készültséget, már mint ami így a vízzel kapcsolatban aktuális volt. Tehát, hogy ti már jóval előtte kértétek a lakókat, hogy óvatosabban a víz használattal.
3: Ez így van. Először ugye csak kértük a lakókat, így ahogy mondod, tehát nem volt polgármesteri közlemény, hanem egy Facebook posztban hívtuk fel a figyelmet arra egyébként, amit az EDV ZRT is megtett, és megosztottuk az ő kérésüket, hogy aki teheti, az a felelős víz használattal éljen a következő napokban. Ez még a hőségriadó előtt volt, és amikor bekövetkezett a hőségriadó, és egyébként aztán néhány órával később országos is lett az elsőfokú vízkorlátozási felhívás, ekkor Dunaharaszti város polgármestere dr. Szalai László már polgármesteri közleményben hívta föl a lakosoknak a figyelmét arra, hogy Dunaharasztin életbe lép az elsőfokú vízkorlátozás, ami azt jelenti, hogy arra kérjük a lakosokat, illetve már nem csak kérjük, hanem szó szerint így hangzik a közleményben, hogy tilos a medencéknek az ivóvízzel, más szóval vezetékes vízzel való feltöltése, tilos a vezetékes ivóvízzel történő locsolása a kerteknek, és tilos az automosás vagy bármifajta olyan tevékenység, az utcák locsolása, ahol vezetékes vizet, vagyis egyenlő ivóvizet használunk föl arra, hogy hűtsük a környezetet, vagy locsoljunk, vagy medencét töltsünk. Tehát arra kérünk mindenkit most is, én is, hogy tartsuk be ezeket a szabályokat. Azt lehet olvasni egyébként az országos médiumokban is, hogy a felmérések szerint az emberek nagyon nagy többsége megértette, hogy nem játék az a klímahelyzet, ami kialakult. Együtt, összefogással tudjuk ezt kezelni, úgyhogy mi is erre kérjük a lakosokat. A kormány felhívásának megfelelően az önkormányzat is csökkenti az energia felhasználását. Tehát például már ezen a héten, hétfőn is 13 és 14 óra között volt az ügyfélfogadás. Szerdán 8-tól 12 óráig, augusztus 7-én pénteken is 8-tól 12 óráig várjuk ügyfeleinket. Tehát rövidített munkarendben dolgozik az energiafelhasználás csökkentése érdekében az önkormányzat, a polgármesteri hivatal. Az ingyenes jogsegély szolgáltatás egyébként augusztus 6-án csütörtökön 10 és 12 óra között igénybe vehető, tehát be lehet jönni azoknak, akik ingyenes jogsegélyt szeretnének kérni, és természetesen a közterület felügyelet, az pedig változatlan munkarendben reggel 5 és este 9 óra között szolgálatot teljesít, tehát a home office nem történik a polgármesteri hivatalnál, de a rövidített munkarendet augusztus 3-a hétfőtől bevezette a város. Ezzel párhuzamosan a díszkivilágítás is szünettel, a polgármesteri hivatal épülete és a Laffert kúria épülete az esti órákban nem fog ragyogni, mindannyian tudjuk ennek az okát. Úgyhogy köszönjük a megértésüket és az együttműködésüket.
2: Fontos témák, igen, és hát az is azért köztudott, hogy itt a parlamenti képviselőnk is, hogyha bármilyen havária van, akkor azért igyekszik az ő általa képviselt települések városvezetőivel értekezni. Így volt ez, ha jól tudom, múlt hét végén is, mert hogy Perticsné Kácsor Andrea, térségünk parlamenti képviselője, aki Dunaharasztiért is felel, és őt is képviseli, dr. Szalai László polgármester úrral egyeztettek, ha minden igaz, miről?
3: Nem is a havária helyzet miatt, hanem mindenről, ami a város életének a legfontosabb témái, és dr. Szalai László polgármester úron kívül Kis Gergely jegyző, dr. Válóczi hírják Gabriella aljegyző, és Dekanics Ildikó, a műszaki iroda vezetője is jelen volt ezen az egyeztetésen. Gyakorlatilag visszautalt a városvezetés, szorgalmazta ezt a találkozót. Már tavasszal, tehát május elején, április végén a választások utáni időszakban képviselőasszonyt megkereste a város egy 4 pontos levéllel, amiben a legfontosabb témák, hát erről is már sokszor beszéltünk, de soroljuk föl újra. A Pál László utcánál a körforgalomnak a megépítése, ami az 51-es útra kivezeti a forgalmat. A Pál László utcából a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója, a Temető utcai átjárónál gyalogos aluljárónak az építése, a negyedik pedig a P+R parkoló létrehozása a hévállomásnál, amit ugye itt harasztiak mi úgy hívunk, hogy a nagy hévállomás, dacára annak, hogy ez dunaharaszti külső hévállomásnak hívják hivatalosan. Tehát ezeken a témákon kellett tovább mozdulnunk, illetve megerősíteni azt, hogy hol tartanak, mi a státusza ezeknek a legfontosabb témáknak, és ezen kívül még a pályázatainkról is beszéltünk, úgyhogy összefoglalva azt lehet mondani, hogy nagyon hatékony volt, sikeres volt a megbeszélés. A pályázatainkkal kapcsolatban a városvezetés kérte képviselőasszonyt, hogy a jogszabályokat vizsgálják felül, ugyanis az ellenőrző hatóságok nem tartják be a határidőket, és emiatt lassul le a folyamat, és sokszor olyan mértékű korrigálást igényel a pályázat, ami jelentős hátrányt okoz. Úgyhogy arra kértük, hogy a pályázatokat érintő jogszabályi környezetet vizsgálják át, ez ugye az állami építési beruházásokról szóló törvény, amelynek a hatály alá tartozik egyébként önkormányzatunknak két jelentős pályázata is, az egyik a szivárványóvoda bővítése, a második pedig a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója. Nagyon-nagyon fontos, hogy ezek haladjanak, de akkor nem tudnak haladni, hogyha a törvények ezeket akadályozzák. Az ivóvíz hálózat rekonstrukciójára egyébként már kiírtak központi pályázatot, ez természetesen már Dunaharasztin is készül. A megbeszélésen a város vezetése arra kérte Pertichné Kácsor Andrea országgyűlési képviselőt, hogy a szennyvíz csatorna hálózatra is írjanak ki központi pályázatot, hiszen az is rekonstrukciót igényel. Jó hír volt, hogy képviselőasszony is megerősítette azt, hogy egész biztosan megépül a gyalogos aluljáró a Temető utcai vasúti átjárónál. Ahogyan mi is és mindenki olvashatta az országos médiumokban, folyamatban van az új tűzvizsgálat, tehát a minőség biztosítás, a minőség ellenőrzés folyik jelenleg is a Budapest-Belgrád vasútvonalon, és emiatt nincs még személyforgalom, és képviselőasszony is megerősítette, hogy leghamarabb szeptemberben várható az elindulása a személyforgalomnak. A H6-os hév felújításával kapcsolatban előkerült a P+R parkolónak a témája is, amit egyébként még több évvel ezelőtt Vitézi Dáviddal, aki akkor még a Budapesti Fejlesztési Központnak volt a vezetője, vele is tárgyalt a város annak érdekében, hogy P+R parkoló létesüljön Dunaharasztin közel a hév megállóhoz. Ez most újra előkerült ez a téma. Az önkormányzat birtokában van az a telek, amelyen ki lehetne alakítani ezt a P+R parkolót, és természetesen mindenben együttműködik a kormányzattal. Már csak az a kérdés, hogy mikor tud elindulni ennek a fejlesztésnek a kezdete.
2: Hát nagyon szépen köszönöm, akkor valóban nem csak a havária volt a téma akkor, hanem ez azon kívül is nagyon sok témát érintett Pertichné Kácsor Andrea, parlamenti képviselőnk dr. Szalai Lászlóval, Dunaharaszti város polgármesterével. Nagyon szépen köszönöm hazai témának, Dunaharaszti város önkormányzatának a részletes beszámolót, megtartjuk jó szokásunkat, és egy hét múlva újra beszélünk, hiszen már haraszti búcsúról is lehet olvasni, meg hát lesznek majd aktualitások.
0: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Toldi Dental fogorvosi rendelőkben már 25 éve nyújtunk professzionális fogászati ellátást pácienseinknek a Sziget-Szentmiklósi régióban. Implantátumra vagy fogpótlásra van szüksége? Esztétikai fogászati szolgáltatást venne igénybe? Esetleg fogszabályozáshoz keresi a megfelelő szakembert? Forduljon hozzánk! Megtalál minket Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarokvilla épületében. Honlapunk www.sarokvilla.hu. Toldi Dental. A stresszmentes fogászat.
0: Ez reklám volt.
2: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
3: Megkezdődött a személyes jegyértékesítés a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Ütemezetten halad a gyártelepi hévát járó felújítása. 5 nap alatt járták körbe a földet a Sziget-Szentmiklósi táborozók. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
2: Sziget Krónika. Krónika.
3: Ütemezetten halad a gyártelepi hévát járó felújítása. A H6-os hév Sziget-Szentmiklós gyártelep állomása melletti közúti vasúti átjáró korszerűsítése július 17-én kezdődött, a kivitelezés pedig várhatóan augusztus 10-ig tart. Perticsné Kácsor Andrea Pestvár megye 10-es számú választókerületének országgyűlési képviselője rádiónknak elmondta, a munkálatok az ütemterv szerint zajlanak, és jelenleg nem várható csúszás az átadás időpontjában sem. Kiemelten a rendkívüli hőség miatt a kivitelezésben résztvevő dolgozók számára több pihenőidőt biztosítanak, azonban ez nem akadályozza a hatékony munkavégzést.
4: Ők azért megkapják a megfelelő pihenőidőt, ha valaki jelzi, hogy kimerítette a hőség, akkor ő extra pihenőidőt kap. Folyamatosan rendelkezésükre áll ott a gyártelepi állomáson klimatizált pihenőhelység, tehát egy kicsit be tudnak húzódni, de ez jelenállás szerint nem veszélyezteti a munkálatok végét, hiszen eredetileg is számoltak azzal, hogy várható ebben a 3-4 hétben, amikor ezek a munkák zajlanak itt a nyár közepén, várható hőségriadó, tehát számoltak azzal, hogy lesznek kritikusabb napok, és ezt az ütemezésbe bele is vették.
3: Megkezdődött a személyes jegyértékesítés a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, ismét a megszokott rendszerint várja a látogatóit a Sziget-Szentmiklósi intézmény. Lázár Gergő igazgató rádiónknak elmondta, a tartós hőségre tekintettel folyamatosan biztosítanak friss ivóvizet a betérők számára, akik a klimatizált hűvös környezetben meg is pihenhetnek. Az igazgató kiemelte, mostantól személyesen is megvásárolhatók a belépőjegyek az intézmény információs pultjánál, a Summerfest nemzetközi kulturális fesztivál, valamint a Városi Könyvtár és Közösségi Ház további rendezvényeire. Az online jegyvásárlás lehetősége továbbra is elérhető a sárgaház.jegy.hu oldalon.
5: Most már jó pár év óta online formában is elérhetőek a jegyeink, de most már személyesen is be lehet jönni az épületbe, és tegnap éltek is ezzel igen sokan, ezzel a lehetőséggel. Úgyhogy biztatok arra mindenkit, hogy jöjjenek is és vásárolják meg a jegyeiket, hiszen ezzel a felélénkült érdeklődéssel most azért el is kezdtek fogyni a jegyek, és hamarosan majd egyébként további őszi programokra is megjelennek majd a jegyinformációk, és megkezdődik a jegyvásárlási lehetőség.
3: Megszokott nyitvatartás a könyvtárban. Augusztus 3-ától ismét a megszokott nyitvatartási rendszerint fogadja olvasóit a Városi Könyvtár gyermek és felnőtt könyvtára. Lázár Gergő az intézmény igazgatója rádiónak elmondta, a könyvtár hétfőtől csütörtökig délelőtt 11 és este 6 óra között, szombaton pedig délelőtt 9 és délután 1 óra között tart nyitva. Az intézmény vezetése arra biztatja az olvasókat, hogy a megszokott nyitvatartási időben továbbra is vegyék igénybe a könyvtári szolgáltatásokat.
5: Nagyon nagy állománnyal rendelkezünk, több mint 60 ezer kötet, benne azok az újdonságok, amelyeket könyvesboltokban is, hogyha bárki bemegy, akkor a, mondjuk úgy, hogy a top polcon talál meg. Most mindezek a könyvek például nálunk is elérhetőek, de természetesen körülbelül 100 féle hetilap vagy havilap is elérhető az intézményünkben, úgyhogy biztatok mindenkit, hogy kérjenek bátran a könyvtárba is természetesen.
3: 5 nap alatt járták körbe a földet a Sziget-Szentmiklósi táborozók. A Sziget-Szentmiklósi Család és Gyermekjólét Intézmény nyári táborának résztvevői játékos formában ismerkedhettek meg különböző kontinensek és országok jellegzetességeivel. Az első napon minden táborozó útlevelet kapott, majd a hét során Marokkóba, Olaszországba, Indiába, Kanadába és még az Antarktiszra is ellátogattak. A délelőttöket kvízek, rejtvények és játékos feladatok színesítették, amelyekért a gyerekek pecséteket gyűjthettek útlevelükbe. A délutáni kézműves foglalkozásokon a többi között batikolt terítőket és karkötőket készítettek, homokvárat építettek, valamint meditáltak. tárgyakat, citromfát és elefántos képeket festettek. A tábor utolsó napján a résztvevők apró ajándékkal, arcfestéssel és számos új ismerettel, valamint közös élményekkel térhettek haza.
2: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
3: Idén is nagy sikert aratott a Gas & Roll Fest halásztelken. Nagy érdeklődés mellett rendezték meg a halásztelki Gas & Roll Festet a Németh Ferenc Sportcentrumban augusztus elején. Az ingyenesen látogatható családi rendezvény délután 1-től este 7-ig várta a látogatókat, akik számos szórakoztató program közül választhattak. A fesztiválon egyebek mellett veteránjármű találkozó, Lego verseny, Nerf csapatpálya, ugrálóvárak és további családi programok is színesítették a kínálatot. A zenei programokról a Blues BR Others Show és a Pedrofon zenekar gondoskodott. Diószegi Albert, a rendezvényt szervező halásztelki Márai Sándor közművelődési intézmény igazgatója rádiónak elmondta, az idei esemény ismét nagy sikert aratott, ezért már megkezdték a jövő évi immár 6. Gas & Roll Fest előkészítését.
6: Ilyenkor már a résztvevőkkel beszélgetünk, és már jelzik, hogy szívesen jönnek jövőre is, úgyhogy autók azok lesznek. A mai nap ugye megint egy hőkupola alatt vagyunk, tehát hogy 40 fokos hőségben van a rendezvény, ezért azt gondolom, hogy jövőre még több résztvevőre számíthatunk. Szóval az autósok, akik kijöttek, ők nagyon szeretnek idejönni, visszajáró vendégeink is vannak sokan, és már most mondják, hogy jövőre is jönnek.
3: 6. helyen zárt a közönség szavazáson a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola. Lezárult az Ország Iskolája 2026 elnevezésű pályázat közönség szavazása, amelyet a Magyar Színház hirdetett meg. A versenyben 13 oktatási intézmény indult, a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola pedig a közönség szavazás eredményeként a 6. helyen végzett. Az iskola közleményében köszönetet mondott mindazoknak, akik szavazatukkal vagy a pályázati anyag megosztásával támogatták az intézményt a megmérettetés során. Külön elismerésben részesítették Molnár Vég Judatot a pályázati kisfilm elkészítésért, valamint a diákokat és pedagógusokat, akik közreműködtek a videó megvalósításában. Az intézmény hangsúlyozta, a közös munka és az összefogás fontos szerepet játszott abban, hogy az iskola sikeresen szerepelt a nemzeti színű megmérettetésen. Iskolakezdési támogatással segíti a családokat Szigetbecse önkormányzata. A támogatást azok a családok jogosultak, akik a szigetbecsei állandó bejelentett lakcímmel rendelkeznek, és általános iskoláskorú gyermekük után kérelmet nyújtanak be. A kérelmeket szeptember 1-ig lehet benyújtani. A támogatás összege gyermekenként 15.000 forint, amelyet az igénylés benyújtását követő 30 napon belül fizet ki az önkormányzat a szülő vagy törvényes képviselő részére. A kérelem Szigetbecse község önkormányzatának hivatalos közösségi oldalán található.
2: Sziget Krónika. Sporthíreink.
3: Az SKSK férfi kézilabda csapatának első keretével tölti a felkészülést Kubics Nándor. Az U21-es csapat kapusa a felkészülési időszak legelejétől megkapta a lehetőséget, hogy az élvonalbeli Sziget Szentmiklósiak keretébe beverekedje magát. Kilvinger Bálint vezetőedző elmondta, amikor és annyiben van olyan fiatal játékos, aki kiemelkedik az utánpótlásból, ő nyitott rá, hogy azonnal meghívja a nagy csapathoz. Hozzátette, utána persze ezeknek a játékosoknak bizonyítaniuk kell, és a fiatal kapus egyelőre nagyszerűen helyt állt.
7: Kubics Nándi van, aki kapuban dolgozik most velünk, ugye ő csatlakozott, hogy a tavalyi bajnok csapatnak a tagja volt, ő az, aki első körben csatlakozott hozzánk. De alapvetően nyitott vagyok erre, ugye ha látunk olyan játékost az utánpótlásban, aki mindenképpen érdemes lenne szállozni a felnőttet, akkor ezt meg fogjuk majd tenni.
3: Tovább jutott a MOL Magyar Kupa első fordulójából a Dunaharaszti labdarúgó csapata. Az egyébként NB3-ban szereplő DMTK a Megye 1-es Török Szent Miklós vendége volt, és viszonylag simán 1-3-ra elintézte ellenfelét. További jó hír a térségieknek, hogy a nagy melegre és az energiaválságra tekintettel az MLS elhalasztotta az NB3 délnyugati csoportjának harmadik fordulóját, így azt nem most, hanem szombaton játsszák majd le a csapatok.
2: Időjárás.
3: Pénteken a sok napsütés mellett megnövekedhet a fátyol és gomoly felhőzet, elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak, az északi szél több felé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A Dunántúlon enyhül a forróság, 31-34 fok közé esnek vissza a maximumok, máshol 35-39 fokra készülhetünk.
2: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Egy Rádió, a térség kedvenc rádiója. Programajánló.
1: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Második alkalommal látogatnak el augusztus 18-án külföldi táncosok a Summerfest keretein belül Halásztelekre, a Márai Sándor Közművelődési Intézménybe. A résztvevők Indonézia, Uruguay, Bolívia és Peru népszerű táncosainak műsorát láthatják. A táncpanorámán Magyarországot a Garabonciás Néptánc Együttes képviseli. Minden érdeklődőt szeretettel várnak, további információkat pedig a Márai Facebook oldalán olvashattok. Változatos gyermekprogramokkal várja a családokat a Summerfest tököli helyszíne. Augusztus 18 és 22 között minden nap délután 2 órától a Tököli Művelődési Központ és Könyvtár udvarán népi játszótér, kézműves foglalkozások, arcfestés, csillámtetoválás, lufi hajtogatás és ugrálóvár várja a gyerekeket. 17 órától minden nap interaktív gyermekműsor színesíti a programot, többek között a Kláris zenekar, a K-pop koncertje, a Holló együttes, a Csigadú és a belvárosi betyárok közreműködésével. A gyermekprogramok valamennyi napon ingyenesen látogathatók. 22. alkalommal rendezik meg a Rocksziget rockzenei tehetségkutató versenyt és fesztivált augusztus 21-én Szigetszentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt. Délelőtt és kora délután a tehetségkutató verseny élő döntője zajlik majd 10 zenekar részvételével, aztán 17:30-tól fellép a 2024-es győztes zenekar, az Anyám kínja. Őket követi az Arms of Apollo, majd 15:45-tól a Zanzibár lép a színpadra, az estét pedig a Stone zenekar zárja. További információkért látogassatok el a rocksziget.com oldalra. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: FM 107 Lakihegy Rádió.
1: Tudom, babám, foglalt a szívem, de túlságosan szépen kéred. Tudod, babám, nem kell ígéret, elég köszönöm.

Azt mondják, szedjek rívott rilt, vagy legyek szerelmes, a szerelem segít. Valami mindig húzom, melkasom szorít. Nem kapok levegőt, úgy érzem, nem jó így. És akkor van, hogy haza nem akarok menni, mert otthon azt érzem, hogy